0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.

Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd pizza zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és

0: sportoló életét és pályafutását dolgozza fel. A sportolónők karrier sikerei mellett a fiatal kosarazók számára hátrahagyott örökségével is megismerkedhetnek a nézők. A belépés ingyenes, így előzetes jelentkezéshez nem kötött. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. Ősszel is folytatódik a Senior Akadémia előadás sorozat Dunaharasztin. Október 7-én, illetve november 4-én és 25-én délután 4 órától várják a szépkorúakat a Laffert Kúriában. Az érdeklődők összesen 6 ismeretterjesztő előadáson vehetnek részt, amelyek a gerontológia, vagyis az idősekkel foglalkozó tudomány különböző területeit mutatják be. Az egyes alkalmak a többi között a mesterséges intelligencia használatát és veszélyeit, valamint az időskori feladatokat, félelmeket és egészségügyi problémákat járják körül. A programon való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban elérhetők. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül: a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Kellemes őszi idő várható, megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakciója szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet alapján a jövőben a NAV egyedi kockázatelemzési eljárással vizsgálja az érintett országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyonának gyarapodását. Az eljárás átruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja a Hollywoodot és a teljes média színteret.
2: Időjárás.
3: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Laki egy rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Izzanak a kameráink is, úgyhogy élőben tudtok minket nem csak hallgatni, hanem nézni is, ha szeretnétek. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A Laki egy rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán, azt nem tettem hozzá, ott élőben közvetítjük videós formában is a beszélgetést. Elindult a fűtési szezon, nagyon furcsa erről beszélni. A hivatalos fűtési szezon ugye október 15-én kezdődik, azok, akik még nem ellenőriztették a kéményüket, fűtő eszközeiket, főként hozzájuk szólunk, de egyébként nem csak hozzájuk, hanem mindenkihez. Vendégünk Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, az ERT katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Szóval fűtési szezon, segítsetek, október 15-e, az
3: igen.
2: Még nem, nincs, ugye? Mert hogy ma október 6-a van.
3: Nem, az jövő hét, igen.
2: Oké, köszi, teljesen ilyen időzavarban vagyok, csak mert ugye úgy írtuk, hogy elindult, hogy úgy konferáltam, de hogy akkor, hát tulajdonképpen már itt vagyunk.
3: Elindult,
2: hát egyébként igen, konkrétan én már fáztam itt reggel is.
3: Volt.
2: Mire kell odafigyelni így a fűtési szezon indulása kapcsán?
4: Igen, tehát a fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, hogy elenged, egy-egy forrasztás talán rosszabb minőségűre sikeredik, és aztán ott szivárog a készülék. Tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket, és hát nem utolsó sorban pedig, hogyha egy jól beállított készülékkel fűtünk, akkor az nekünk nagyon sokat tud megspórolni, és hát ugye, hogy sokkal jobban védve legyünk a készülékek által okozott veszélyek nézve, akkor egy szénmonoxid érzékelőt azért szerezzünk be abba a helyiségbe, ahol mondjuk ilyen gázkészüléket működtetünk. Uh-huh. Lehet ezt fejmagasságba, vagy a mennyezettől egy 30-15 centi magasságba elhelyezni, és az a lényeg, hogy úgy nagyjából egy méter távolságban legyen a gázkészüléktől, akkor tud jól mérni ez a műszer, és jelez nekünk akkor, hogyha a szénmonoxid, ez a veszélyes gáz, ami szintén a szaktalan és a levegőnél könnyebb szivárogni kezd, és hát nyilván ugye, mivel mondtam, hogy a levegőnél könnyebb, melegebb, mondjuk úgy, hogy a meleg levegő mindig felfelé áramlik, ugye föntről kezdik kitölteni a teret, és aztán amikor egyre
3: ezért
4: jobban...
3: Ezért érdemes magasabbra tenni.
4: Így van, és amikor egyre magasabban kezdik kitölteni a teret, akkor annál hamarabb értesülünk róla. Ilyenkor jó az, hogyha egyből ablakot nyitunk, kiszellőztetünk, kimegyünk a szobából, hívjuk a tűzoltókat, és akkor ők pedig kiérkezve akkor mérni fogják, hogy van-e ott valamilyen szénmonoxid szivárgás, értesíteni fogják a kéményseprőket, hiszen ők is ilyenkor nagyon fontos szereplői, ugye a téli és a fűtési szezonnak, hiszen a kéményekre is majd ki kell térnünk a beszélgetés során, tehát ők segítenek abban, hogy mi biztonságban legyünk, úgyhogy ne szalasszuk el ezeket a felülvizsgálatokat, ami biztonságunkat szolgálják.
2: Hát igen, emlékszem, hogy régebben még, amikor hírszerkesztőként dolgoztam, akkor gyakran használtuk azt a kifejezést amúgy a szénmonoxidra, hogy a néma gyilkos, hát ha így jobban valahogy eljut az emberekhez, mert hogy ugye ez
3: hát nem
2: akár... Igen, de hogy ez akár, hogyha nem veszük időben észre, nem veszük észre azt, hogy tudom, fáj a fejünk bármi, akkor ez tényleg lehet halálos is. Most bármennyire is ez durva, de hogy valóban lehet a szénmonoxid mérgezésnek ez a kimenetele.
4: Így van, így van, így van. Tehát akkor, amikor mondjuk szénmonoxid szivárog, akkor egy kicsit hogy fáradékonyabbnak érezzük magunkat, levertenek, fejfájásunk van. Tehát ez mind-mind olyan, amikor az ember egy kicsit arra vágyik, hogy egy ellazuljon, egy kicsit feküdjön le, hogy hát, ha kipihenem magam, akkor majd jó lesz. Uh-huh. És akkor közben ugye a szénmonoxid még jobban teríti be ugye a rendelkezésére álló a teret, terec, és igen. Aztán egyre-egyre lejjebb kerül mondjuk hozzánk a kanapé szintre is, és aztán pedig megtörténik a baj. Úgyhogy erre nagyon föl kell készülni, és hát a kéményeknek a karbantartására is ugye egy nagy figyelmet kell fordítani, mert nem csak gázzal, hanem szilárd égés termékekkel is történik a tüzelés, ugye fával. Nagyon sokan használnak nedves fát, ami ugye nem jó, mert nehezen tud a füsttel az égés termék teljes egészében a kéményen keresztül távozni, és lerakódik a kémény falára, hogyha szeméttel, vagy pedig ilyen lakkozott fával, egyebekkel tüzelünk, akkor ezek is lerakódnak a kéménynek a falára, és akkor, amikor kicsit jobban begyújtunk, és melegebb lesz a kéményben, akkor ezek meg tudnak gyújtani, meg tudják gyújtani azokat a dolgokat, amik lerakódtak, és hát ugye egy ilyen kéményből akár a tetőszerkezetre is átterjedhet a tűz, amiből nagyobb gondok lehetnek, tehát érdemes. Meg hát vannak olyan, mondjuk, hogy a kéményseprő által ismert dolgok, amiket ő vesz észre, tehát ilyen szerkezeti hibák, uh-huh. esetleg ott, ahol mondjuk a kémény, igen, ahol a kéményillesztések vannak, ott esetleg kiment a habarcs, vagy a tömítőanyag, és aztán utána ő ezeket a kéményeket megszünteti, vagy mondjuk, hogy életveszélyesen nyilvánítja, és ezeket nem kell, vagy nem lehet használni, és ezeket csak akkor lehet üzemeltetni, ha már rendbe hoztuk a hibát. Ugye ezért szükséges minél előbb a fűtési szezon előtt ezeket végrehajtani, hiszen legyen időnk azért ezeket a hibákat is javítani, és ne akkor kelljen kapkodnunk, amikor már fűtenünk kell, amikor már szükség van a kéményre.
2: Mi a gyakorlata? Most beszéljünk arról, hogy mondjuk egy átlag családi ház, ahol ugye nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, úgy tudom, hogy itt például ingyenes a kéményseprés, de mi ennek a gyakorlata? Hogy működik? Hogy lehet, hogy kell időpontot foglalni? Egyáltalán időben vagyunk-e még? Mert gondolom, hogy egyébként ez most egy szezon a kéményseprőknek, tehát hogy azért ilyenkor úgy bebetelik a naptáruk.
4: Igen, mindig azt szoktuk mondani, hogy hát van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni. Itt a 9-es, és majd utána pedig az 1-es nyomógombok
2: wow.
4: megnyomásával.
2: Ezt így fejből tudod.
4: Igen. Kell, vagy tudnak időpontot foglalni, és most hívok egy kis segítséget is, és van egy 24 órás ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, uh-huh. ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
2: És akkor ez ingyenes?
4: Ez ingyenes. Csak,
2: és mi a helyzet a vállalkozással, hogyha valakinek oda van mondjuk bejelentve a vállalkozás?
4: A vállalkozásoknak pedig kell keresniük egy olyan kéményseprési szolgáltatást bonyolító céget, akik kimennek, ő nekik sajnos nem térítésmentes, hanem díjazással tudják ezt elvégezni.
2: Viszont arra emlékszem, hogy arról beszéltünk, hogy sok esetben előfordul, hogy kéményseprő magától oda megy, becsönget, bekopog, azt mondja, hogy itt vagyok, mert hogy kötelező, és hogy ilyenkor, ha van vállalkozása az ingatlannál, ezt nekünk nem kötelező elfogadni. Tehát, hogy mi mondhatjuk azt, hogy köszi.
4: Nem.
2: Nem, mi talán. Tehát, hogy köszönjük szépen, majd mi ezt intézzük, mert hogy nyilván lehet, hogy más
4: vannak sormunkák, ugye ezt így nevezik a kéményseprőknél, ők azért a társasházakba sorba mennek.
2: Aha, aha.
4: Azokon a lakásoknál, ahol ők nem jutnak be, azokat átadják nekünk, uh-huh. és akkor mi hivatalból kiértesítjük azokat a ingatlan tulajdonosokat, ahová ők nem tudtak be menni, és felszólítjuk őket arra, hogy akkor ezt tegyék meg, engedjék be a uh-huh. kéményseprőt, időpontot egyeztetünk velük, és mi a kollégáim kimennek a kéményseprővel együtt, illetve hát adunk egy lehetőséget is, ha már esetleg így a ügyintézési időben sikerült elvégezni ezt a kémény ellenőrzést, akkor pedig, hogyha benyújtják ezt a elvégzett vizsgálatról kapott dokumentációt, akkor nyilván nem lesz több ügyintézés ezzel kapcsolatban, tehát ez általában így szokott zajlani.
2: Egyébként milyen fűtési eszközök, most nem is tudom, hogy nem, azt is, nem az a kérdés, hogy melyek a gyakoriak, de egyébként ezek is, ez is, de hogy mivel fűtünk egyébként így a legtöbbször, mert például van, aki simán a klímával fűt, de ugye hát említetted azt, hogy ugye van, aki fával fűt, szóval, hogy még a mai napig azért változó az, hogy ki mit használ.
4: Persze, nagyon változó. Nagyon változó. De hát és pont ezért alakult ki az a rendszer, hogy mindenki saját maga kérje, hiszen ez már annyira megváltozott régebben, például a épületeket, amikor építették, akkor még a gáz kémény mellett még egy tartalék kéményt, ami ugye szilárd tüzelésre volt alkalmas, kellett kiépíteni. Ugye ma már ez nem előírás, hiszen ott vannak a hőszivattyús megoldások, amik a klímával való fűtési megoldások, tehát ez teljesen átalakult, és ilyenkor ugye, amikor mondjuk nekünk van egy ilyen házunk, mint amit az előbb elmondtam, hogy van rajta kémény, akkor már nyilván ezeket a kéményeket nem használjuk. Viszont arra oda kell figyelni, hogy ha nagyon húzamosabb ideig nem használjuk ezeket a kéményeket, akkor, és egy idő után eszünkbe jut, hogy mégiscsak jó lenne egy kicsit kandallózni, vagy kicsit olyan hangulatossá tenni a teret, és begyújtunk, akkor számoljunk arra, hogy hát ez milyen veszélyekkel jár, hiszen beleköltözhet bármilyen madár, mondjuk fészket rakhat belé, ami akadályozhatja a füstelvezetést, vagy bármiféle fajta dugulás keletkezhet az évek alatt benne. Tehát mindenféleképpen használat előtt felül kell vizsgálni a tartósan nem használt kéményeket is, hogyha utána szeretnénk. Mert hát tudjuk jól, hogy egyébként akkor, amikor a biztosítást rendezni kell, akkor ezek a kérdéskörök is szóba kerülnek, és akkor igencsak nagy baj tud okozni, amikor egy ilyen kárrendezés zajlik.
3: De egyébként meg normál esetben minden évben érdemes ezeket akkor leellenőriztetni, akkor is, hogyha használjuk.
4: Tehát hát a szilárdtüzelésű kéményeket azokat évente, és a gázkészülékekhez csatlakoztatott kéményeket azokat két évente szükséges ellenőrizni.
2: Közben olvasom itt a közleményben azt is, hogy a legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, mert hogy nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket a tulajdonosok, tehát hogy akár ez is okozhat, sőt ez okozza talán a legtöbb problémát.
4: Hát igen, ez az, amit ugye elmondtam, hogy el tud vízkövesedni, mert nagyon sokféle fajta kazán van, ezt nem is akarom itt annyira taglalni.
2: Köszi!
4: De akár elvízkövesedik, vagy eldugul maga a gázrendszer, és aztán abból adódik valamilyen probléma, vagy valaki éppen úgy gondolja, hogy ő ezt nagyon jól meg tudja javítani, és nem kíván szakembert hívni hozzá, akkor ebből is szoktak balesetek keletkezni, vagy az is elő szokott fordulni, ugye, amit mondtam, hogy eldugul a kémény, és nem tud kiáramolni a füst, és a szénmonoxidot is keletkezhet egy ilyen gázdugó, ami szintén eredményezhet egy ilyen robbanást, vagy pukkanást, mondjuk, ami szétfeszíti a kéménytestet, és a készülékeket is, ugye ilyenkor tönkre teszi, tehát ezekre mind-mind érdemes odafigyelni.
2: Illetve még visszatérve egy picit a szénmonoxid érzékelőkre, ezt is olvassam, hogy a megbízható eszközök listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján, mert hogy vannak nem megbízható eszközök, tehát hogy tudom eldönteni laikusként, hogy melyik a megbízható, melyik nem, így, hogy megnézem, hogy az a típus ott van-e például a KATVED oldalán?
4: Igen, mindenképpen érdemes felkeresni a katasztrófavédelem oldalait. Nálunk is ugye ki van téve a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a honlapján ezeknek az eszközöknek a listája megtalálható. Érdemes tájékozódni azokról, hogy miket érdemes beszerezni, és mik azok, amik a bóvli kategóriát ütik. Én általában mindig azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk egy ilyen 20 és 30 ezer forint közötti árkategóriában találunk egy készüléket, akkor az már megbízható minőséget tud nyújtani. Igen.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hát azt gondolom, hogy tényleg elkezdődik az a szezon, hogy mi is szerintem egyre többet fogunk találkozni, és többet fogunk keresni, hiszen jönnek majd a Minden Szentek, most már mondhatjuk, hogy a Halloween, mert hogy azért az is.
3: Karácsony, meg
2: egyébként is ezen gondolkoztam, hogy lassan itt tartunk, meg a nem tudom, tűzi játék az is szokott lenni, vagy az nem most
4: igen.
2: van, de hogy ilyen
4: szilveszterkor.
2: Szilveszterkor
3: lesz minden.
2: Szóval, hogy mostanában sűrűbben fogunk találkozni, és hát nagyon bízom benne, hogy többnyire csak prevenció jelleggel és figyelemfelhívás miatt, nem azért, mert baj van. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Rózsa Gábornak, tűzoltó alezredesnek, az ÉRT katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének, és akkor bízunk benne, hogy tényleg csak megelőzés céljából fogunk találkozni Kérem többször éljük. A következő időszakban. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm én is. Szép napot.
0: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték. Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok

0: Parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
1: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
0: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, 6-szög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fémvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy 4 személyes mérleghintát fogunk telepíteni.
1: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakörre épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
2: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épített környezetünk.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória rockband áll színpadra, fél 10-től pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süspelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Jó reggelt mindenkinek, közlekedési információk következnek a Süsfelnapban, a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Még mindig egyirányú Szigetszentmiklóson a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak a Losonci utca irányába tudtok autózni, várhatóan egyébként ez október 21-éig így lesz. Közműépítés zajlik egyébként, most már azért egy jó ideje azon a területen, de nem csak ott, hanem van egy egyirányúsítás közműépítés miatt a Bajcsy-Zsilinszky utcai körforgalom és a Szent Erzsébet tér között, mert hogy az a rész is, az a szakasz is jelenleg egyirányú, mert hogy a Szent Erzsébet téren csak a Tököli út irányába tudtok közlekedni, visszafele nem. Érdemes nem megszokásból vezetni, hanem a kihelyezett táblákat figyelni. Ezen kívül pedig torlódás van térségünkben az 51-es úton, illetve az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között, valamint Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába is jelenleg lassan tudtok autózni, de lassú a haladás a gyártelepi Hévát járónál, illetve a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is csak nagyon lassan tudtok közlekedni. De erős a forgalom egyébként a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya irányába, valamint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy térségében is jelenleg torlódást látunk, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé is jelenleg sokan haladnak. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várom, mutatom is az elérhetőségeket. Mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 7-e van, ez ma is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Az Amáliák ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket, boldog névnapot kívánunk. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és tudjátok, 7 óra után majd Bredák Szandi is csatlakozik hozzám. Addig is viszont egy picikét nézzük is meg, hogy október 7-éhez milyen jeles napok, illetve alkalmak tartoznak. Először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról, képzeljétek el, ezen a napon 67 évvel ezelőtt. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet, az első kép 63.500 kilométerről készült. Összesen egyébként 29 képet csináltak, amelyek igen kis felbontásúak voltak, de a képződmények közül elég sok így is beazonosítható volt. Az mindjárt kiderült, hogy a Hold túloldala másmilyen, mint a látható, elsősorban a sötét tengerek hiánya feltűnő. Aztán a KLM, a holland légitársaság, a holland királyi légitársaság pontosabban 107 évvel ezelőtt 1919. október 7-én alakult meg. Ezen kívül pedig 58 évvel ezelőtt hunyt el Hatvani Lili bárónő, Amerikában élő író. Más források szerint egyébként 1967. november 12-e a halálának a napja. Neve más írásmóddal Hatvani Lili, Lili von Hatvani Dolcs, elég sokféleképpen lehet az ő nevét leírni. A színházi élet kritikusaként működött az 1920-as években, az 1930-as évek végén pedig Amerikába ment. New Yorkban telepedett le, többnyire a gazdagok életének ábrázolója volt, és bár hősei túlnyomóan a nemzetközi élet figurái, történeteikben mégis a budapesti élet elevenedett meg főleg. Témái, munkái merész hangvételűek voltak, és emellett viszont nagyon népszerűek. Aztán a mai napon ünnepli a 74. születésnapját Vlagyimir Putyin, orosz politikus, illetve államférfi. Aztán 84 éves lett a mai napon Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, a Halhatatlanok társulatának az örökös tagja. A Bojtorján együttessel kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből koncertezett a gyermekeknek, amelyből 8 aranylemez készült összesen. Aztán 44 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be a Broadway-en a Macskák című musicalt. T.S. Eliot és Andrew Lloyd Webber alkotása, a musicalt egyébként több mint 20 évig játszották folyamatosan. Talán egyébként még mindig látható a Madách színházban, én annak idején láttam ott, megképzeljétek el, egy kis személyes dolgot hagyosszak meg veletek. Én annak idején a Kossuth Lajos gimnáziumban, mert hogy én oda jártam Pest Erzsébetre, volt egy ilyen kis musical osztály ott is, és én abba táncoltam. Nagyon sokféle musicalt feldolgoztunk, volt egy elég nagy tánckarunk, meg az ottani diákokból egyébként egy kis énekkar is összejött, és adtunk elő például a Vámpírok bájából, de akár egyébként a Macskák című musicalből is, és óriási élmény volt, tényleg minden héten emlékszem, péntek délutánonként összegyűltünk így a tanítás után, és annyira jó volt, táncoltunk, bulisztunk, és a jó kis iskolai rendezvényekre pedig nagyon jó előadásokat hoztunk össze, amivel egyébként képzeljétek el, kétszer még Németországot is megjártuk. Aztán 2003-ban Arnold Schwarzeneggert Kalifornia állam kormányzójává választották, ennek már bizony 23 éve. És 177 évvel ezelőtt hunyt el Edgar Allan Poe író, ő a Holló, illetve a Kút és az Inga is az ő nevéhez fűződik egyébként. Végezetül pedig 18 évvel ezelőtt 2008-ban hunyt el Fodor Géza dramaturg, esztéta, egyetemi docens. Kutatási területe a színház és dráma esztétika volt, kortárs magyar drámák, például a Halleluja, vagy akár a Csirkefej is az ő nevéhez fűződik. Egyébként pedig dramaturgiai gondozását végezte a kortárs magyar drámáknak, és színpadra segítette őket. Ezek voltak már a mai évfordulóink október 7-én, itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. A The Beavers 4x6 című dalával folytatjuk, aztán jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Tartsatok velem a folytatásban is!

Ez a Sőspelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Október 7-e szerda reggel van, a hét közepe gyakorlatilag. A mikrofonnál pedig Somogyi Bettit halljátok. Nézzük is meg gyorsan még ebben a fél órában, hogy milyen témákkal készülünk nektek ma reggel, mert hát én azt gondolom, hogy a héten, ezen a héten jelenleg a mai napunk lesz a legsűrűbb. Például lesz ma este 8 óra után szigetszelet, egyébként ez az adás most nem az enyém, hanem Maier Nóra kolléganőmé, viszont egy rövid részletet hozunk majd nektek a ma esti szigetszeletből, mert hogy annyit azért elárulok, hogy amiről szó lesz, az az első miklósi városnapokhoz kapcsolódik. Bár azt gondolom, hogy ezzel most nem árultam el egy nagy dolgot, hiszen rengeteg esemény, ami most zajlik jelenleg Szigetszent Miklóson, az első miklósi városnapokhoz kapcsolódik valamilyen formában. Tehát a ma esti szigetszeletből hozunk nektek majd egy rövid részletet, aztán 8 óra után pedig gyakorlatilag folyamatosan vendégeink lesznek, például Kőszeg Zsolt, Dunaharaszti Laffert Kúria programfelelőse érkezik majd hozzánk 8 óra után. Tudjátok, Zsolt minden hónap elején meglátogat minket, és összeszedjük gyakorlatilag egy ilyen nagy csokorba, hogy ebben a hónapban milyen programokra lehet ellátogatni majd Dunaharasztin a Laffert Kúriában. Ez most is így lesz 8 óra után, tehát kíváncsiak vagytok a Dunaharasztival kapcsolatos programokra, akkor mindenképpen hallgassatok minket. Aztán pedig 8:30 után Jakab Gergely érkezik hozzánk, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotója, de egyébként annak lesz most az apropója, hogy ő itt lesz velünk, hogy ő az elhunyt idősebb Nádasdy Andrásról készített egy portréfilmet. Ezt a filmet majd ezen a héten vasárnap a miklósi városnapokhoz kapcsolódóan október 11-én délután 1 órakor tudjátok megtekinteni, de ha nem láttátok volna még az Emlékek a partról című dokumentumfilmet, ami ugye az egykori halászkertről szól, azt is meg tudjátok nézni majd ezen a napon. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk tehát majd Jakab Gergellyel 8:30 után. Aztán 9:30 után pedig érkezik majd hozzánk Kovács Lilla, egészségügyi szakember, hiszen egy podiátriai előadás, egy podiátriai alkalom lesz majd méghozzá itt a térségben, Szigetszent Miklóson. Erről is beszélgetünk majd, és egyébként igyekszünk majd Lillával egy jó kis videót is készíteni. Érdemes lesz tehát majd figyelni a Lakihegy Rádió közösségi oldalait. Maradjatok velünk ma reggel is, hiszen ez a Sűsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Itt vagyunk majd délelőtt 10 óráig. Szóljatok hozzá bármelyik témánkhoz, 0620 95 95 107. A beszélgetéseket pedig élőben, videós formában is közvetítjük a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon élőben is követhettek majd minket. Most a folytatásban pedig B. Nagy Réka, illetve Nagy Bogi Késő című dala következik, 7 órakor pedig megyünk tovább a legfrissebb hírekkel.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapot négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, ha feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
7: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a Kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a Kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, Megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézy Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. A lap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média színteret.
1: Időjárás.
8: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Be.

0: friss közlekedési információkkal megyünk is tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 95-ös kilométernél, ez Kál, illetve az Erdőtelek csomópontot jelenti, egy teherautó személyautóval ütközött össze. Jelenleg azon a részen egy sávon halad a forgalom, és hát torlódás tapasztalható a helyszínen, ezért ha tehetitek, akkor kerüljetek. De szakaszos torlódás van a főváros felé az M1-es autópályán is, a 39-es jelű Bicske és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között, valamint az M3-as autópályán 60-tól is lassulnak a járművek. Itt a térségünkben pedig az 51-es úton és az 510-es úton Dunaharasztitól kezdve a főváros irányában látok elég komoly torlódást, arrafele hosszabb menetidővel számoljatok. A rendőrök pedig kint vannak ismét a Szilágyi Lajos utcában, méghozzá Szigetszent Miklóson, ez ugye ott a fogorvosi rendelő környékén van. Aztán továbbra is ugye egyirányú, még mindig várhatóan október 21-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca egy szakasza, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak a Losonci utca irányába tudtok autózni, de a Szent Erzsébet téren is közműépítés miatt forgalomkorlátozás van. A Bajcsi-Zsilinszky utcától kezdve csak a Tököli út irányába tudtok autózni, visszafele nem, ott jelenleg dolgoznak a szakemberek, érdemes a kihelyezett táblákat figyelni. Ezen kívül pedig, ahol térségünkben még lassan tudtok autózni, az a Gerinc út Szigetszent Miklóson, illetve Tököl főútján és a gyártelepi Hévátjárónál is jelenleg élénk a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Október 7-e van, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Idén is megünnepelték a szépkorúakat Dunaharasztin. Szalai László polgármester egy különleges lehetőséggel, egy életjáradék programmal kapcsolatban is tájékoztatta a szépkorúakat a nekik szánt ünnepségen október 1-én. A megnyitó beszédet hallhatjátok majd először, aztán pedig a vele készült interjút, de nem csak a város első emberével beszélgetett Bredák Szandi, aki ott volt a helyszínen, hanem Lehel Endre alpolgármesterrel is és néhány szépkorú hölgyet is megszólaltatott. Ebben a fél órában tehát ezeket az interjúkat hallgathatjátok meg.
5: Hagyományos ezen a napon ünnepeljük az idősek napját, azért megint elővöm ezt a pontot, mint tavaly is, hogy az unokámnak is ezen a napon van születésnapja, úgyhogy könnyű lesz nekem mindig eljegyezni. Mikor ünnepelni a Nándikát is. Az előbb megkérdezték tőlem, hogy miért fontos az, hogy egyáltalán foglalkozunk az önkormányzatnak, miért fontos az, hogy foglalkozzunk a dunaharaszti idősekkel. Erre azt mondom, hogy nem csak a dunaharaszti önkormányzatnak, hanem mindenkinek fontosnak kéne lenni, és nem csak a dunaharasztin, hanem mindenhol máshol is, azokkal az emberekkel törődni, és nem csak ezen az egy napon, hanem úgy általában törődni, akik végig dolgozták az egész életüket, azért, hogy nekünk, mikor gyerekek voltunk, biztonságot teremtsenek, hogy oktassanak minket, tanítsanak, hogy felkészítsenek az életre, és hogy majd nekünk is lehessenek unokáink, akiknek ezt, amit tanultunk, tovább tudjuk adni. Na hát ezért fontos az, hogy figyeljünk oda egymásra, és hát pont a Kavar Józsi, a polgármester úr mondta, hogy egyre több az ismerős az asztalnál, mondta neki, hogy készülj fel, nem sokára te is ide fogsz szólni. És ezt reméljük, hogy ez így is lesz, és még sokáig fog itt mindenkivel találkozni, és együtt tudunk ünnepelni. És az önkormányzat nem csak ezen a napon foglalkozik az idősekkel, ezt mondom, nagyon sokan tudják, hiszen a végén ezek az arcokon nagyon sok ismerős arcon, akik járnak a különböző nyugdíjas egyesületekbe, nyugdíjas klubokba. És nekünk ez nagyon fontos, hogy minden évben odafigyeljünk ezekre a klubokra, és támogassuk ezt, azért, hogy jól tudjátok érezni magatokat, mert ez egyébként nagyon fontos, hogy az emberek összejárjanak, beszélgessenek egymással, és csinálják programokat is. És pont a tegnapi napon van nekünk egy ilyen rendeletünk, egy kicsit száraz a dolog, de el kell, hogy mondjam, mert nem nagyon foglalkozott vele senki, és éppen ezért módosítottuk ezt a rendeletet. Van egy ilyen rendeletünk, ami az életjáradék szerződésről szól, ezt így szépen próbálom nem jogi nyelven elmondani, ez arról szól, hogy aki szeretné és igényli az önkormányzattól, az fordulhat hozzánk, és köthet velünk életjáradék szerződési szerződést, a velünk alatt az önkormányzatot értem, nagyon sok idős ember érint ez, akinek vagy nincsenek gyerekei, vagy sajnos ez is előfordul, nem nagyon foglalkoznak vele, és ez azt jelenti, hogy kis kiegészítést tudnak kapni, szerződésködnek az önkormányzattal, és az ingatlanok az értékének a 15%-át, tegnap úgy fogadtuk el, hogy aki 80 év fölött az a 20%-át rögtön megkapja, és az élete végéig az önkormányzat bizonyos összeget, ez az életkorától, és mit egy csomó dologtól függ, hogy mennyi, de hónapról hónapra az önkormányzat gondoskodik ezekről az emberekről, akik ezt szeretnék megkapni. Tehát ez nem egy kötelező dolog, de szerintem ez egy nagyszerű lehetőség. Főleg úgy, hogy ez biztonságot teremt mindenkinek, aki ezt igénybe veszi, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok gonosz ember is rendezik közöttünk, akik kihasználják a hiszékeny idős embereket. Erre is rendeztünk programokat a rendőrséggel, együtt mindenkivel odafigyeljük. Az önkormányzatnál ez nem fordulhat elő, itt aki szerződik és erre ígéretet kap, az 1000%-ig ezt a pénzt megkapja, és oda tudunk rá figyelni. És még egy fontos dolog, hogy kettő intézményünk van, ami az idősekkel és a családokkal foglalkozik. Minden kettő intézménynek a látókörében ezek az idős emberek bekerülnek, és még inkább mi a benne annak látókörben, még inkább lehetőséget kapunk arra, hogy sokkal jobban odafigyelhessünk ezekre, akik ezt szeretnék igényelni. Ezt megígértem a kollégáimnak, hogy ezt ma elmondom, és fontos is, mert lehet, hogy az összeg sem volt akkor, amit először kínáltunk, és ezért emeltük meg, de az is lehet, hogy nem mondtuk el elégszer és elég sok helyen, de most szerintem a lehető legjobb helyen vagyok, hogy ezt elmondjam.
3: Ez nem csak nekünk fontos, szerintem az egész országban, meg ráadásul ez egy világnap, tehát valószínűleg az egész világon fontosak az idősek. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne feledkezzünk el azokhoz az emberekről, akik végig dolgozták az egész életüket. Nagyrészt mi is, meg a mi gyerekeink is, most már lassan már mi is idősödünk. Mi is azért dolgozunk, hogy a jövő generációnak jobb legyen. Ez viszi előre az életünket, és ez nyilvánvaló, hogy tiszteletet érdemel, és erről emlékszünk meg. Egyébként a Dunaharasztinak egyébként is, tehát nem csak ezen a napon egyébben fontos, de nagyon komoly intézményrendszerünk van. Odafigyelünk az idősekre, komoly szociális ellátó intézményeink vannak, és nemrég fogadtunk egy rendeletmódosítást is, ami egy életjáradék programból szól. Ezzel is próbálunk az idős embereknek, akik rászorulnak, vagy egyedül vannak, vagy egyszerűen csak a nyugdíjukat szeretnék kiegészíteni, így próbálunk az idős embereknek segíteni. Tehát ez a mai nap az emlékezésnek, az ünnepnek a napja, de egyébként egész évben oda kell figyelnünk egymásra, nem csak az idősekre, de természetesen a mai napon ez a legfontosabb.
6: Ezt, amit most említett, ezt igényelni kell egyébként?
3: Igen, ezt igényelni kell. Ma el is fogom mondani, mert most változtattuk meg. Gyakorlatilag arról szól, hogy az időskorú emberek életjáradék szerződést tudnak kötni az önkormányzattal. Az ingatlanoknak az értékét azt gyakorlatilag azonnal, annak a 15%-át azonnal megkapják, és az életkoruktól, az ingatlan értékétől és egy sor olyan dologtól függően pedig havi állandóságot fizet az önkormányzat. Cserébe azért, hogy gondoskodunk, ők az önkormányzatra iratják rá az ingatlanjukat. Mi azért fontos, mert nagyon sok, tudjuk, hogy nagyon sok olyan ember van, akik az időskorú embereket kihasználják. Az önkormányzatnál biztonságban vannak, nem lesznek becsapva, nem veszik el tőlük mindenféle juttatás nélkül az ingatlanjukat. Bekerülnek az önkormányzatnak a látókörébe, mind a kettő intézményrendszer, a intézményünk, ami ezzel foglalkozik, figyelembe tudja venni, és sokkal jobban oda tudunk rájuk figyelni, és igen, ezt igényelni kell, tehát ezt nem mi megyünk, hanem nekik kell kezdeményezni.
6: Itt az előbb beszéltem pár szépkorúval, hogy milyen dunaharasztin nyugdíjasnak lenni, és egyöntetűen egymástól függetlenül azt mondták, hogy nagyon jó, mert nagyon szeretik a várost. Általában ez a visszajelzés jön?
3: Hát sor nyugdíjas szervezetünk van, akiket az önkormányzat szintén támogat, tehát adó nekik helyet, a civil pályázaton mindig szoktak indulni, összefogják egymást, odafigyelnek egymásra, és ezt nagyon jó dolognak tartom, úgyhogy örülök neki, hogy ezt mondták, hogy jó dunaharasztin nyugdíjasnak lenni.
6: Egyébként pont ezt is mondták, igen, hogy többen nyugdíjas kluboknak is aktív tagjai, és hát folyamatosan vannak programok, úgyhogy nem maradnak egyedül otthon.
3: Hál' Istennek!
6: Szépkorúakkal telt most meg itt bent a József Attila Művelődési Ház nagy terme. Tegnap egy másik rendezvény volt, beszéljünk mind a kettőről egy picikét, mert hogy mind a kettőnek ez volt a helyszíne, és hát mind a kettő egyébként megszólította ilyen, olyan módon a szépkorúakat.
7: Igen, hát a szép korúakat inkább a mai szólítja meg egyébként, mert ugye ma van az idősek napja, és itt akkor ez hagyomány már, hogy itt akkor összejönnek az úgymond szép korúak, és a 30 legidősebb kap itt egy csomagot, a képviselőtestülettől egy elég színvonalas műsor van, nyilvánvalóan az ő érdeklődési körüknek megfelelően operett és hasonló előadókkal, és jó látni, ahogy itt összetalálkoznak az idősek, és jó látni, ahogy hát már én is afele hajlok, mert nekem ők közel állnak hozzám, és én is ismerem szinte mindegyik őket, és jó velük találkozni, látni, hogy egészségesek, hogy vannak terveik, hogy jó érzéssel ülnek le egy asztalhoz, és tudnak beszélgetni a régi szép időkről, vagy talán a közeli jövőről és a terveikről. És egy picit ez a közösségi élmény tegnap is látható volt, csak tegnap a gyerekek részéről. És tegnap itt egy Petőfi szavaló verseny volt. És nagyon nagy élmény volt az is, mert alsótagozatos gyerekek, 10 éves, 14 éves gyerekek élték meg a gyerekkorukat egy olyan minőségben, hogy verseket mondtak, és nem volt náluk mobiltelefon, és egymásnak tudtak örülni, és egy oklevél átadásnál is sikítottak, és ölelkeztek együtt, és azt hiszem, hogy ez a fajta közösségi élmény, ez fog ismétlődni nekik az életpályok során, és reméljük, hogy ők is eljutnak ide, ahova a mai idősek eljutnak.
8: Hát nekem nagyon tetszik. Én már voltam itt, igen, a nyugdíjas klubban, vagy 10 évvel ezelőtt, nőnakkor, de hát nagyon rendes, aki így a vezetők, hogy ezt így megszervezik. Meg én jártam a nyugdíjasokkal fürdőbe.
9: Kimondottan örülök neki, és aki a kedvencem, az a Csonka Pici. Úgyhogy már alig várom, hogy jöjjön.
10: Ismer dalait tőle? Dalokat tőle?
9: Természetesen, igen. Minden dalát ismerem.
10: Akkor majd vele együtt fog énekelni?
9: Igen. Ezzel együtt fogok énekelni. Koncert.
0: Idén is megünnepelték tehát október 1-én a szépkorúakat Dunaharasztin. A helyszínen készült interjúkat Beredák Szandi készítette, ezeket mutattuk meg nektek. A folytatásban pedig maradjatok velünk, hiszen ez továbbra is a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Katy Perryvel folytatjuk.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk. Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
8: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka városrészben is lesznek fejlesztések.
11: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér, két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai

0: szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály Parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály Parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy négyszemélyes mérleghintát fogunk telepíteni.
1: Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témaköré épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
2: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. De arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
1: Sporthíreink. Komoly vereségbe futott bele a Beac otthonában Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata az NB1 második fordulójában. A BKG egyik negyedben sem tudott méltó ellenfele lenni a fővárosiaknak, és végül 94-56-os vereséget szenvedett. Horváth Rihárda, a térségiek vezetőedzője elmondta, mentálisan teljesen összeomlott a csapat, és végig rossz döntéseket hozott, mert nem tudott reagálni az ellenfél tempójára. Hozzátette, végig küzdöttek és próbálták kijavítani a hibákat, de az, hogy nem adták fel, kevés vigasz, amikor sokkal többre képesek ennél.
3: Van pozitív, amit hozottunk vinni, de mindenképpen botrányos volt és katasztrofális, tehát nagyon nem erre számítottunk. Igazából a fő problémánk az volt, hogy a legtöbb játékosunk az mentálisan leállt, mert nem is tudom, hogy mondjam, nehezen tudott reagálni a gyors döntések szituációkra, mint támadásban, mint védekezésben. A pozitívum az az, hogy őket mi erre képesre tartjuk, illetve olyan pozitívumok voltak, hogy azért nem az volt, hogy feladták a mérkőzést, bármekkora is lett a különbség, hanem próbálkoztak megoldani a problémákat, csak kevés sikerrel. Mondtam, hogy ezen most túl kell lépni, mert nagyon korán jön a következő mérkőzés.
1: Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Dunaharaszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtt álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben Jónyár góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a 3. helyezethez képest.
4: Időjárás.
1: Szerdán derült napos idő, valószínű kevés fátyol, felhővel csapadék nem lesz. A délies szél nagyrészt mérsékelt marad, délután 22-26 fok várható. Csütörtökön gyengén felhős napos száraz idő várható, de a nap végén északnyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és elszórtan csapadék is előfordulhat. Hajnalban 4-14, délután 22-27 fok várható.
4: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncert

0: Ott láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Bredák Szandival
2: és Somogyi Behárral.

0: friss közlekedési információkkal folytatjuk is a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Kigyulladt egy jármű a 6-os főúton Szentlőrinc közelében, ezt írja az Útinform. A 218-as kilométernél jelenleg megállították a forgalmat. Aztán az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont, illetve az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom jelenleg a leálló sávon, és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv autózható. Aztán még mindig szakaszosan torlódik a forgalom a főváros irányába, különösen az M1-es autópályán a 39-es jelű Bicske, illetve a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között, valamint az M3-as autópályán 60-tól lassulnak jelenleg a járművek. Itt a Csepel-szigeten pedig a gyártelepi Hévátjárónál, illetve a Gerinc úton is végig Szigetszent Miklóson nagyon lassan tudtok autózni, de arra szól a kocsisor a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, illetve a Csépi úton is jelenleg elég komoly torlódás van, úgy látom a térképen. Az Ostorfa utcától kezdve lassul a forgalom, onnantól kezdve lassan tudtok autózni. A rendőrök pedig kint vannak Szigetszent Miklóson még mindig a Szilágyi Lajos utcában, arra fele tehát figyelmesen autózzatok. Ezen kívül pedig nagyjából a Rákóczi utcától kezdve végig araszol a kocsisor a Csepeli útnak a Szigetszent Miklósi szakaszán. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak, a mikrofonok mögött Bredák Szandi és Somogyi Betti. Szerda van, ami azt jelenti, hogy ma este 8 óra után is lesz Szigetszelet, ezúttal pedig Maier Nóra kolléganőnk, az Ádám Jenő emlékházba látogatott el. Ugye most a téma adott volt olyan szempontból, hogy ezen a héten zajlik ugye az első miklósi városnapok és Ádám Jenő születésének a 130. évfordulója alkalmából az Ádám Jenő emlékház tulajdonképpen egy emlékkoncertet rendez majd október 11-én ezen a héten vasárnap. Délután 5 órai kezdettel az Ádám Jenő általános iskola és AMI hangverseny termében. Maier Nóra kolléganőnk tehát elment az Ádám Jenő emlékházba és beszélgetett Mis Nándorral, a helytől történeti gyűjtemény, illetve az emlékház vezetőjével. Kicsit Ádám Jenő életéről is szó lesz a ma esti Szigetszeletben, valamint egy picikét szó esik természetesen majd a vasárnapi emlékkoncertről is. Arra gondoltunk, hogy most is hozunk nektek egy részletet, egy kis ízelítőt a ma esti adásból. Hallgassuk meg!
5: A helyszín ezúttal Szigetszent Miklós, az Árpád utcában vagyunk, hiszen itt található meg ebben az utcában az Ádám Jenő emlékház, az apropó pedig adott, hiszen a héten ünnepeljük a Szigetszent Miklósi városnapokat, melynek keretében emlékkoncert is várja a közönséget, az érdeklődőket, majd talán erről is egy kicsit beszélgetünk. Mis Nándorral, a helytörténeti gyűjtemény és az emlékház vezetőjével. Mikor vált ez emlékházzá?
6: Ennek az emlékháznak régre visszanyúló története van, ugyanis Ádám Jenő 1896-ban ebben a házban látta meg a napvilágot, itt született. Az ő nagymamája Szigetszent Miklósi bába asszony volt, Ónódi Mária, ő segítette a világra a saját unokáját, és hát utána volt hosszú története az épületnek, egy ideig az utcai, utólag utána épített helyiségben vasbolt működött, aztán később ez volt a helyi takarékszövetkezetnek az irodája. Amíg aztán az 1970-es évek végén Vő Imre bácsi elődöm közbenjárására a tanács megvásárolta ezt a házat kifejezetten azzal a céllal, hogy Ádám Jenő Szigetszent Miklós Kossuth díjas szülötte tárgyaiból, hagyatékából berendezett kiállítás jöhessen létre. Úgyhogy ennek megfelelően 1979-ben megnyílt az emlékház, Ádám Jenő maga vágta át a megnyitókor a szalagot, tehát ő itt volt a saját emlékháza avatásán, és ez egy óriási pillanat volt számára is.
5: Ádám Jenő életének egészét tekintve azért viszonylag kevés évet töltött Szigetszent Miklóson, mégis kötődött Szigetszent Miklóshoz, nem csak azért, mert itt született, hanem már gyermekkorában is itt a miklósi asszonyoktól gyűjtögette a különböző népdalokat?
6: Ugye ez azért nagyon érdekes dolog, mert ma itt egy 42 ezres városban kevéssé tudjuk elképzelni azt, hogy a századfordulón, a 18-19. Századfordulóján hogy nézett ki Szigetszent Miklós, és erről eléggé jó fotodokumentációnk is van, ugyanis Ádám Jenő testvére, öccse, Lajos, az 1920-as években akkor már létezett úgy hordozható fényképezőgép technika, hogy ezzel meg tudta csinálni, nagyon sok szép fényképet készített a faluról, így az Árpád utcáról is van az Ádám családtól fényképünk. És hát ugye Ádám Jenő ebbe a millióbe, egy falusi, vidéki millióbe született bele, ahol őt gazdák vették körül, akik őzve beszéltek, erre visszaemlékszik. Sőt, most nem olyan régen hallgattam az ő beszédét, és arra jöttem rá, hogy ilyen 70-80 éves korában lehet érezni rajta is az őzést. Tehát, hogy úgy megmaradt a beszédében ez a miklósias íz. És ugye emellett hallotta azokat a dalokat, amiket az itteni parasztasszonyok énekeltek, és egészen fantasztikus, hogy nem volt még szolfés tudása. 4-5 éves korában az ötvonalas papír a kezébe került, és ritmika nélkül, de a kis pöttyökkel a hangokat papírra vetette, tehát már akkor megmutatkozott ez, hogy ő a magyar dal, a népdal iránt mennyire érdeklődik. És utána ez az ő falusi származása, ez egész életében fontos volt számára, mert meghatározta tulajdonképpen a művészetét. Ugyanis Ádám Jenő úgy állt hozzá, hogy ő a magyar falu gyermeke. És a magyar falu porát, báját, szenvedélyét, szeretetét kell megőrizni, hiszen ez tesz minket magyarrá. Ez adja meg az ízét a mi népünknek, és ezért ő foglalkozott népdalgyűjtéssel, tehát kijárt Somogyban és Zalában gyűjtött népdalokat. Ezeket a népdalokat aztán feldolgozta, hogy ilyen könnyen fogyasztható, könnyen hallgatható formában a nagy közönség elé tárja. Aztán tovább ment Kodály javaslatára, kidolgozta a szolmizáció módszertanát, kifejezetten a magyar népdalokra alkalmazva, sőt a végén ő írta meg Magyarország első énekzene tankönyvét, énekeskönyv címen 1948-ban, tehát gyakorlatilag mindent elkövetett azért, hogy a magyar népdal fennmaradjon és az iskolákban oktatva legyen, és hát ennek a mai napig érezzük a hatását, és hát a végén kiderült, hogy világcikk lett belőle, ahogy ő maga is fogalmazott valahol, és a Kodály módszert az szerte a világon ismerik, az Egyesült Államokban nagyon népszerű, a Távol-Keleten, Japánban, mint ahogy megtudtam egyszer egy tárlatvezetés alkalmával Tájföldön, volt itt egy tájföldi gyerekcsoport az egyik Summerfest-kor, és ők sűrűn bólogattak, amikor mondtam, hogy Kodály Zoltán, és elkezdtek szolmizálni. Nyilván azt nem tudták, hogy Ádám Jenő volt a kidolgozó, de hát ugye pont erről is szól ez az emlékház, hogy a világcikknek az elnevezését azt egy kicsit helyre tegyük, rendbe szedjük.
5: Ez a talán igazságtalanság életében is bántotta, ugye?
6: Bántotta, de mindenki, akivel eddig beszéltem erről, kortársaival azt mondták, hogy de hát Ádám Jenő úriember volt. Ő ennek nem adott hangot. Olyannyira nem adott hangot, hogy még a személyes visszaemlékezéseiben, amit ő maga akár csak magának leírt papírra, abban is nagyon kevés szó van erről. Tehát ő Kodály iránt semmiféle sértődöttséget nem érzett, sőt, épp ellenkezője, Kodály a mestere volt, és ennek megfelelően rendkívüli módon tisztelte őt. Végül is ez lett az ő módszerének úgymond a veszte is, hiszen amikor elvitték Amerikába a könyvet, rajta volt a címlapon Kodálynak a neve. Ezt Ádám Jenő saját maga önszántából, mestere iránt érzett szeretetből és tiszteletből írta rá, pedig Kodály ugye nem dolgozott a könyvön, ő csak egy ötletgazda volt, de ezt el is ismeri, hiszen az előszavában útra valóul, amit írt a könyv elé, abban ezt el is írja, hogy gyakorlatilag ő ezt azért csinálta, hogy az ő módszerébe ez beleilleszkedve a magyar gyerekeknek a javára fordítassék.
5: Elindulunk be az emlékházba, közben sétálhatunk is talán. Nyilván voltak nehéz időszakai az élete során, hogyha csak az első világháborút követő hadifogságára gondolunk, ahol ugyancsak nem szakadt el a zenétől.
6: Igen. Jó is, hogy megálltunk ezelőtt a tárló előtt. Ugye az első világháború alatt gyakorlatilag nem igazán részesült abból, hogy mi történik a világháború alatt Európában. 1914-ben hívták hadba, tehát rögtön a legelején a világháborúnak, a nagy háborúnak, egy ilyen 2 hétnyi frontszolgálat után esett hadifogságba, és utána egy bő, majdnem 6 évet töltött ő Szibériában. És hát ugye ez alatt az idő alatt bőséggel történt a történelem, zajlottak a dolgok. Ugye először Rasdolnojébe került, ez a világ másik felén van. Ezen a térképen jól látszik, hogy csak nem a koreai határ mellett van Rasdolnoje. Ez egy tiszti hadifogoly tábor volt, ahol hát ugye a bécsi, pesti értelmiségi tisztek gyűjtő tábora volt, őket nem dolgoztatták az orosz tisztek, hanem hát szabadon lényegében azt csináltak, amit akartak, bizonyos keretek között még a közeli Rasdolnoje településre ki is járhattak. Volt saját belső újságjuk, foci csapatuk, opera előadásokat, színi előadásokat tartottak, és hát Ádám Jenő itt is zenélt. Ekkor már ő tudott hegedülni, úgyhogy hegedűs volt a tábori zenekarban. És hát ugye ez alatt az idő alatt barátkozott össze az oroszokkal, barátkozott meg az orosz kultúrával is, megtanult oroszul néhány hónap alatt. Tehát ez akkora teljesítmény, hogy ez valami egészen félelmetes. Aki valaha tanult oroszul, azt tudja, hogy legfeljebb a magyar mérhető hozzá komplexitásban. Úgyhogy megtanult oroszul, ekkor már tudott németül, és még mindig ugye 1914-ben járunk, tehát egy 18-19 éves fiatalemberről beszélünk, akinek ekkora elhivatottsága és már tehetsége volt ebben az időben. Megbetegedett a hadifogolytáborban, tüdőcsúcshurutot kapott. Nem tudom, hogy mi ez a betegség, de egész életében kísérte a tüdőbetegség őt. És akkor föltették egy kórházvonatra, elküldték Magyarországra. oroszok, hát ők nem tartanak beteg hadifoglyot, csak hogy közben történt a történelem, kitört a nagy októberi szocialista forradalom, elindult a polgárháború. Ugye a nagy háborúból kiesett a Szovjetunió, és a polgárháború eseményei miatt a kórházvonat az megrekedt a mai Kazaksztán területén. És leszállították a vonatról, a fehéreknek kellett a vonat, a vörösök meg közben jöttek. És ő ott ragadt Tatárszkban, szörnyűséges körülmények között, ahonnan megszökött, összeállt két orosz vándorszínésszel, járták a vidéket, minden kis településeken tartottak színi előadásokat, közben ő népdalokat gyűjtött, tehát hallgatta ott az oroszokat, hogy mit énekelnek, és azt ő lejegyezte, leírta, művelte a nyelvet is, és így élte az életét. És az a legenda járja, hogy Tatárszkban alapított egy zeneiskolát. És ez a zeneiskola állítólag a mai napig működik. Ennek még nem sikerült utána járni, de nem csodálkoznék rajta, hogyha ott a távoli Kazaksztánban is sikerült maradandó nyomot hagynia.
0: Ha szeretnétek megtudni ennél is többet Ádám Jenőről, akkor tartsatok ma este 8 óra után is a Lakihegy Rádióval és a Sziget Szelet című riport műsorunkkal, hiszen a teljes beszélgetést Mis Nándorral, a helytörténeti gyűjtemény, illetve az Ádám Jenő emlékház vezetőjével akkor tudjátok majd meghallgatni. És ha esetleg kedvetek támad elmenni az Ádám Jenő emlékkoncertre, ami az első miklósi városnapok keretén belül lesz, akkor ezt megtehetitek. Ezen a héten vasárnap délután 5 órakor az Ádám Jenő általános iskola és AMI hangverseny termében. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket, a belépés teljesen ingyenes. Az emlékkoncert honlapján a miklosimuseum.hu/AJ130 oldalon minden fontos infót megtaláltok. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. 8 óra után vendégünk lesz majd Kőszegi Zsolt, a Dunaharaszti Laffert Kúria programszervezője. Megnézzük, hogy milyen programokra tudtok ellátogatni októberben a Laffert Kúriában. 8:30 után pedig Jakab Gergely érkezik hozzánk, az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek az alkotója, amit egyébként ezen a héten szintén majd vasárnap október 11-én tudtok megnézni a Nádasdi Filmszínházban, de ezen kívül még egy nagyon jó kis programmal is készül majd Gergő. Erről is beszélgetünk majd, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Februárra elkészül a Magyar Olimpiai Bizottság fejlesztési terve a 2036-os nyári játékokra. A NOP pedig tavasszal dönt arról, hogy Budapest bekerül-e a lehetséges helyszínek szűkített listájára. A hazai szervezők nem zárják ki azt sem, hogy néhány szomszédos ország bevonásával biztosítsák a szükséges feltételeket, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a MOB elnöke. Gyulai Zsolt az olimpiai rendezés költségeiről konkrét számot nem mondott, de szerinte 2030-ig erre nem kellene külön költeni. A most zajló úgynevezett tájékozódási folyamat nem jár kötelezettségvállalással, nem minősül a rendezésre való jelentkezésnek. Dróntámadás következtében kigyulladt egy tanker Oroszország Fekete-tengeri partvidékén, Szocsi közelében. A libériai zászló alatt közlekedő hajó 23 fős indiai legénységét kimentették. Ukrán források szerint az orosz árnyékflottához tartozó egyik tankerről van szó. A hajó hatalmas lángokkal égett. A közeli strandokat lezárták, Szocsi lakosait pedig az ablakok bezárására szólították fel a hatóságok, és arra is, hogy lehetőleg ne menjenek ki az utcákra. Az Iránnal vívott háború befejezésének feltétele a teheráni urándúsítási kapacitás jelentős csökkentése, jelentette ki az amerikai alelnök. G.D. Vance hangsúlyozta, ha a perzsa állam valóban nem törekszik atomfegyverre, nincs szüksége nagy tisztaságú uránra. Donald Trump amerikai elnök tegnap arról beszélt, hogy tárgyalnak az iráni vezetőkkel, de valójában senki sem tudja, hogy az elnök és a külügyminiszter mekkora befolyással bír a hatalomban. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla.
1: Időjárás.
8: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Kigyulladt korábban egy jármű a 6-os főúton Szentlőrinc közelében. A 218-as kilométernél még mindig félpályás korlátozás van érvényben. Ezen kívül pedig az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között teherautó személyautóval ütközött össze. Ott is egy sávon halad a forgalom, a torlódás pedig már meghaladta a 3 kilométert. Ezen kívül sokan haladnak a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M1-es autópályán a főváros felé Bicske és Herceghalom között van torlódás, illetve szintén erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, illetve az M7-esen a főváros irányába Török-Bálint térségében a terelés mellett is torlódás alakult ki. Aztán lassú haladás térségünkben a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, a Rákóczi utcától kezdve még mindig arra szól a kocsisor. Ezen kívül pedig lassú a haladás a gyártelepi hévátjárónál is, illetve a Műúton is Szigethalmon mind a két irányban jelenleg csak arra szólva tudtok közlekedni. A Gyári úton pedig kint vannak a rendőrök, ezt többen megerősítettétek, több helyen is kint vannak egyébként, úgyhogy arrafele figyelmesen autózzatok. Ezen kívül pedig, ahol még torlódás van térségünkben, az a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakasza, illetve a Soroksári úton végig nagyon lassan tudtok autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
2: 11 perccel hagytuk el a reggel 8 órát. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Követhettek minket a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, ami nem jelent mást, mint hogy vendégünk van. Köszegi Zsoltot, a Laffert Kúria program szervezőjét köszöntjük. Jó reggel.
4: Jó reggel.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, nézőknek, hallgatóknak egyaránt. És hát persze nektek is, akikkel beszélgetünk.
2: Jó reggelt. Láttuk, hogy elég sűrű programok vannak, vagy hát sok program van a Laffert Kúriában, mert hogy hoztál, mindig hozol jegyzetet, és nem elég, hogy egy csomó mindenki van nyomtatva, még kézzel is, meg mindennel oda van irogatva. Kezdjük akkor, hogy milyen programok.
5: Mert minden lesz. Változik, tehát szerencsére, ami azt jelenti, hogy mindig bővülünk, és mindig jönnek újabb és újabb dolgok, még az utolsó hetekben, vagy utolsó napokban is.
2: Na nézzük sorba, ugye október 7-ét írunk.
5: Ez pont ma is. Ma rögtön a Senior Akadémia című rendezvénysorozatunknak az őszi etapja kezdődik, ahol is a program célja az, hogy az idős korúak edukációja, társadalmi integrációja és szerepvállalásuk segítése, ismeretterjesztés, valamint a magányenyhítése. De azt kell mondanom, hogy minden egyes alkalommal két előadó tart előadást, és most már szerencsére egyre jobban sikerül tudatosítani az érdeklődőkben, hogy itt tényleg nem csak az időskorúkról van szó, hanem egy csomó ugyanolyan téma van, ami ebben a mostani rohanó világban csak kapkodjuk a fejünket, és nem is tudjuk feldolgozni, nem is tudjuk megérteni, vagy nincs időnk arra, hogy feldolgozzuk ezeket a dolgokat, és itt nagyon jó emberi fülnek érthetően, emberi agynak felfoghatóan magyarázzák el a témavezetők ezekkel az aktuálisan felhozott témákat. Most például dr. Jászberényi József, félelmeink kezelése idősebb korban. Hát ez szerintem már 30 évtől fölött nyugodtan.
2: Mi számít idősebb korban?
5: Igen, tehát hogy ez nagyon sok minden van. A másik előadó pedig dr. Kerülő Judit, vannak-e feladataink 60 év felett? Hát ez mondjuk egy konkrét felhívás.
2: Igen, meg egyébként tök furcsa ez, hogy én emlékszem így a kort, mondom most, hogy amikor, mit tudom, én még gimnáziumba jártam, akkor engem a 30 éves ember még idősnek számított.
6: Igen, én is ezt mondtam, most, majdnem néni.
2: Igen, nem, de most, hogy ezt olvassam, hogy van-e feladatunk 60 év felett, hogy ne lenne? Hát még a 60 éves persze. Még tök fiatal. Szóval, hogy így...
5: Megváltozik a nézőpont, ez kétségtelen. Igen. Ahogy megyünk egyre jobban beljebb, vagy éppen kijebb, ez egy más és
2: most
5: más.
2: Már a nagyon így öreg nekem a 100 éves. Tehát, hogy
5: így van.
6: Igen.
5: Úgyhogy ez a Senior Akadémia délután 4 órától lesz, ingyenesen látogatható, úgyhogy csak be kell jönni, le kell ücsörögni, és akkor végig lehet hallgatni az előadásokat.
2: Tök jó. Egyébként, nem csak azt akartam még mondani, hogy november 4-én is lesz, meg november 25-én is, ugye látom, hogy
5: így van. Tehát ilyenkor mindig az őszi és a tavaszi időszakban, vagy őszi-téli és téli-tavaszi időszakban szoktak lenni ezek havonta egyszer általában, vagy kétszer, mikor, hogy...
2: És szóba kerül hogy, majd a mesterséges intelligencia is.
5: Nagyon sok mindenről van szó, tehát hogy elég színes a paletta, tehát nem csak ilyen, jó van akkor mit csinálja nyugdíjaddal, meg nem tudom, tehát hogy nem csak ilyen
2: általános,
5: hanem egyáltalán az, hogy mivel találkoznak az idősebb emberek, és azokat hogy tudják feldolgozni, vagy milyen olyan tanácsok, vagy elképzelések, vagy minták vannak, ami félképpen könnyebben lehet eligazodni a mai világban.
2: Mehetünk tovább, mert beleszóltam itt 8-a.
5: Semmi baj, azért vagyunk itt, hogy beleszóljunk egymás mondataival. 8-a, azaz holnap 6 órától dokumentumfilm vetítés lesz a Laffert Kúriában, mégpedig Nagy Csilla a BSE-től a Haraszti Sasokig című dokumentumfilm, ahol is a 95-szörös magyar válogatott kosárlabdázó Nagy Csilla életművének lesz a dokumentációja. Busa Bálinték filméről beszélünk. Nagyon érdekes, a Csilla néni az utolsó évtizedeig Dunaharasztin élte le, és itt a Dunaharaszti kosárlabda közösségnek is nagyon sokat tett, de mint közben már így kiderült, hogy ugyanúgy eljárt röplabdázni a helyi iskolába, és ugyanúgy részt vett a város hétköznapi életében, és tehát egy sokaknak jelent kötődést.
2: Igen. Igen, egyébként én láttam ezt a filmet, ugye Busa Bálint a többek között a Dunaharaszti televíziónak az operatőre, és Csiszár Gábor volt a másik alkotó, igazából az ő ötletéből adódott. Ez vele is egyébként már beszélgettünk a Lakihegy Rádió podcast stúdiójában, ezt vissza tudjátok nézni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Ez nyilvános, ugye? Tehát
5: ez nyilvános, most ez már volt egy zár, de ez nyilvános. Így van, ez is nyugodtan lehet érkezni.
2: Oké, mi van még?
5: Hát péntek, mert ugye hétből még vannak napok. Pénteken 4:30-tól zenei workshop anyáknak, lányoknak, hölgyeknek, kisasszonyoknak, nagyasszonyoknak. A workshopot hazai téma a Szanyi Éva és Pece Zsófi énekesnő, énektanárnő, jazz énekes vezeti. Ez egy ilyen új kezdeményezés, de nagyon nagy az érdeklődés, és most azt találták ki, hogy havonta úgy néz ki, hogy lehet, hogy kétszer is lesz ez, és az egésznek az alapötlete az volt, hogy a hölgyek merjenek énekelni, nincsen rossz hang, csak bátortalanság van, és a közös éneklés az megadja a bátorságot ahhoz, hogy csak dudolásszon, vagy énekeljen, vagy szavakat is kiénekeljen, vagy maradjon csak a hangoknál, vagy a hangulatoknál, és volt már előzmény ennek, és nagyon jól sikerült, úgyhogy a hölgyek szeretettel várják a többi hölgyet erre is, tehát ez pénteken fél ötkor lesz, úgyhogy itt azért be kell regisztrálni előre, tehát hogy itt a Facebook oldalunkon meg lehet találni a hozzáféréseket és az információkat.
2: Igen, itt azt írják, kiknek szól, minden énekelni szerető anyát, nőt, nagymamát és gyermeket várunk egy olyan közösségbe, ahol az éneklés nem teljesítmény, hanem feltöltődés, és hogy miért jó csatlakozni, az anyák kikapcsolódhatnak és töltekezhetnek, új kapcsolatok és barátságok születhetnek, a zene összeköti a generációkat, egyébként ez valóban igaz.
6: Ez egy jó kis
2: nekem
6: kis
2: is azóta lett nagyon egész jó a hangom, mióta anya vagyok, nem egyébként, de azóta sokkal, minden esetre
6: énekelsz, igen.
2: Azóta sokkal többet énekelek egyébként, igen.
5: Hát és másokat énekelsz, mint előtte, mert előtte
2: hát,
5: a rádió mellett énekelgettél.
2: Azóta meg mindenféle Tom Petit, meg Bogyó Babócát, meg hasonlókat.
6: Igen.
2: Ez valóban így van. Na nézzük, mi lesz még.
5: Október 14-e szerdai nap 6 órától a Zenehabbal, tehát itt is újból elkezdődik az őszi szezon, és elkezdődik a Zenehabbal. Most Gedeon András lesz a Zenehabbalnak a vendége, előadója, ő egy gitáros, énekes, dalszerző, ritka baszbariton hangja van Andrásnak, és hát ezt majd meghallhatjuk. Itt is ingyenes a Zenehabbal regisztrációt. Azért ezt várunk, érdemes regisztrálni, mert hogy a helyszűke miatt azért megpróbáljuk, mert ez a kávézóban van végül is, és ez egy ilyen kávézós este, tehát nem is konkrétan ilyen koncert jellegű, hanem ilyen beszélgetős, dumágatós kávé, vagy tea, vagy éppen fröccs szürcsölgetés közben lehet zenét hallgatni.
2: Itt közben olvasom az eseménynél, hogy a zenekar a két öröm a zene tehetség kutatót is megnyerte, 2025-ös Füles Bagoly versenyen pedig övéke lett a legjobb daldíja.
5: Így van, ez a Gedeon Reflect című zenekarról beszélünk, így van. Ja, az András egy pár hónap ezelőtt költöztek Dunaharasztiba, és akkor igen, és akkor pont a városnapokon megkeresett, hogy hát most költöztek ide, és hogy mi lenne, hogyha ő most így jelezni, hogy itt van.
6: Megismernék.
5: És ha tudok valamit, akkor szóljak.
2: És mivel te vagy ennek a szervezője, amúgy is a zenehangból.
5: Meg a legjobban, amikor egy pár nap múlva hívtam, hogy na, akkor tessék.
2: Tudsz valamit. De jó, jönni,
5: október,
2: imádom ezeket.
5: Október 14-én. Már rögtön itt is van, és majd megmutatja.
2: Tök jó.
5: És akkor maradunk a zenénél. Október 17-én 18-ra, tehát a 6 órai kezdettel a Mojo zenekar akusztikus koncertje fog következni, így elég ilyen special edition lesz ez a koncert. Szabó Tomi szájharmonika művésznek a zenekaráról beszélünk, akik most jubilálnak, tehát 15 éves a zenekar, különböző felállásokkal, különböző zenei múltra rendelkező zenészek voltak eddig is a zenekarban. Most viszont kifejezetten a Laffert Kúria akusztikus és helyszíni jellegére rakták össze a műsorokat. Épp tegnap beszéltem a Tomival is, és mondta, hogy akkor is próbáltak, és akkor voltak még kérdései, hogy így, meg úgy, meg amúgy. És egy nagyon érdekes a blues, a rock and roll, a jazz, tehát hogy mindenféle műfaj is lesz hallható ezen az estén. Ez szerintem nagyon, nagyon érdekes, és huncut lesz, mert ahogy ismerem őket, az már maguk ők garantálják a minőséget.
2: Tök jó. Igen, eklektikus lesz egy kicsit, de tök jó lesz, hogy ennyi stílus megjelenik. Mi lesz még? Majd ne felejtsük el, hogy lesz a indián cowboy.
6: Igen, bakta indián.
5: Persze, az is lesz.
2: De még majd. Van más
5: előtte
2: is.
5: Van... Hát október 23-a természetesen,
2: igen.
5: Ahol, és a Dunaharaszti városban a Hősök terén délután 5 órától lesz a hivatalos megemlékezés és koszorúzás, utána viszont 18 órától a Laffert Kúriában folytatódik a megemlékezés, ahol is dr. Szalai László polgármester fog ünnepi beszédet mondani. Ezt követően pedig Ungvári Krisztián előadás lesz hallható. Uh-huh. Egy esemény, sok interpretáció, 56 értelmezései 1956-tól 2016-ig című előadás lesz. És a 70 éves jubileumhoz kapcsolódóan a Laffert Kúriában lesz egy 56-os kiállítás is, uh-huh. ami Farkas Istvánnak a kurációjában jött létre, és ő az ünnepség után fog tartani tárlatvezetést is, és a kiállított emléktárgyak és mindenekről fog tudni beszélni. Ez a kiállítás után, amíg így, ha minden igaz, akkor egy 2-3 hétig látható is lesz a Laffert Kúriában. A Laffert Kúria nyitvatartás idejében bárki ingyen megtekintetésbe jöhet, és megnézheti uh-huh. őket. Uh-huh. És Indián Klub október 24-e.
2: Aha.
5: A szokásos Indián Klub.
2: Ez most... is nagyon bevált egyébként.
5: Ez nagyon működik, és nagyon érdekes, hogy persze ez gyerekeknek lett kitalálva, de sokszor a szülők jobban élvezik, mint a gyerekek.
2: Mert jók a programok, tényleg nagyon különlegesek
6: felnőtteknek is.
5: Igen, ezt a pannáig nagyon jól összerakosgatják. Most éppen a cowboyokról lesz szó, és igazi western táncóra lesz. Tehát a Taksonyi Kis Duna Line Dance Clubnak a csapata fogja tartani a bemutatót, és western tánc tanítás lesz, és szorizás lesz arról, hogy akkor mi hogy alakult, vagy milyen stílusok vannak. Tehát, hogy egy csomó-csomó érdekesség lesz ebben kapcsolatban.
6: Hát ez is élvezhető lesz a szülőknek is abszolút.
5: Tehát, hogy ne. Hát, hogy ne. Ez kétségtelen.
2: Igen, itt görgetem egyébként még, hogy még rengeteg program lesz októberben. Nem is biztos, hogy minden most belefér, de hát szoktál ugye hozzánk rendszeresen jönni, de látom, hogy megint lesz majd például rózsaszín szalagos séta is, bár az nem biztos, hogy hozzátok kötődik, de
5: hát
2: az is
5: fontos. Hát hozzánk úgy kötődik, hogy nálunk lesz a végállomás. Na, tehát ez 18-án lesz, igen. Uh-huh. Csak hogy mondjuk ez egy külön program úgymond nem tartozik a Laffert Kúriában.
2: Igen, itt ugye már rá kell.
5: Így van, okay. Úgyhogy érdemes folyamatosan, vagy aránynak folyamatosan nézegetni a Lafert Kúria oldalát, mert tényleg mindig van, amikor mindig ilyen hirtelen belső sztorik vannak, és én még nem tudok mondjuk ide beesni olyan hirtelen, mint ahogy a történések megtörténnek.
2: De nem baj, mi beejtjük itt a műsorban, hát mert ugye vannak programajánlóink.
5: Köszönöm szépen, hogy köszönjük szépen ezeket a beejtéseket.
2: Hát mi köszönjük, hogy beejtetted ide magad. Kőszegi Zsolttal, a Dunaharaszti Lafert Kúria programszervezőjével beszélgettünk. Látogassatok el a közösségi oldalról, mindenről, amiről most beszélgettünk, bővebben is tudtok szemezgetni, olvasgatni. Köszönjük szépen.
5: Köszönöm én is.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
9: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az útszélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
8: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások.

0: Van, tehát nem a zárt játszótér, hanem a Váci Mihály Parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy négyszemélyes mérleghintát fogunk telepíteni.
1: Kiemelt figyelmet érdemel az immunrendszerünk védelme az őszi-téli időszakban. A fokozatos leüléssel párhuzamosan a szervezetünk egyre több vírussal és betegséggel találkozik, amelyeknek fontos gyűjtőhelyei az iskola és az óvoda. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a felnőttek és gyermekek esetében egyaránt elengedhetetlen a folyamatos vitaminpótlás. A Dunavarsányi házi orvos emellett a szabadban töltött idő szerepét hangsúlyozta.
2: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert, megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlása, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem amíg időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ősszel is folytatódik a Senior Akadémia előadás sorozat Dunaharasztin. Október 7-én, illetve november 4-én és 25-én délután 4 órától várják a Szépkorúakat a Laffert Kúriában. Az érdeklődők összesen 6 ismeretterjesztő előadáson vehetnek részt, amelyek a gerontológia, vagyis az idősekkel foglalkozó tudomány különböző területeit mutatják be. Az egyes alkalmak a többi között a mesterséges intelligencia használatát és veszélyeit, valamint az időskori feladatokat, félelmet és egészségügyi problémákat járják körül. A programon való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban elérhetők. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi Bettel.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az Útinform azt írja, hogy sokan haladnak a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, most is, mint minden reggel, így az M1-es autópályán a főváros felé, Bicske és Herceghalom között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra készüljetek. Szintén erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól telítettek. A sávok az M2-es autóúton Dunakeszi térségétől a főváros felé, illetve az M7-esen a főváros irányába Török Bálint térségében a terelés mellett is torlódás alakult ki. Szigetszent Miklóson több helyen is jelenleg dolgoznak a szakemberek, különböző útfelújítás zajlik. Például az egyik, hogy a villamos energia hálózatot fejlesztik, emiatt még mindig lezárás van, egészen pontosan november 15-ig. A kivitelezéssel érintett utcák, útszakaszok a következők: a Csépi út, Borz utca, Boglárka utca, Héja utca, Horog utca, Lankás utca, Lankás köz és Zápor utca. Mindenkinek jó utat kívánunk, vigyázzatok magatokra!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 2 perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Folytatjuk az élőben a közvetítést is, méghozzá videós formában is, nem csak hangban, a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
0: Ráadásul egy olyan érdekesség történt, hogy előző vendégünk Kőszegi Zsolt, a Lafett Kúria programszervezője is itt maradt velünk, és nem azért, mert, vagy bízom benne, hogy azért is, mert jól érzi magát a társaságunkban, de nem csak azért, hanem azért is, mert hogy abszolút kötődése van a következő témánkhoz. Jakab Gergely a vendégünk, aki az Emlékek a partról dokumentumfilmet készítette, többet magával, de az ötlet abszolút tőle ered. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is.
0: Azért azt mondjuk el, hogy Zsolt miért maradt itt. Azon kívül, azért, hogy mi az, mondtunk,
5: azért,
0: hogy...
5: Azért, mert a fehér székben még nem ültem. És ki akartam próbálni, hogy ez
0: hú, most... Az a hány szék van még akkor, hogy még meddig maradsz, de nyugodtan maradj. Ugye magáról a filmről egyébként már sokat beszéltünk, itt most az apropó az, hogy vasárnap a Városnapokhoz kapcsolódóan lesz egy nem mindennapi vetítés, van egy szomorú vonatkozása is ennek az eseménynek, és ugye magában a filmben egyébként Zsolt is szerepel, ugye? És akkor így közösen megszavaztuk, hogy Zsolt maradjon itt, hogy ő is meséljen egy picit.
5: Hurrá!
4: Ez egy nagyon jó ötlet volt, mert szerintem ilyen még nem.
0: Nézzem, hogy ki a következő vendégünk, hát ott is be tudsz valamihez kapcsolódni.
5: És akkor majd a szerződést találjuk.
0: Igen. Nincs, aztán meg podiáter jön, aki ilyen lábgyógyász, úgyhogy csak gondolod, akkor...
5: Hát a lábai megvannak még, úgyhogy kérdjük.
4: Lehet, hogy a jövőbeni filmben akár fog szerepelni.
0: Na, egyébként akár. Na, de viccet félretéve, ugye most vasárnap 1 órától Szigetszent Miklóson a Nádasdi moziban lesz majd egy igen különleges alkalom, akkor nézzük meg, hogy mi is lesz ez egészen pontosan, mert nem csak a filmvetítésről van szó.
4: Igen, tehát ez egy ilyen programsorozat, vagy programfolyam lesz, 1 órától vasárnap 1 órától nagyjából 5 óráig fog tartani, és két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces Nádasdy András életéről, művészetéről, akkor ezt követően Leskovics Gábor Lecsó Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni. És utána pedig egy kis szünetet követően természetesen, mert ennyit nem lehet egy helyben ülni, pedig a 100 perces Emlékek a partról című filmnek az utolsó nagyvászonon történő vetítése fog megtörténni. Mindhárom programra várunk mindenkit szeretettel, és akkor itt rögtön el is mondom, hogy aki nem akar természetesen 1 órától 5 óráig ott lenni, az bármelyik programra becsatlakozhat, tehát lesznek szünetek, és akkor közben lehet jönni, akár el is lehet menni, persze annak örülünk, hogyha végig tud maradni mindenki. aki végüli, az kap, nem tudom, valamit, egy soros pontot ellenőrzni.
0: Hát az élményt, hát azért ez nem kínzás, hát az, amit abszolút végig kell ülni, az jó dolog, tehát, hogy illetve hát nyilván
3: ez a... egyedi alkalom.
0: Igen, a portréfilm az nem volt betervezve, ugye, eredetileg.
4: Eredetileg nem, igen, de szerencsére készen lettünk vele.
0: Hát nem is úgy értem, hanem maga az apropó, tehát, hogy azt úgy senki nem számított rá, hogy
4: az
0: időközben.
4: Apropó, nem. Ugye azt mondtam múltkor, hogy mindenképpen közre akartuk adni azt az interjút, amit csináltunk Andrással, csak nem ilyen formában, tehát egy ilyen vágatlan interjú, egyébként nem csak Andrással, hanem például pont a Lecsóékkal is, amit készítettünk interjút, ez is teljes egészében, hosszában fellesztéve, lehet, hogy Zsolttal készült interjú, mert ő is sok mindent mondott még.
0: Ajaj, miket mondtál te ott még?
4: Ami érdekes, hát nem fogom ráemlékeztetni, hanem majd meglátja is.
0: Hát de várjál, beszéljétek meg, lehet, hogy ő azt úgy mondta, hogy hát ez úgy is ki lesz vágva.
5: Én nem tudtam, hogy mi lesz kivágva, mi lesz vágva, de hát konkrétan én nem tudtam semmit erről a filmről, amíg meg nem lettem keresve.
0: Egyébként nagyon érdekes, mert pont a Lecsó Leskovics Gábor is ezt írja a közösségi oldalán, úgy osztotta meg a plakátot, hogy vasárnap Sziget-Szent Miklóson, és végre megnézhetem a filmet is. Tehát akkor ezek szerint nem minden filmben szereplő látta még egészében?
4: Nem, hát ugye nyáron voltak főleg a vetítések, tehát most ez a 10. vetítés lesz, ebből mondjuk 8 nyáron volt, és hát az pedig a Lecsónak is egy főszezon, tehát pont néztem mindig,
3: pont nem tudtam megnézni,
4: hogy mindig volt egy koncertje, de hát nagyjából tehát minden hétvégén koncertezik szinte, vagy ilyen felállásban van, vagy olyan felállásban, és hát rajta kívül is vannak még páran, akik nem tudtak eddig eljönni, remélem most akkor a vasárnapira el tudnak. Nagyon örülök, hogy Lecsó is el tud jönni, és meg tudja nézni, meg annak is, hogy fellép, úgyhogy ez így tök jó, hogy
5: ez egy jó kötés lesz.
3: Meg ő egyszer már lépett föl, ezt ugye írjátok is az eseménybe, ugye a Pál utcai fiúkkal a moziban, és most visszatért tulajdonképpen.
0: Sőt, hát még... ott volt talán először, vagy hogy volt?
4: Igen, ugye a Pár utcai fiúknak volt egy ilyen előzmény zenekar, ez a VKPT, aminek a rövidítését nem tudja senki, és nem is fogják soha elárulni.
5: És dupla V-vel írták.
4: És dupla V-vel, igen.
5: Így van.
0: Pedig már próbálkoztam, hogy mi lehet az, de így dupla V-vel akkor így feladtad a leckét.
3: Igen, ez így érdekes.
4: És ez a felállás koncertezett ott, hát akkor is a Lecsó volt ugye az énekes gitáros, meg voltak, mert hát a Pál utcai fiúknak mondjuk a magja már nagyjából.
5: Akkor megy alakulgatott, de akkor már B-52-öket meg éneket játszottak, mert én hívtam őket 80-valahányba a gimnáziumba, és akkor mi játszottunk, akkor is VKPT-ként, tehát egy közös koncertünk volt a Dunaharaszti gimiben. Uh-huh. 80, nagyon régen. Az elmúlt évezredben, tehát maradjunk ennyiben.
0: Hát igen, mert ha már itt tartunk, egyébként Zsolti, rád visszatérve, ugye azért, hogyha valaki nem tudná, bár biztos vagyok benne, hogy legtöbb hallgatónk tudja, de az Emlékek a partról dokumentumfilm az egykori halászkertet mutatja be, ami tulajdonképpen ugye itt a mostani a strandként említik, vagy strand volt ugye ott a tanösvénynél, és ott volt egy szórakozó hely tulajdonképpen?
4: Igen, ez a tanúsint egy kicsit még éjszakabbra van egyébként, és hát ott felépítettek egy, vagy felújítottak egy strandot, és megépítették a halászkert, tehát ez így egyben.
0: Jó, igaz, mert az nem a tanúsvény része. Hát, igen.
4: Hát a mostani, mondjuk az, hogy a jelen halászkertje az ott van most a tanúsvénynél, és
0: ja, igen,
4: szépen
0: igen
4: működik, ugye.
0: Akinek az üzemeltető egyébként szintén szerepel a filmben.
4: Igen.
0: Na és hogy ugye Zsolt, te úgy is kötődsz a filmhez, hogy szerepelsz a filmben, de egyébként meg hát azért zeneileg is, meg hogy te, és olyan jó, hogy most akkor ezt így feltehetjük, ezt a kérdést, hogy te konkrétan jártál annó a halászkertbe?
5: Há, hogy ne. Hát hogyne. Most azért, mert egy kis víz elválaszt minket, azért mi sokat jártunk át ifjúkoromban.
0: Átúsztatok.
5: Hát nem, visszafelé voltak történések, odafelé azért még a helyi érdekű vasutat használtuk adandó alkalommal.
0: Értem.
5: És akkor hát visszafelé meg már nem jártak ezek a szerelvények, és akkor ilyenkor...
0: meg kellett oldani.
5: A kalandos utakat választottuk, és akkor hurcibáltuk egymást, felszedtük a földről, meg leültettük a padra, de mindenféleképpen sokkal, de sokkal hosszabb volt a hazafelé út, mint az odafelé. És ez az nem csak azért, mert gyorsak a hívek.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, Gergő, mi alapján választottátok ki, hogy kik szerepeljenek a filmben? Például Zsolt egyértelmű volt, amikor így felvetődött?
4: Nem, én a Zsoltot nem is ismertem, hanem a Túrjánszki Gyuri, aki szintén szerepel a filmben, ő hívott föl, hogy mindenképpen beszéljünk a Zsolt voltam, ennek is vannak emlékei, meg a Halászkertnek a késői szakaszában ő zenélt is ott az akkori zenekarával, ugye a Funky Special, ugye Funkit játszottak. Egyébként a YouTube-on ajánlom mindenkinek, hogy írja be ezt, hogy Funky Special, hallgassa meg azt az albumot, zseniális, és hát méltatlanul nem lett az a zenekar befutott, pedig gyönyörű szép funky zenét játszanak.
0: Mint ahogy, már bocsánat, muszáj megjegyeznem, hogy méltatlanul nincs felkapva a filmed elég itt a városban, úgyhogy remélem, hogy ez majd nem lesz így a városvezetés tekintetében, hogy
5: ha már a méltatlanságról van.
0: Na, neked is van? Ja, azt hittem, neked is van ehhez valami sztori.
5: Én is csatlakozom a film
0: dicsérőinek, igen. Egyébként itt beszéltük is, és most tényleg nem azért mondjuk, mert most itt vagy, de hogy beszéltük itt, mikor itt volt Zsolt az előző fél órában, hogy tényleg elképesztő jó lett ez a dokumentumfilm. Tehát annyira szép a kép, szakmailag jól meg van szerkesztve, tényleg látszik benne a munka minden szempontból. Egyébként te tényleg, ezt ahogy mondtam, amikor félig meddig láttam, mert ugye félig meg közben én is dolgoztam, de Zsolti, te jössz újra, ugye, a vetítésre?
5: Az a terv,
0: most.
5: Természetesen. Hát én most már szerencsére kétszer már láttam, tehát ez tök jó. De fős, és akkor most behúzzuk a harmadik strigulát.
3: Most végre én is megnézem. Felírtam, megyünk.
4: Érdemes egyébként, jövünk. Akár aki látta is, mert teljesen más nagyvászon. Ugye vannak benne drónfelvételek, a Dunát pásztázzuk, a Kis Dunát különböző napszakokba, korahajnalba, este, és ezt azért tényleg vásznon nézni teljesen más, mint majd, hogyha feltesszük online telefonon vagy tévén, nem adja ugyanazt vissza, majd ugyanazt az élményt. Úgyhogy ez tényleg egy utolsó és egyszerű.
5: Mozizható.
3: Érdemes egyébként valamilyen formában, gondolom, regisztrálni, vagy valahogy jelezni, hogy ott leszünk a vetítésen.
0: Vagy csak az eseményben,
3: nem visszajelölni, igen, hogy igen, esemény, ott leszünk.
4: Ha az eseményben mindenki benyomja, hogy ott leszek, vagy érdekel.
5: Az már támban.
3: Inkább
5: az ott leszek, az igen. Korrekt.
4: Most úgy néz ki, hogy azért elférünk. Nyilván vannak olyanok szép számmal, akit tudom, hogy jönnek, de nem Facebookoznak annyira, de bőven el fogunk férni. Úgyhogy minden érdeklődőt, meg akit nem érdekel, azt is szeretettel várjuk, mert lehet, hogy érdekelni fogja.
5: Én azért ajánlom különben, tehát nagyon érdekes dolog, tehát én is egy kicsit ilyen szkeptikus voltam, mert jó, jött ez a srác, és akkor elmondtam néhány sztorit a Halászkártól, de hát mégiscsak az ember bennem az, hogy dokumentumfilm, te atya úristen, legalábbis bennem is úgy volt, hogy jó, hogyha már átjött Harasztira, és akkor csinált egy riportot, akkor menjünk el mi is Miklós, és akkor nézzük meg ezt a filmet, és konkrétan ez a 100 perc, ez úgy elsuhant, hogy észre se vettük, hogy már vége. Tehát, hogy nagyon, tehát én is csak gratulálhatok, de most nem csókolgatlak körbe, mert ezt tényleg el kell jönni, és meg kell nézni, mert ez nem egy ilyen, nem csak azért, mert vasárnap történik, nem egy hétköznapi sztori, hanem tényleg egy nagyon-nagyon jó kordokumentum, és nagyon izgalmas, érdekes, és nincs olyan perce, amire azt mondod, hogy jó, akkor most kimegyek, elszívok egy cigit addig, amíg itt valaki beszél, mert nagyon jók a tájmok, nagyon jó az íve, tehát, hogy ez nem is dokumentumfilm inkább, hanem nem tudom, van-e ilyen filmdokumentum, vagy nem tudom miért.
4: A műfaját tekintve emlékszem, hogy gondolkodtunk ezen, hogy tényleg ne ilyen dokumentumfilm, és akkor szubjektív gerilla dokumentum.
5: Na, ez jó, így van.
4: Nagyjából, tehát rengeteg szubjektivitás van benne a tényadatokon kívül, és hát gerilla módszerekkel készül, meg gerilla módszerekkel megy a marketing is, tehát minden ilyen körbeveszi, de ez adja talán a báját, hogy talán hiteles, remélem hiteles, meg hogy tényleg
5: emberi az egész. Tehát emberi az egész, tehát hogy mint hogyha ott ülnél egy másik széken, miközben ti beszélgettek az aktuális riportalannyal, és olyan, mint hogyha egy asztal körül ülnénk, és akkor itt csak így dumálgatnánk arról, hogy volt egyszer egy halászkert, meg hogy mik történtek ott. Nagyon.
0: Meg hát nekem átjött, de lehet, hogy erről már korábban egy kicsit beszéltünk, hogy azért ugye a vége felé főleg átjön az, hogy nagy szükség lenne egy hasonló helyre itt Sziget-Szent Miklóson, vagy akár így a térségben. Tehát, hogy olyan hely, ami ennyire közösséget formál, összehozza az embereket, ott a vízparta, nem tudom, az egész, hogy nekem teljesen az jön le a filmből, hogy de jó lenne, ha még most is lenne ilyen hely, vagy megmaradt volna akár az.
4: Igen, hát ezért mentünk ugye a Sétány Bisztróba forgatni, mert ők a, hogy mondjam, akik még állnak, és még itt vannak, és még helyt állnak, ezért kell megbecsülni az ő működésüket, azt gondolom. És igen, tehát akár lehetne olyan típusú, de más vég a Dunaparton. Lett is volna lehetőség, de még mindig nem késő, tehát szerintem...
0: Meg szóba került ott, hogy említettétek benne ezt a pikniket, vagy mi is volt?
4: Igen, a Pokróc Fesztivál.
0: Pokróc, ja, én párnát akarom.
4: Igen. Rengetegen Fesztivál. Megkerestek a film után, hogy Pokróc Fesztivált szervezzünk. Én mondtam, hogy én benne vagyok mindenben, de én nem tudom meg, nem értek hozzá. Aztán valahogy...
0: Hát itt ül egy programszervező mellett. Hát beszéltek
5: között. Átdobott hozzám is.
4: Igen, van neki is dolga a Duna, de nyilván, hogyha egyszer lesz akár az ő szakmai tapasztalatára is lehetne appellálni. És még volt egyszer egy halászkert Facebook csoportban is csináltam egy közvéleménykutatás, hogy hányan szeretnének Pokróc Fesztivált, és rengetegen jelezték. Igen. Tehát erre igen. Van igény, úgyhogy hajrá, én azt mondom, én a magam részéről sok segítséget tudok adni, így a hírver és média, meg el tudok érezni magad.
0: Azt én is vállalom.
3: Azt én is.
0: Viszek Pokrócot is. Na, egye fene. Igen. Sütünk palacsintát.
4: Nyilván azért tudok bizonyos dolgokba segíteni, de azért azt, tehát én nem itt lakom, nem ismerem a helyi viszonyokat, tehát hogyha lenne valaki, aki ezt megcsinálja, szerintem óriási érdeklődés lenne ott a Dunaparton.
0: Hát igen, sok dolgot felvet egyébként ez a film, tényleg. Nézzétek meg, jó, azt mondjuk, most vasárnap 11-én délután 1 órától jön Lecsó egy szálgitárral, lesz ugye Nádasdy András portréfilmbetítés, ugye ez sorrendbe fordítva, ugye?
4: Igen, fordítva, jó? Mindegy,
0: csak a plakáton így van, és úgy mentem sorba, de ugye először lesz ez a rövid film.
4: Igen, a Lecsót raktuk első helyre, hogy felkapja mindenki a fejét, és utána tudom, ez is egy ilyen kis...
3: És délután 3-kor pedig akkor ugye az Emlékek a partról utolsó vetítése.
4: Igen, még a Nádasdy András film, tehát a Művész a mozi mögött című filmről annyit, hogy az is, tehát akinek tetszett az Emlékek a partról című film, az, annak ez is tetszeni fog, tehát ez is eléggé egy ilyen szubjektív portréfilm. Nyilván kicsit más, mert fragmentumokból tudtunk dolgozni,
0: igen,
4: hiszen
0: alapvetően András nem sem
4: mondott, igen, meg András sem mondott el mindent, és azt pótolnunk kellett itt-ott. Emiatt vannak a filmben ilyen hiányzó, ilyen hiátusok, amik egyébként most utólag nézve még jót is tesznek a filmnek, hogy ott vannak ilyen elhallgatások, és az ember egy kicsit lehet, hogy tovább tudja gondolni azt, amit András képviselt, meg amit a film akar üzenni. Rengeteg üzenet van abban a filmben is, úgyhogy azt is érdemes megtekinteni.
0: Most vasárnap, tehát a Nádasdy moziban, mindez egyébként ingyenes, ha gondoljátok, akkor gyertek el, mi ott leszünk. Nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek, az Emlékek a partról dokumentumfilm készítőjének, illetve köszönjük szépen Kőszegi Zsoltnak, Alafert Kúria programszervezőjének, egyébként pedig aktív részese volt ennek a filmnek is. Igen, köszönjük szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Közösség, élmény, hagyomány.
7: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
6: Október 8-án csütörtökön a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
7: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
6: Az esti hangulatról az Orevoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
7: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
6: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
7: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
6: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
7: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
6: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
7: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók. találhatók.
6: Első Miklósi Városnapok, Sziget-Szent Miklóson.
7: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
8: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
7: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
8: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
7: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
8: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
7: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
9: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
10: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Kellemes őszi idő várható. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Befejeződött a pályafelújítás Vámosgyörk és Gyöngyös Halász között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd. A tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal, több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 30 milliárd forint értékben, közölte a hatóság. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az évvégéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km per órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyös Halász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km per órás sebességre kényszerítő pályahibák. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 g-os, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla.
1: Időjárás.
11: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süsfelnap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: Ez volt a Location című dal itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelna. Abban október 5-e óta villamos energia hálózat fejlesztési munka zajlik Sziget-Szent Miklóson a Narcisz utca térségének villamos energia ellátásához kapcsolódóan. A beruházás keretében új földkábeles villamos energia hálózat, transformátorállomás, valamint új kis feszültségű hálózati kapcsolatok létesülnek, és ahogy már említettük korábban, ez elég sok utcát érint Sziget Szent Miklóson, a Csépi út, Borz utca, Boglárka utca, Héja utca, Horog utca, Lankás köz, illetve a Zápor utca mindegyik érintett útszakasz. Aztán egészen október 21-éig tart Sziget Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren az idéglenes forgalmi változás, a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányában egészen október 21-éig. A Szent Erzsébet tér, a Bajcsy-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányúvá vált a Tököli út irányába, és nagyon figyeljetek oda, mert itt a térségben, ennek a területén 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki, Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, illetve torlódás. Óvatosan vezessetek, mindenkinek kitartást, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: 2 perccel járunk 9:45 után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 7-e van, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: No, bevallom, hogy én még nem nagyon merültem el Isten igazából abban, amit tegnap Magyar Péter miniszterelnök bejelentett így a vállalkozásokkal, katával, vagyonadóval, akár ECHO-val kapcsolatban, de azért nagyjából már úgy picit képbe kerültem, de
3: igen,
0: bevallom, hogy
3: csak így átfutottam akkor még,
0: is.
3: Amikor bejelentette.
0: Szerintem az lesz majd, hogy legalábbis az a tervem, hogy majd így leülök és átnyálazom ezt az egészet, mert még az sem kizárt, hogy akár minket is majd januártól ez érint, hiszen egyébként én régen katás vállalkozó voltam, amikor még ugye lehetett cégnek is számlázni. Na most például úgy tűnik, hogy januártól újra lehet katásként, nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek is számlát kiállítani. Magyarán visszajön tényleg, hát nem pont ugyanolyan formában, de az, ami miatt egyébként régen nagyon sokan emiatt választották a katát.
3: Igen. Kis változás lesz csak talán, igen, de egyébként most vissza akarják ezt hozni. Annyi, hogy ugye az adónem változásai közé tartozik, hogy ugye a főállású katások havi adója az most 100 000 forint lesz.
0: Tehát de nem 50, de...
3: Nem 50, hanem igen, ezt akartam mondani, 100 000 lesz.
0: Jó, de egyébként
3: volt.
0: Hozzáteszem, hogy szerintem bár nem feltétlenül a fizetéseken nem annyira látszik meg, de annyit az elmúlt időben, jó, nem tudom, hogy annyit, de inflálódott is a forint, tehát hogy nyilván az, ami mondjuk nem tudom hány éve volt, az 6-7, 50 000 volt, jó, mondjuk nem 100 000 ma, de ugyanakkor valószínűleg azért sok minden más is változik, mert például én nagyon örülnék, ha végre már a családi pótlékot is felemelnék.
3: Igen, egyébként ugye arról korábban szó volt, bár ott még nincsen semmi konkrét, de elméletileg az is talán most így a 2027-ben, a jövőre majd változik. Egyébként azt írják, hogy átmenetileg havi 75 000 lesz azoknak, akik meg csak magánszemélyeknek számláznak, de azért átmenetileg, mert hogy a következő évtől, tehát a rákövetkező évtől, 2028-tól az is ugyanúgy 100 000 forint lesz.
0: Aha,
3: tehát
0: aha.
3: Tulajdonképpen akkor már mindegy lesz, hogy most uh-huh. magánszemélynek, vagy vállalkozó, vagy cégnek adózol, igen.
0: Egyébként most közben azt nézem, hogy mióta nem változott a családi pótlék összege Magyarországon. Ha hát, jól látom, 2008.
3: Igen, úgy emlékszem, 2008. Azt írják, hogy régóta, majdnem 20 éve? Igen.
0: Úristen. Magyarországon a családi pótlék összege 2009. január 1-e óta változatlan, vagyis 2026-ban már több mint 17 éve ugyanazok az alapösszegek vannak érvényben. Tehát ugye ez 12 200 forint egy gyerek esetén.
3: Változhatna, igen.
0: Jézus
3: Mária. Mert az
0: Mária.
3: Az összeg az nyilván, hát nem sok. Sőt.
0: Hát azt hagyján, de hogy most képzeld el, hogy valakinek van egy 17 éves gyereke, és a mai napig ugyanazt az összeget kapja egy gyerek után, igen. mint 17 17 évvel ezelőtt.
3: Pedig hát nyilván azért a kiadások, ahogy nő a gyerek, egyébként nem azt mondom, hogy feltétlen minden szempontból emelkedik, mert amikor már pici, akkor is sok egy kiadás, mert akkor meg mondjuk ott van a pelenka. Akinél szükséges, akkor akár a tápszer. Ez mind kettő egy fél vagyon, legalábbis nálunk az volt.
0: Igen, én egyébként most mindenféle nem politikai vagy hovatartozás kapcsán mondom, de hogy 12.200 forint, az nekem annyira ez a, akkor inkább ne is adjanak
3: hát
0: semmit.
3: Ez tehát az annyira, semmi fog
0: annyira, megjól, igen, annyira kellemetlen már valahol. Egyébként képzeld el, most így gyorsan az AI-jal kiszámoltattam, hogy ha megnézzük, hogy beleszámítjuk az inflációt, és mennyivel kellett volna csak az infláció miatt emelkednie mára, ma olyan 25.300 forintra kellene kijönnie. Hogyha csak, igen, de ha csak inflációt követ, csak semmi mást követjük. Egyébként. Aha, tehát, hogy tehát nincs az, hogy alapvetően emelünk, hanem igazából ennyit, az a 12.200 forint ma amúgy 25.000-et ér, csak mondom.
3: Igen, hát ugye terve van egyébként, hogy majd duplázódik.
0: Mennyi?
3: Hát, de jó. Nem tudom, hogy ez egyébként lesz-e, de ugye korábban Magyar Péter mondta, hogy tehát, hogy megduplázzák, aztán meglátjuk, hogy tényleg megduplázzák-e, vagy csak valamennyivel megemelik, de emelésről mindenképpen volt szó.
0: Hát egyébként nagyjából a duplázás az körülbelül az
3: egyébként
0: infláció
3: az, követés. Az nagyjából reális lenne, igen. Tulajdonképpen, igen.
0: Igen, az egyébként így az infláció követés, igen. Na, szóval, hogy azt írják, ugye, hogy azt ma azt jelentette be Magyar Péter, hogy a katamódosítások célja, hogy sokkal többen vehessék igénybe a rendkívül kedvező adózási formát, és jóval több mint 100 000 új kisvállalkozó választhatja ma ezt az egyszerű és kiszámítható adózási formát, visszaadják a katázás lehetőséget ugye azoknak is, akiket az előző kormány ebből kizárt, tehát konkrétan például engem is, mert ugye, hogyha az ember egy helyre számlázott, ugye azt, vagy nem is feltétlenül csak egy helyre, de hogy mondjuk fixen ugyanarra a 4-5-6 helyre, az ugye
3: hát
0: már nem
3: ugye
0: volt
3: cégeknek,
0: jó.
3: Meg cégeknek.
0: Igen. És akkor, ahogy mondtad, a főállású katások havi tételes adója 100 000 forint lesz, igen, ezt már elmondtad, és akkor az ECHO is, egyébként az ECHO is minket ugye bizonyos szempontból érint, ugye, mert ez újságírókra is vonatkozik, az ECHO, ez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás. Egy másik adókedvezmény, amely az eredeti elképzelés szerint a nem rendszeres, sok kisebb megbízásból élő, szellemi kreatív munkát végzők, például újságírók, művészek, előadók adóterheit enyhíti. A körbe bekerültek viszont a sportolók, akiknél az ECHO választásának határát néhány éve az általános évi 60 millióról 500 millióig emelték. Tehát, aki eddig 60 milliót keresett, így egy évben ECHO-sként, annak is valahogy úgy van, hogy ugyannyit kellett adózni, ami nekünk, hát most már 500 millióig emelték, igen. Ezt a határt, az igen. 2027-től vége ennek, és 2027-től az ő esetükben is visszaállítják a 60 milliós felső határt, hogy megszűnjenek az indokolatlan kivételek, igen, hát pedig pont most akartam elmenni focistának, hogy így tudjak adózni, de akkor nem, csak
3: mert annyira profin focizol, hogy 500 milliót fogsz keresni.
0: Hogyne, persze, hogy hagyjam abba, azért fizetnek majd annyit. Hát, és igen. Hát nyilván itt van a vagyonadó, lehet róla beszélni, de minek?
3: Hát a vagyonadó, az tényleg azt gondolom, hogy az nagyon szűk réteget érint. Sőt.
0: Hát konkrétan azt írják, hogy 1 milliárd forint felett ugye 1% lesz a mérték, a szuper gazdagok körében a 100 milliárd forint feletti vagyon esetében pedig 1,5%-ot kell majd beadózni. Az új sáv nem meglepő, Magyar Péter az országjárás a szolnoki állomásán jelezte, hogy az eredetinél szigorúbb szabályokat alkotnak majd a vagyonadó esetében. Mondjuk akkor még 500 milliárd forintos felső határt említett, ebből lett most 100 milliárd forint, de hát így is lesz majd változás.
3: Igen, ezt a vagyonadót évente egyszer önbevallás alapján kell majd ugye elkészíteni. Első alkalommal egyébként az idei évvégi állapot alapján, majd 2027. augusztus 31-ig, és egészen elképesztő egyébként is számunkra, igen, ez a szám, igen. Hogy ugye a bevallást ugye azoknak kell elkészíteni, akiknek az egyfőre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. Hát ez az összeg így szerintem egy átlag embernek ilyen
0: elképzelhetetlen.
3: Hát olyan nagyjából elképzelhetetlen, igen.
0: Igen, igen. Meg egyébként a Forbes-nak van egy friss listája, 2026-os gazdag listája, ebből ez alapján nagyjából olyan 35-36 olyan magyar szupergazdag lehet, akit érinthet a Tisza kormány által most bejelentett 100 milliárd forint feletti, de nem is akarom tovább olvasni, nagyjából az országban olyan 35 ember van, aki beletartozik ebbe.
3: Sok mindenkit érint, így van.
0: Hát igen. Mit írnak még itt, hogy a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre, ugye 1,5%-os kulcs, az azt jelenti, hogy az értékhatár fölött minden további 1 milliárd forint után évi 15 millió forint adót kell
3: ez
0: fizetni.
3: Ez amúgy tényleg elképesztő, de mi az a, tehát az 1 milliárdhoz képest az a 15 millió, az nekik nyilván annyira apró pénz, hogy hát szinte meg se érzik, én azt gondolom. De igen. Nyilván egyébként meg az állam.
0: Hát figyelj, itt le van írva, a portfólió leírja, hogy Mészáros Lőrinc és családjának becsült vagyona, ezt nem is tudom kimondani, 1780, majdnem 1786 milliárd forint. Erre az egységes 1%-os kulcs nagyságrendileg majdnem 18 milliárdos éves terhet jelentene. Tehát 18 milliárdot odaad az államnak, mert hogy annyi pénze van, hogy ennyit adózik hogy belőle. Ennyit adózik, atya úristen. Ezt igen,
3: szóval ez elképesztő. De valószínűleg neki ez még így sem egy óriási összeg, ettől függetlenül.
0: Igen, igen. Nem tudom, most azon gondolkozom, hogy ez 18 milliárd forint, amit ő beadózik, hogy vajon majd mi lesz azzal, tehát hogy azt mire fogják fordítani. Nyilván erről is lesz majd kommunikáció.
3: Lesz, biztos, hogy lesz, mert mindig van egyébként igen, most, igen. Hogy mire megy majd.
0: Hát kíváncsian várjuk minden esetre. Ugye arról szólnak a hírek, hogy akkor ez mind januártól, 2027. január 1-től igen. Lesznek érvényben. Úgyhogy hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez mennyire rendezi majd így át a piacot ilyen tekintetben, hogy mennyien lesznek majd így akkor újra katások, mert hát ugye amikor a katát megváltoztatták, akkor egyedül azoknak érte meg katás maradni, akik magánszemélyeknek adnak, tehát mit tudom én, a szolgáltatóknak, a fodrásznak, a pedikűrösnek, a kozmetikusnak, a nem tudom, nekem van például egy barátnőm, aki táskákat gyárt, és akkor ő is nyilván magánszemélyeknek ad, de például ő nála is, hogyha mondjuk egy cég rendelt volna 32 táskát, nem tudott volna kiszámlázni, tehát hogy hát azért valamilyen szempontból...
3: érinti, igen.
0: Igen. Neki is ez egy ilyen akadály volt valamennyire. Hát kíváncsian várjuk akkor, meg arra is nagyon kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy ti mindenhez mit szóltok nektek. Ez jelente majd bármi nemű változást januártól, írjátok meg nekünk 0620 95 95 107, nem sokára visszajövünk.
2: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: hangja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban.

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A sauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow! Aqualand!
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Októberrel együtt megérkezett a tartós lehűlés, így egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A biztonságos fűtésről Dunavarsány önkormányzata is közzétett egy hivatalos tájékoztatót. A település Facebook oldalán megosztott bejegyzés többek között a szénmonoxid kialakulásának okaira és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A közlemény szerint a mérgezés a leghatékonyabban szellőztetéssel, valamint a kazán, a cirkó, a kandalló és a kémény rendszeres ellenőrzésével elkerülhető. Fontos továbbá, hogy megbízható, jól működő szénmonoxid érzékelőt használjunk. A lakosságot arra kérik, hogy amennyiben veszélyhelyzetre gyanakszanak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot, és addig ne térjenek vissza a lakásba, amíg a kiérkező szakemberek el nem hárították a problémát. Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között.

0: környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan, az előírásokat betartva közlekedjenek. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Szigetszentmiklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Szigetszentmiklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok program sorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témaköré épül, amelyek középpontjában Szigetszentmiklós áll.
1: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi Ben.

0: Október 5-e óta villamos energiahálózat fejlesztési munka zajlik Sziget-Szent Miklóson a Narcisz utca térségének villamos energiaellátásához kapcsolódóan. A beruházás keretében új földkábeles villamos energiahálózat, transformátorállomás, valamint új kisfeszültségű hálózati kapcsolatok létesülnek, és ahogy már említettük korábban, ez elég sok utcát érint Sziget-Szent Miklóson. A Csépi út, Borz utca, Boglárka utca, Héja utca, Horog utca, Lankás utca, Lankás köz, illetve a Zápor utca mindegyik érintett útszakasz. Aztán egészen október 21-éig tart Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren az idéglenes forgalmi változás, a Balcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányában egészen október 21-éig. A Szent Erzsébet tér, a Balcsi-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányúvá vált a Tököli út irányába, és nagyon figyeljetek oda, mert itt a térségben, ennek a területén 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki, Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, illetve torlódás. Óvatosan vezessetek, mindenkinek kitartást, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 5 perc múlva 3:40. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert hogy izzan a kameráink is a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudjátok követni a beszélgetést. Október 8-a a Nemzetközi Podiátriai Nap, úgyhogy ezzel kapcsolatban faggatjuk Kovács Lillát, podiátert. Jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Legalábbis ez az apropója a beszélgetésünknek. Szokásos kérdés, mert már rég jártál nálunk ezzel a témával. Mi az a podiátria? Mit csinál a podiáter?
4: A podiáter az egy egyetemi okleveles, gyakorlatilag szakdolgozó, tehát nem orvos, viszont ugye a 4 éves bachelor képzés, ami ugye van a Semmelweis Egyetemen, illetve Szegeden, arra ráképezhető még egy ilyen posztgraduális képzés, ez ugyanúgy szakdolgozattal, illetve államvizsgával járó képzés, és akkor ott csak specifikusan a lábnak a betegségéről, a diagnózis felállításról és a terápiákról van szó. Nagyon sokan sajnos csak annyit tudnak róla, hogy például a diabétesszel élő betegeknek a teljes körű gondozását tudjuk végezni, beleértve ugye sajnos a diabétesz szövődményeivel, de azért ez nem merül ki ebben, mert hogy nagyon sok ortopédiai betegség van, érbetegség, bőrgyógyászati vagy sebészeti betegség, tehát én magam is sebkezeléssel is foglalkozom. Tehát ugye a mi munkánk az nagyon szerteágazó, egyrészt ugye a prevencióra, megelőzésre épül, illetve nyilván a már kialakult tüneteket vagy betegségeket is képesek vagyunk diagnosztizálni, gyógyítani, nyilván kompetencia határoknak megfelelően, és ugye ki tudjuk alakítani a megfelelő betegutakat, hogy a betegek úgy jussanak el a megfelelő szakemberekhez.
5: És ilyenkor ugye az egész lábat vizsgáljátok, mert sokan azt gondolják, hogy mondjuk ez csak a talpig terjed, de nem, hanem rendesen a combokat, a vádlitet, mindent, van. A teljes lábat.
4: Így van, így van.
0: Ez olyan érdekes, mert akkor jól értem, hogy a podiátria az foglalkozik a külsőleg megjelenő dolgokkal is, de közben meg a belső, akár a vérkeringés, vagy tényleg bármi, ami belül is ott van, ami meg onnantól kezdve az egész testtel összeköttetésben van.
4: Így van, tehát hogy mindig azt vallottam, hogy nem csak magát, ugye a betegséget, hanem az egész embert is nézni kell, azért összefüggenek dolgok, tehát hogy amikor én is megpróbálok egy betegséget felderíteni, vagy valamilyen fájdalomnak, panasznak az okát, akkor nyilván az egész páciens beteget is néznem kell úgy összességében, mert hiszen tudjuk, hogy minden mindennel összefügg.
5: Akkor gondolom mindig van egy beszélgetés is, tehát egy kicsit megismert ugye a betegnek a korképét, ha lehet így mondani.
4: Abszolút, tehát én mindig kérem őket, hogy ha vannak különböző leleteik, vizsgálati eredményeik, azokat hozzák el, sőt, ugye én szoktam azt is kérni, hogy akinek ortopédia panasza van, hogy hozza el a talbetétet, amit hord, vagy nem hord, mert akkor azt is ugye meg tudjuk nézni, hogy vajon ezt ő miért nem tudja hordani. Nagyon sokan vannak, akik megcsináltatják, tehát jó úton haladnak, csak valószínűleg mégsem jó ez a talbetét, vagy akár az a lábbeli, amit hordanak, és akkor ezeket természetesen át tudjuk beszélni.
0: Itt közben nézem, ugye azt mondtuk, hogy podiátriai világnap, vagy más néven nemzetközi lábgyógyászat napja, október 8-a. Olyan érdekes, hogy ennek is van külön világnapja. Valahol ennek is az a célja például ez, hogy akkor most ezen kapcsán mi beszélgetünk erről, hogy felhívjuk a figyelmet? Hogy...
4: Így van, a lábegészségre, illetve ugye a tudatosságra, főleg ugye a diabétesszel élők körében lenne ez nagyon-nagyon fontos, de mindenkinek javasolt, életkortól függetlenül, tehát akár gyerekeknek, fiatal felnőtteknek, idősebbeknek, mindenkinek fontos.
0: Mi az, amire érdemes odafigyelni, amikor már azt mondod, hogy most már azért ezt meg kéne mutatni egy orvosnak, vagy egy hozzáértő szakembernek?
4: Hát ugye itt kezdődik a probléma, főleg Magyarországon, hogy már csak akkor fordulunk szakemberhez, amikor már van valami problémánk, vagy már akkor sem, csak amikor már nagyon ég a ház. Úgyhogy jó lenne.
0: De miért, bocsánat, ilyen szempontból itt a podiátriát, a lábgyógyászatot illetően is van prevenció?
4: Hát hogyne, persze. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy már egy 8-10 éves gyereket érdemes elhordani akár ortopédiára, hogy ugye ott legyen egy ortopédiai vizsgálat, mert például, bár ebből megoszlanak az ortopédusoknak, ugye ők az orvosok, a véleményük, hogy kell-e korrigálni bizonyos statikai problémákat, egy lúdtalpat, most csak itt mondom, hogy inkább népszerű nevén nevezve, vagy bármilyen más problémát, vagy egy úgy idézőjelbe véve csámpás lábat, amikor azt látjuk, hogy a gyermeknek a lába mondjuk befele vagy kifele rotál, tehát hogy például ezeket már érdemes lenne megnézetni, illetve minden évben érdemes lenne például egy járásanalízisre eljönni, ahol megvizsgálják álló, illetve mozgó helyzetben a járást, illetve az álló helyzetet, és akkor már olyan problémákat is fel lehet fedezni, nem feltétlen a mondjuk a boka vagy a talpban, hanem például tércsípő vagy gerinc problémát, amik még rejtve vannak, viszont a járás minta, az már mutatja azt, hogy már lehet, hogy probléma van, vagy a közeljövőben lesz panasz is.
0: De most várjál, akkor azt mondod, hogy akár ha fiatal felnőttként vagy gyerekként mondjuk elvisszük a gyereket, akkor akár egy mondjuk később 30 év múlva kialakuló bármilyen sérv, gerinc probléma már ott vagy egy picit kiszűrhető. Probléma, tehát nem azt mondom, hogy megelőzhető, de hogy mondjuk, mit tudom én, akkor tényleg előbb elkezd, kap egy olyan eszközt, kap egy olyan gyakorlatot, amit ha csinál, akkor akár mondjuk egy műtétet meg lehet előzni?
4: Abszolút,
0: vagy
4: tehát hogy egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelő, vagy a csípő nem megfelelő működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra, mindig szoktam mondani, a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani. Nagyon-nagyon sok ember esetében derül ki egyébként.
5: Tehát ez felnőtt korban is érdemes.
4: Abszolút,
5: akkor.
4: És fiatal felnőtt korban meg mindenképpen. Tehát ugye 25 éves korig azért a csont és a porcrendszer az alakul, de hát miért ne előzzük meg, hogyha ott már valami látens dolog van. Tehát ez szerintem nagyon fontos lenne.
0: Igen, meg itt összegyűjtöttél nekünk pár olyan dolgot, amivel tényleg érdemes már mindenképpen, és akkor itt most inkább ez, ami külsőleg is látszik, egy bőrkeményedés, egy tyúkszem, vagy például az is nagyon érdekes, hát az csak mindenki észreveszi, ha mondjuk az egyik talbetét jobban kopik, sőt, én azt szoktam figyelni az embereket, hogy hogy járnak, és hogy látszik, hogy mondjuk az egyik cipője így jobban bedől, vagy hogy mondjam, nem úgy fogja a lábat. Tehát olyankor el is szoktam gondolkozni, hogy vajon ő neki ez így feltűnik, vagy már annyira megszokta, hogy lehet, hogy fel sem tűnik neki. Sőt, én azt is tudom, mert tanították nekem is, hogy az sem mindegy, például ugye a lábfejed mennyire áll kifele, mennyire áll befele az a csámpa, tehát hogy egy párhuzamosan kéne állni, hát az is, ha jobban belegondolunk, akár a csípőig kihat.
5: Igen, és mennyi mindenkit érint egyébként.
4: Abszolút, tehát ugye ez egy, mindig szoktam mondani, hogy ez egy rendszer, ugye egy kinetikus rendszer az egész gerincoszloptól akár a talpakig, vagy visszafele, tehát nagyon fontos lenne az, hogy tehát ugye van a divat, ezt tudjuk, a magas sarkú, a nagyon-nagyon magas sarkú, mert egy nagyon pici sarok akár még egészséges is lehet, mert nem feszül annyira az Achilles. Ugye van a divat, főleg a fiatalok körében, nem feltétlenül úgy választanak cipőt, főleg amikor már a szülők nem szólnak bele, hogy mondjuk abba egészséges legyen a lábuk. Másik az, hogy nagyon sokszor az ilyen nagyon jó és egészséges márkák, azok azért nem a megfizethető kategóriába vannak mindenkinek. De én azt mondom, hogy ha divatolni szeretne valaki, és mondjuk nem feltétlenül egy nagyon ergonomikus lábbelit választ, mondjuk azért, hogyha abba belerak egy jó minőségű egyedi aktív talbetétet, akkor meg is van oldva a probléma.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, hogy cipő, most azon gondolkoztam, hogy annyi minden történik gyerek meg fiatal felnőtt korunkban, ami, hogy mondjam, tehát egyenes ág arra, hogy aztán később jó sok problémánk legyen. Tehát mindent megteszünk fiatal korunkban, hogy aztán később mindenféle bajunk legyen. Pedig hányszor elmondta az én anyukám is, hogy tűrd be a derekadat, ne lógjon ki a vesét, megfázol, felfázol, aztán hát akkor kihallgat erre, de igen. Szóval cipő, mit árul el rólunk a cipőnk?
4: Hát én a cipőt is meg szoktam nézni. Tehát általában
0: én megnézem, milyen van rajtam.
4: Igen. Meg szoktam nézni egyrészt a, ugye az előláb részt, tehát a lábujjak is ugye a lábközépcsontok részénél, hogy például egyáltalán megfelelő szélességű cipőt hord-e valaki, mert ugye a nagyon keskeny orrú az nem egészséges, összenyomja a lábujjakat, ez hosszú távon nem tesz jót. A másik, ugye meg szoktam nézni a cipő sarkát, mert ott bizony látom, hogy merre kopik a cipő sarka, az viszont már ott statikai problémára utaló jel lehet, hogyha valakinek nagyon ki a külső részén, ugye a saroknak, vagy akár a belső felén van nagyobb mértékű kopás, mert az azt jelenti, hogy ő statikailag nem feltétlenül megfelelő állapotban van a lába. Tehát, hogy ez is fontos, hogy a cipőt is, tehát majd magunk is megnézhetjük. Mert hogyha ott mi nagyon kifele koptatjuk, vagy befele, akkor ott bizony kell egy statikai korrekció, így van, ott kell korrigálni.
0: Ha már itt tartunk, hogy cipő, akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy ugye lábápolás, azért azt is tudjuk, hogy nagyon sokan járnak pedikűröshöz, de főként azért, hogy szép legyen, esztétikus legyen az a talp, vagy a köröm, vagy bármi, de hogy mikor nem elég, mikor kell már akár ortopédushoz, orvoshoz mennünk?
4: Hát nyilván a lábápolóknak ott is azon belül is vannak az esztétikai lábápolók, illetve vannak a speciális lábápolók, akik már komolyabb betegségeket tudnak diagnosztizálni, komolyabb dolgokat tudnak úgymond eliminálni, tehát hogy tudnak kezelni. És hála jó Istennek, most már azt veszem észre, hogy nagyon sokszor a lábápoló, én kollégáimnak hívom őket, mert azt gondolom, hogy egy csapatban dolgozunk, nagyon sokszor érkeznek a páciensek speciális lábápolótól, aki látja, hogy ott van valami probléma, mindig ugyanazon a helyen van a bőrkeményedés, akár egy tyúkszem, vagy egy szemölcs, már a szemölcs az egy picit más téma, és akkor ő azt mondja, hogy hát én minden hónapban ezt megcsinálhatom, de maga az alap probléma az nincs megoldva, és ezért elküldi ugye a podiáterhez, vagy ortopédushoz az illetőt, hogy nézze meg, hogy van-e valami statikai probléma, és rendszerint van is. Tehát ugye maga a bőrkeményedés az egy védekező mechanizmus a szervezetnek, mert ahol extrém terhelés van, ott lesz a bőrkeményedés. Érdemes lábat végig simítani és megnézni, hogy hol vannak ezek, mert bizony, hogyha bizonyos pontokon, most nyilván erre nincs idő kifejteni, de hogy bizonyos pontokon, ha ott rendszeresen van bőrkeményedés, akkor valószínűsíthető, hogy van egy statikai probléma, amit viszont korrigálni szükséges, és akkor ez idővel megszűnik.
0: Milyen érdekes, tényleg az ember, mondjuk most itt főleg az esztétikára gondolok, elmegy egy pedikűröshöz, és lehet, hogy ott derül ki. Nekem van olyan családtagom, akinél ott derült ki, hogy érdemes egy bizonyos vonalon menni.
5: De ez tök jó, hogy egyébként ők jelzik, és akkor az adott szakemberhez irányítják a beteget.
0: Abszolút, igen, igen. Hogyha van mondjuk a lábunkon egy bármilyen sérülésebb, hát azért hajlamosak vagyunk, mint ahogy te is mondtad, nem csak, hogy amikor fáj, még akkor sem megyünk el orvoshoz, hanem otthon mindenféle házi praktikát. Főleg ma már felcsapjuk az AI-t, aztán megkérdezzük, hogy gyógyítsuk azt a sebet, és akkor többet ártunk, mint használunk. Ez miért lehet veszélyes?
4: Hát egyrészt, hogy külön kell válasszuk azokat az embereket, akiknek van mondjuk egy egyszerű sérülésük, egy vágás, vagy mondjuk föltöri a cipő, azt nem tudom, tudtátok-e, hogy amikor föltöri a cipő sarkatokat, az bizonyos fokú egy égés egyébként.
0: Hát ebben még így nem mondottam bele, de egyébként nem, most, hogy mondod, logikus.
4: Ugye lesz egy vízfolyak, tehát hogy ez tulajdonképpen úgy mondhat egy
0: égés.
4: Így van. Tehát vannak ugye az úgymond egészséges emberek, és vannak azok, akiknek van valamilyen krónikus betegség, mert például egy érszűkülettel élő, vagy egy diabétesszel élő embernek sebgyógyulása sajnos nem olyan, mint nekünk mondjuk egészséges emberek, és nekik már eleve erre jobban kell figyelniük. Tehát amikor úgy látja, hogy elhúzódóbb egy sebgyógyulás, vagy tovább érzik, akkor ott el kell gondolkozni azon, hogy szakember segítségét kell kérni. Sajnos el kell mondjam, hogy azért az egészségügyi ellátórendszer sem tökéletes, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam, mert bizony-bizony nagyon sokára találják meg a betegek mondjuk egy olyan adott esetben, hiába ő odafigyel, és alapos, és megy, és jelentkezik, hogy egy diabéteszel érő, mondjuk aki neuropát, és ugye nincsen érzészavara van, hogy bizony nekem itt feltört a cipő, nagyon sokszor elküldik őket, hogy az majd jó lesz, hogy meggyógyul, és amikor már van nagyobb probléma, és megint visszamegy, és másodszor, harmadszor, akkor kezdenek vele foglalkozni, és akkor viszont már sokkal nehezebb ezt helyrehozni.
0: Igen, mondjuk így, ahogy most erről beszélsz, hát ez se jó, hogy végre eljut valaki az orvoshoz, mert vagy elmegy egy szakemberhez, és akkor ott is azt kapja, hogy nincs ezzel baj, tehát hogy az azért nem annyira tesz jót, igen. Nagyon érdekes, itt felvetetted a zene alatt az előbb, hogy összefüggés van, és akkor beszéljünk egy picit erről, ugye azért azt bizonyára sokan tudják, hogy október a menrák elleni küzdelem hónapja, egyébként október 1-e hivatalosan az emlőrák elleni küzdelem világnapja. Hogy jön ez ide? Hát hogyan ez ide egyébként? Hogy függ össze a menrák meg a podiátria?
4: Hát úgy függ össze, hogy ugye magának a menrák kezelésének van egy olyan ágense, ahol ugye kemoterápiát kap, tehát úgymond ilyen vegyszeres kezelés. Ennek egyébként egyik faja, például van egy komoly antibiotikum, amivel például lehet kezelni, de nem erre gondolok, hanem komolyabb gyógyszerekre, amelyeknek vannak olyan mellékhatásai, amik érintik a lábat. Tehát ilyen neuropátia-szerű érzészavarokat, vagy érzeteket okoznak.
0: Tehát a neuropátia az azt jelenti, hogy érzéketlen egy terület?
4: Hát több fajtája van, de nekik például a jellemző tünet az, hogy ilyen szúró, égő érzésük van, vagy viszkető érzésük van, illetve van átmenetileg érzés zavar is, tehát hogy nem érzik.
5: Tehát nem érzik, ha mondjuk egyszer beszéltük, akár egy kavics van ugye a cipőjükben.
4: Így van, vagy zsibbad a lábuk, tehát hogy van podiátriai vonatkozása sajnos ugye a melráknak, mint szövődmény, a kezelésének a szövődménye ez igazából.
0: Aha, milyen, tényleg annyira érdekes, ezt meg kell mondjuk bármilyen.
5: Minden összefügg.
0: Igen, tehát igen. Az egészségünkkel kapcsolatban beszélgetünk, minden mindennel összefügg. Hát nagyon szépen köszönjük, egyrészt, hogy felhívtad a figyelmet erre a világnapra, másrészt, hogy tudtunk erről beszélni, nagyon-nagyon fontos téma, figyeljünk oda magunkra is, az egészségünkre is. Igen, legalább annyi, hogy most nézzük meg a cipőinket, tényleg, hogy merre felé dől a lábunk, vagy nem tudom, picit ismerjük meg magunkat egy ilyen szempontból is. Igen, Kovács Lillának, podiáternek köszönjük szépen.
5: Köszönjük.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
6: Gyors laborvizsgálat, sorbonállás és beutaló nélkül.
7: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
6: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
7: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
6: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
7: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
6: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben. Az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd. A tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22.000 köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a Paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal, több mint 28.000 munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, A védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km/órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km/órás sebességre kényszerítő pályahibák. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja a Hollywoodot és a teljes média szinteret.
8: Időjárás.
9: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint jelenleg folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, viszont erős forgalomra és rendőri jelenlétre számíthatok a gyártelepi Hévát járónál. Szigetszentmiklóson folyamatos a haladás a Kántor úton, a Gerinc úton és a Csépi úton is. Taksonynál az 510-es úton a temető közelében rendőri ellenőrzésre kell számítanotok, és folyamatos a haladás az 51-esen Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány és Majosház mellett is. A H6-os hév október 10-én és 11-én most hétvégén csak Soroksár Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik. Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, 66-os B és a 166-os autóbusz biztosít majd alternatív utazási lehetőséget. További jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Kellemes rádiózást és nagyon szép szerdát kívánok mindenkinek. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, én pedig Petró Karesz vagyok. Ma október 7-e van, ami azt jelenti, hogy a mai napon az Amáliák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. A mai műsorban pedig szó lesz arról, hogy szavazni lehet arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit-sziget déli csücskében álló zenélő Szökőkút műsorában. Újabb közlekedésbiztonsági akciót hirdetett a magyar rendőrség, erről is beszélünk majd. 13 óra után a legfrissebb filmes hírek között pedig arról, hogy Michael Bay-jel tárgyal a Paramount Studio, megvannak az első részletek az új Transformers filmről. Töltsétek velem a következő 5 órát ma is!

Október 7-én ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ahogy említettem néhány perccel ezelőtt, ma az Amáliák ünneplik a névnapjukat. Jöjjenek a mai évfordulók, 1959-ben először közvetítettek képeket a Hold túlsó oldaláról. A Luna 3 űrszonda végezte a műveletet. Az első kép 63.500 kilométerről készült. Összesen 29 képet csináltak, melyek igen kis felbontásúak voltak, de a képződmények közül sok azonos volt. Az mindjárt kiderült, hogy a Hold túloldala másmilyen, mint a látható. Elsősorban a sötét tengerek hiánya feltűnő. Ma ünnepli 84. szülinapját a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja Halász Judit. Ma 79 éves az ismert újságíró, műsorvezető, szerkesztő és producer Rózsa György. 1982. október 7-én pedig először mutatták be a Broadway-n a Macskák című musicalt. T.S. Eliot és Andrew Lloyd Webber alkotása ez, a musicalt pedig több mint 20 évig folyamatosan játszották. Hamarosan folytatjuk a többi évfordulóval. At the

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban október 7-én, és egy nagyon-nagyon érdekes évfordulóval megyünk tovább. 1828-ban ezen a napon született a Pester Lloyd alapítója, Falk Miksa. 15 éves korától már újságíróként német nyelvű lapoknak dolgozott, később bölcsész doktori oklevelet szerzett. A szabadságharc bukása után a bécsi takarékpénztárban kapott állást. Cikkeiben Ferenc József abszolutista rendszerét bírálta, tevékenységét Deák Ferenc és Széchenyi István is elismeréssel illette. Falk Deák híveként sürgette a kiegyezést, így a Habsburg államhatalommal többször is meggyűlt a baja. Miután egyik cikkében a magyar alkotmányosság helyreállítását követelte, sajtóperbe fogták, amelyben 6 hónapos fogházra ítélték és elvették a doktori címét. Az éles tollú újságíróra felfigyelt Erzsébet császárné is, aki a bécsi udvarba hívatta és arra kérte, hogy tanítsa meg magyarul. A kiegyezést követően Falk Miksa a patinás Pester Lloyd főszerkesztője lett. Emellett a politikában is aktív szerepet vállalt. És itt vált egy érdekes fordulatot a történet. A Falk Miksa utca a budapesti műkereskedelem központja, számos aukciós ház és galéria található itt. Az utca körút felüli bejáratánál pedig áll egy életnagyságú szobor kompozíció, amely a Columbo című amerikai krimisorozat hadnagyát és a kutyáját ábrázolja. A Columbo 1968 és 2003 között futott, összesen 69 rész készült belőle. A Columbót megformáló Peter Falk halála után Magyarországon szinte azonnal felvetették, hogy szobrot állítsanak a tiszteletére. Az sem volt kérdés, hogy hol, a Falk Miksa utcában, hiszen már évtizedek óta keringett az a városi legenda, hogy Peter Falk részben magyar származású és Falk Miksa dédunokája. Azonban Csifári Gabriella főlevéltáros már 2011-ben igyekezett eloszlatni a tévhitet. Közel egy éve kutatok Peter Falk magyar gyökerei után, és bizony csak az anyai ágon találtam némi nyomra. A Falk Miksával való rokonsági kapcsolatot nem is tudom, hogy honnan vették. Minden egyes leszármazottjának megnéztem az anyakönyvi bejegyzését, és bizony nem találtam semmiféle bizonyítékot.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor a hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
9: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
10: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
9: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
10: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
9: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
10: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
9: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
11: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Szigetszentmiklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
13: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
12: Zenés programmal folytatódik péntek este a Miklósi Városnapok. Lázár Gergő hozzátette, október 9-én este 6 órától a Sziget-Szentmiklósi Kéktó Szabadidőparkba várják az érdeklődőket, ahol zenés programmal készülnek. Kiemelte, az esti rendezvény egészen este 11 óráig tart. Az első Miklósi Városnapok október 10-én és 11-én is folytatódik.
13: Még nincs vége a napnak, hiszen este 6 órától a Kéktó Szabadidőparkban gyakorlatilag koncertekkel várunk mindenkit, illetve ahogy említettem, itt majd sor kerül a városjáró vetélkedő eredmény hirdetésére, illetve polgármester úr tart majd itt egy köszöntőt. Az esti koncerten itt az Orevoár zenekar fog fellépni, majd őket DJ-k fogják követni, 23 óráig tart itt a program.
12: Különleges spirituális előadást tekinthettek meg nemrég a Dunaharasztira látogatók. A Mi vár ránk a halál után című programra október 2-án került sor a József Attila művelődési házban. Dr. Pressing Lajos rádiónknak elmondta, hogy előadásában a tibeti halottas könyv történetére és alapelveire helyezte a hangsúlyt. A buddhista tanító hozzátette, fontos célja volt, hogy egy nyílt, tabuk nélküli beszélgetés alakuljon ki az életről és az elmúlástól.
14: A tibeti buddhizmusnál a halállal kapcsolatban két dolog van, két törvényszerűség van. Az egyik, hogy biztos, a másik pedig, hogy kiszámíthatatlan. Tehát senki nem tudhatja, hogy mikor fog megtörténni. Az, hogy mondjuk valakinek, ha nem történik vele semmi különösebb betegség vagy baleset, meddig fog élni, arra vonatkozva mondjuk a tibeti buddhizmus azt mondja, hogy van egy életenergia mennyiség kvázi, amivel születünk. De egyrészt, hogy ez mikor merül ki, ez függ attól is, hogy hogyan élünk.
0: Még több hír egy helyen. Lucky

0: Rámes megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és AMI fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Egy érdekes programra hívta fel a figyelmet a Dunaharaszti Városi Könyvtár. Közös játékra hívják a vállalkozó kedvűeket, felnőtteket és gyerekeket egyaránt. Elindult ugyanis a születésnapi QR kódos kincskereső játék. Menetlevelet a könyvtárban lehet igényelni. Közös nyomozásra hívják tehát az érdeklődőket, melynek során felfedezhetik a város régi értékeit és közszereplőit is. Több állomáson keresztül juthatnak el a végső megoldásig. A feladatok elvégzése után a helyesen kitöltők sorsoláson vesznek részt, a részvételi feltétel pedig annyi, hogy meg kell adni a teljes nevet és az e-mail címet. A részvételhez tehát, ahogy említettem, menetlevelet a könyvtárban lehet igényelni nyitvatartási időben. További információért látogassatok el a dhbiblio.hu oldalra, vagy a Dunaharaszti Városi Könyvtár közösségi oldalára. Szeretettel várnak tehát felnőtteket és gyerekeket egyaránt a születésnapi QR kódos kincskeresésre Dunaharasztin.

0: break my heart.
1: Folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Október 17-én szombaton Ráckevén egy őszi város történeti sétára várnak szeretettel mindenkit, amelynek során a résztvevők találkozhatnak a Városnézés kiadványból jól ismert épületekkel, szobrokkal és kultúrtörténeti emlékekkel Ráckeve középkori utcáin barangolva. A valóságban is megismerhetitek ennek a különleges városnak a látnivalóit, hagyományait és jelen napjait. A séta az Ötvös utca egy szám elől indul majd, tehát október 17-én szombaton délelőtt 10 órától, a séta időtartama pedig 90 perc. A további információra vagytok kíváncsiak, keressétek a Turinform Ráckevét, vagy látogassatok el a kisdunamente.hu oldalra. Ez lesz tehát október 17-én szombaton délelőtt 10 órától Ráckevén az őszi város történeti séta. Jó szórakozást és kellemes sétát kívánok mindenkinek, aki ott lesz majd a programon.

0: Hamarosan hírösszefoglalóval folytatjuk a Delelőt, a következő órában pedig friss térségi programajánlatokkal foglalkozunk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben. Az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ma van a Hamas Izrael elleni terrortámadásának harmadik évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamas ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Kiképzési gyakorlat miatt megnövekedett zaj- és hanghatásra lehet számítani több település körzetében ma és holnap, valamint jövő héten, kedden és csütörtökön. A Honvédség tájékoztatása szerint a kecskeméti repülődandár pilótái a délutáni és az esti órákban hajtják végre a gyakorlatokat. A gépek Kecskemét és Szolnok körzetén kívül Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Kaposvár és Veszprém környékén is felbukkanhatnak. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolta a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább.
6: Időjárás.
7: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és több felé lehet eső.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton is. Nincs fennakadás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem, és folyamatos a haladás az 51-es Dunavarsányi, Majosháza és Áporka melletti szakaszán is. Az M0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható. Sziget-Szent Miklóson október 21-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egy irányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsi-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsi-Zsilinszky utca és Tököli út között egy irányú a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Sziget-Szent Miklóson most élénk forgalomra számíthattok a gyártelepi Hévát járónál, a Csepeli úton az M0-ás közelében pedig rendőri jelenlétre készülhettek. További jó utat kívánok!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Napos időt, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Október 7-én szerdán ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és ismét összeszedtem nektek 4 nagyon izgalmas térségi programajánlatot. Ezekkel foglalkozunk nem sokára. Töltsétek velem ezt az órát is.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Az első Miklósi Városnapok apropóján ünnepi testületi ülésre kerül sor Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termében október 9-én délután 3 órától. A testületi ülés során kerülnek átadásra a városi kitüntető díjak, mely díjakat azok kaphatják meg, akik Szigetszent Miklós városért kiemelkedő tevékenységet folytatnak vagy maradandót alkottak. A testületi ülésen közreműködik majd a Székely Miklós Városi Kórus, Bordás Barbara színművész, Felsőci László színművész, Anger Balázs színművész, valamint Pékefi Viktória és Feng Yao. A belépés díjtalan. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el a sárgaház.com oldalra. És mindenképp vessetek egy pillantást az első Miklósi Városnapok további programjaira is. Az ünnepi testületi ülés tehát október 9-én délután 3 órakor kezdődik majd az Ádám Jenő Többcélú Intézmény

Egy programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban november 12-én csütörtökön este 6:30-ra várnak szeretettel mindenkit, aki szeretné megnézni a Szeretet arcai és kudarcai című előadást, amely dr. Bánki György pszichiáter előadása lesz majd. Vágyunk rá, hogy szeressenek minket, és hogy szerethessünk másokat. Vajon mitől függ, hogy ez az összekapcsolódási kísérlet sikeres lesz, vagy zátonyra fut? Mik azok a szemléleti és működésbeli akadályok, amik ellehetetlenítik a meghitt kapcsolatainkat, és hogyan tudjuk jól csinálni? Egyáltalán mit jelent a szeretet? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az előadás. Dr. Bánki György pszichiáter előadása tehát november 12-én csütörtökön este 6:30-kor kezdődik majd a Szeretet arcai és kudarcai címmel a Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban. További információért keressétek az intézmény közösségi oldalát vagy az esemény közösségi oldalát.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: Még itt vagy bennem, dühötten vársz.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Közösség, élmény, hagyomány.
5: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
5: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
4: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
5: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
4: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
5: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
4: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
5: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
4: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
5: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
4: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
6: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év fűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
3: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A hiányzó házszámok okozta problémákra hívja fel a figyelmet Dunaharaszti önkormányzata. A település Facebook oldalán megosztott tájékoztató szerint a házszámok feltüntetése jogszabályi előírás, ezért fontos, hogy az érintettek igyekezzenek ezeket mihamarabb pótolni. A táblák kihelyezése nem csak az egyének érdeke, hanem többek között a hatóságoké, a postásoké és a futároké is, akik gyakran nem találják a keresett címet. Hasonló nehézségek állhatnak fenn balesetek esetén, mivel egy hiányzó házszám akár a rendőr, a mentő és a tűzoltó érkezését is késleltetheti. A tájékozódás és az azonosítás megkönnyítése érdekében a városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a táblákat, illetve több lakásos épületeknél az ajtószámokat minél láthatóbb helyen tüntessék fel. Az erre vonatkozó jogszabályok Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Közösségi összefogás, természetvédelem és oktatás találkozik a díjazott programban. Első alkalom alatt át a WWF Magyarország a természetbajnokai díjat, amelyet a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra projektje nyert el. A kezdeményezés a 6 évvel ezelőtti olajszennyezés következményeire reagál. A szennyezés jelentős károkat okozott a Kisduna élővilágában, köztük az úszóláb természetes környezetében. A gimnázium tanárai és diákjai a program keretében úszóláb szigetek készítésével és kihelyezésével segítik a terület természetes regenerációját. A díjátadón Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter is részt vett. Pertichné Kácsor Andrea, Pest megye 10-es választókerületének elnöke rádiónknak úgy fogalmazott: a program újabb példája annak, hogy a pozitív változás a saját környezetünk közösségben kezdődhet, és ebben a közösségnek, így a fiataloknak is fontos szerepük van.
10: Gyakorlatilag ebben benne van maga a közösségi összefogás, benne van a természetvédelem, benne van az oktatásnak a szerepe, hogy nem csak az iskolateremben, a táblánál vagy interneten lehet bizonyos témákkal megismerkedni, hanem személyes tapasztalatot is lehet gyűjteni, és szerintem ez a személyes megtapasztalása a gyerekeknek, hogy miről szól maga a környezetvédelem, miről szól az a program, amiben részt vennek, ez nagyon formálja a gondolkodásunkat, úgyhogy én ezt rendkívüli dolognak tartom, és szerintem jelzi is, hogy a WWF-nek az első díját ez a kezdeményezés kapta meg.
9: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Szigetszentmiklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Szigetszentmiklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakörre épül, amelyek középpontjában Szigetszentmiklós áll.
11: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, uh-huh. művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú író

0: Symphony Light koncertshowt láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőtt programajánlattal folytatjuk itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban október 22-én este 7 órára vár szeretettel mindenkit, Rajner Micsinyei Dóra, Molnár Áron és Lengyel Tamás. Magyarország kedvenc reggeli műsora lesz majd ez élőben Dunaharasztin. A képernyők és podcastok után most végre személyesen is találkozhattok velük. A Magyarország kedvenc reggeli műsora útra kell és elhozza a megszokott lendületet, humort, tabudöntögető témákat és kendőzetlen hírelemzéseket, ezúttal élőben, közvetlenül a közönség előtt. Tartsatok velük egy rendhagyó estére, ahol a közélet legfontosabb, legabszurdabb történéseit veszik górcső alá a tőlük megszokott szatírával, éles látással és kötetlen hangulattal. Lesznek exkluzív kulisszatitkok, interakció, élő beszélgetés és persze rengeteg nevetés. A férőhelyek száma korlátozott. Mindez tehát október 22-én este 7 órától Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban. További információért látogassatok el a József Attila Művelődési Ház közösségi oldalára.

programajánlattal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban november 13-án este 6 órakor kezdődik majd a Magyar Nyelv Napja alkalmából a Kosztolányi Emlékest, ez pedig a Literatúra Társulat előadása lesz majd. A közönség egy pohár bor és némi harapnivaló mellett élvezheti az irodalmi és történeti érdekességekkel, vetítéssel, megzenésített és szavalt versekkel színesített műsort. Az irodalmi érdekességekért Szederkényi Krisztina felel, a történelmi hátteret Necsenkov Lászlótól ismerhetjük meg, a szavalatok Pálffy Kingától hangzanak el, a zenét pedig Szilvási Anna, Kovács István és Igonda László szolgáltatja majd. Mindez tehát egy különleges hangulatú esten a Literatúra Társulatnak köszönhetően november 13-án pénteken este 6 órától a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ha további információra vagytok kíváncsiak a Kosztolányi Emlékesttel kapcsolatban, látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

0: Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, hamarosan delet üt az óra és jönnek a legfrissebb hírek is. A következő órában pedig arról lesz majd szó, hogy újabb közlekedésbiztonsági akciót hirdetett a magyar rendőrség.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
4: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Kellemes őszi idő várható. Megszünteti a túlárazott autópálya szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szín-László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán fővárosban legkevesebb 2 ember meghalt, 2 megsebesült a légi csapásokban. Kijev mellett becsapódásokat jelentettek Zaporizsjából, Nyipróból és Olekszandriából is. Utóbbi városban szintén 2 vesztették életüket, 3 megsebesültek, több ipari létesítmény megrongálódott. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának 3. évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamasz ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolta a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek, A klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 000-en vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
5: Időjárás.
6: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Jönnek a legfrissebb közlekedési infók. Sziget-Szent Miklóson a Csepeli úton az M0-ás közelében továbbra is rendőri ellenőrzésre készülhettek. Folyamatos a haladás a Kántor úton, a Gerinc úton és most már a gyártelepi Hévátjárónál is. Nincs fennakadás a Gyári úton, a Csépi úton és a Petőfi utcában sem. Ezen kívül jól lehet haladni a térkép szerint Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, valamint Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. A Soroksári út, Haraszti út és Grassalkovics út szintén jól járható, ugyanakkor a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán a Lámpás utca és az Erdősor utca között sűrű a forgalom, akár csak Csepelen a Kossuth-Lajos utcában. A Tellerede út mindkét irányban jól járható, és nem látok fennakadást a 6-os úton az M0-ás közelében, valamint a 0-ás déli szektorában sem. További jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vezessetek nagyon-nagyon türelmesen és óvatosan a térségi utakon.
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és október 15-éig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit-sziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában. Erről is beszélünk majd nem sokára, ahogy arról, hogy újabb közlekedésbiztonsági akciót hirdetett a magyar rend. Dörség.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Október 15-éig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit-sziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában, írták a Fővárosi Önkormányzat portálján az énbudapesten.hu oldalon. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere hozza majd létre a vízjátékot a 2027-es nyári szezonra. Azt írták, hogy ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg, a gyerekdalos, komoly zenei és a Budapest 150. évfordulójára készült szekció továbbra is megmarad. A Főkert korábbi tájékoztatása szerint októbertől több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál, egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer fő elemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén téliesítik a szökőkutat. Terveik szerint május 1-én indul majd új dalokkal a megújult zenélő szökőkút. Olyan magyar előadók számaira is lehet szavazni, mint Azaria, Betonhofi vagy a Carson Koma, írja a 24.hu, a cikkben pedig megtalálható a link is, ahol voksolni lehet.

Ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Újabb közlekedésbiztonsági akciót hirdetett a magyar rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának, azaz Roadpolnak kezdeményezéséhez csatlakozva, ami miatt október 11-éig a szokásosnál is körültekintőbben kell közlekedni a hazai utakon. A Focus on the Road, azaz a Figyelj az útra nevű ellenőrzés keretében a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, illetve minden olyan tevékenységet fognak figyelni, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ide tartozik például a különböző elektronikai eszközök használata, valamint képi és szöveges adatok megtekintése. A járművezetés önmagában is koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyforrás, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét. A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalon barangol, vagy akár filmet néz, írja a polisz.hu megjelent közleményében az országos rendőrfőkapitányság. Ahogy arról a Total Car beszámolt, a tavalyi mobiltelefon razzián kézben tartott telefon használata miatt 1564 esetben intézkedtek, míg más figyelemelterelő tevékenység miatt 93 sofőrrel szemben indult eljárás, de volt olyan szabálytalanság, ami miatt ötször annyi alkalommal kellett beavatkozniuk.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapot négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Sebességmérő kamerát telepítenek Taksonyban. Sebességmérő kamerát vett át Taksony Nagyközség önkormányzata a versenyképes járások program keretében a Gesztor önkormányzattól. A Trafipax telepítése jelenleg előkészítés alatt áll, a kihelyezés pontos időpontjáról később tájékoztatják a lakosságot. A tervek szerint az egyik kamerát a Varsányi út 26-os számú ingatlan előtt Dunavarsány irányába, a másikat pedig az 510-es számú főút és a Gólya utca csomópontjában helyezik el. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a sebességmérő kamera helyezésének célja a közlekedés biztonság javítása, a sebességhatárok betartásának elősegítése, valamint a balesetek megelőzése. Oktoberfest címmel rendeztek német nyelvi napot a Halásztelki Bocska István Református Oktatási Központban. Az október 1-i program középpontjában egy német nyelv és kultúra, valamint a gasztronómia állt. A délelőtt folyamán a diákok jellegzetes német ételekből készítettek büfét, délután pedig 2-3 fős csapatokban nyelvi vetélkedő mérhették összetudásukat. A játékos feladatok a nyelvtudás mellett a kreativitást, az együttműködést és a csapatszellemet is próbára tették. Az iskola szerint a program a tanulás és a közösségi élmény mellett a német kultúra megismerésére is lehetőséget adott. Komoly vereségbe futott bele a Beac otthonában Sziget-Szent Miklós női kosár csapata az NB1 második fordulójában. A BKG egyik negyedben sem tudott méltó ellenfele lenni a fővárosiaknak, és végül 94-56-os vereséget szenvedett. Horváth Rihárd, a térségiek vezetőedzője elmondta, mentálisan teljesen összeomlott a csapat, és végig rossz döntéseket hozott, mert mert nem tudott reagálni az ellenfél tempójára. Hozzátette, végig küzdöttek és próbálták kijavítani a hibákat, de az, hogy nem adták fel, kevés vigasz, amikor sokkal többre képesek ennél.
7: Van pozitív, amit haza tudunk vinni, de mindenképpen botrányos volt és katasztrofális, tehát nagyon nem erre számítottunk. Igazából a fő problémánk az volt, hogy a legtöbb játékosunk az mentálisan leállt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nehezen tudott reagálni a gyors döntések szituációkra, mint támadásban, mint védekezésben. A pozitívum az az, hogy őket mi erre képesre tartjuk, illetve olyan pozitívumok voltak, hogy azért nem az volt, hogy feladták a mérkőzés, bármekkora is lett a különbség, hanem próbálkoztak megoldani a problémákat, csak kevés sikerrel. Mondtam, hogy most túl kell lépni, mert nagyon korán jön a következő mérkőzés.
6: Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Dunaharaszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtt álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben Jónyár góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a 3. helyezethez képest.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én.

Ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz, és ismét szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy érdemes követni a Városi Könyvtár Sziget-Szent Miklós nevű Facebook oldalt, mi pedig a szökevény könyvek miatt. Ezen a héten ugyanis az Országos Könyvtári Napok alkalmából könyvkeresős játékban szökevény könyveket lehet megtalálni Sziget-Szent Miklóson, a szervező pedig a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Minden nap máshol bújtak el ezek a könyvek, a szökevények megtudták, hogy most zajlik az első miklósi városnapok, így olyan helyekre is elbújtak, amik a hétvége eseményeihez kapcsolódnak. Egyébként a programokról részletesen a sárgaház.com oldalon olvashattok. Viszont a könyvkeresős játékban a képek sajnos időviharba kerültek, így a helyszínek nem pontosan a mai képüket mutatják. A szervezők ezúton is köszönik a helytörténeti gyűjtemény segítségét az archív felvételek miatt. Hogyha kíváncsiak vagytok a játék további részleteire és természetesen arra, hogy az adott napon hol érdemes keresni a könyveket, akkor mindenképp kövessétek a Városi Könyvtár Sziget-Szent Miklós nevű Facebook oldalt. Ha pedig megtaláltátok az aktuális könyvet, akkor készítsetek vele egy szelfit és töltsétek fel a poszthoz kommentben. Jó szórakozást és kellemes keresgélést kívánok mindenkinek, ne felejtjétek, erről a programról is további információt találhattok a sárgaház.com oldalon.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban november 5-én este 7 órakor kezdődik majd a Fergeteges Komédia, avagy Anyák és Lányok. Teri a kapuzárási pánik felé tartó 50 éves, többszörösen elvált dekoratív ügyvédnő, egy nála jóval fiatalabb, nem éppen magas szellemi képességekkel, de annál inkább jó fizikai adottságokkal rendelkező szeretője, Milán mellett képzeli el a mindennapjait, akit még ki is tart. Teri lánya Emma, aki egy titokzatos kis jövevény világra hozatalával képzeli el a jövőjét, totálisan kiakad, amikor meglátja, hogy Milán beköltözött az anyja lakásába. De a helyzet akkor válik igazán bonyolultá, a szerelmi szálak akkor kuszálódnak igazán össze, amikor vidékről megjelenik nagyanyus, hogy néhány napot a lányával és unokájával töltsön. A főszerepben Fodor Zsóka, Dévényi Ildikó, Farkas B. Szabina és Fischer Norbert. További információt a Fergeteges Komédia című előadásról a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház közösségi oldalán olvashattok. Az előadás tehát november 5-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik majd.

0: Hamarosan hírösszefoglalót hallhattok majd itt a Lakihegy Rádióban, utána pedig hozom nektek a legfrissebb filmes híreket.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Kellemes őszi idő várható. A gyermekvédelem megújítására hívták fel a figyelmet az SOS gyermekfalvak lakói is. A hétvégén lesz a Spár Budapest maraton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Az Orbán kormány már 2018-ban foglalkozott a meddőségi centrumok államosításával, derül ki azokból az iratokból, amelyek titkosítását most megszüntette a Tisza kormány. A nyilvánosságnak 2019 végén számoltak be az államosításról, amely után három magánkézben lévő klinika még továbbra is fogadhatta a pácienseket, de végül 2022-től ezek működését is betiltották. Közülük egy állami fenntartásba került, a másik kettő ellehetetlenült. Az SOS gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomagjuk az SOS gyermekfalvak honlapján olvasható. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Hermányi Zsolt, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, tavaly mintegy 12 000 CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új, korszerű berendezés beszerzése. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap.
5: Időjárás.
6: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Ezek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint továbbra is folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Vezessetek óvatosan a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán, mert élénk a forgalom a Lámpás utca és az Erdősor utca között. A Csepeli úton pedig folyamatos a haladás, illetve rendőri jelenlétre számíthatok itt az M0-ás közelében. Folyamatosan lehet haladni a Kántor úton és a Gerinc úton is. Nincs fennakadás a Gyártelepi hévátjárónál, és rendőri ellenőrzés zajlik Taksonyban, a főúton a Szent Imre út közelében. Jól lehet haladni az 51-esen Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is, és nincs fennakadás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem. A H6-os hév október 10-én és 11-én hétvégén csak Soroksár Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, 66-os B és 166-os autóbusz biztosít majd alternatív utazási lehetőséget. Jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Sziasztok, Lakihegy Rádió hallgatók! Ma október 7-e, szerda van, én pedig Petró Karesz vagyok, és mindjárt hozom nektek a legfrissebb filmes híreket. Beszélünk arról, hogy a Paramount Studio Michael Bay-jel tárgyal, és megvannak az első részletek az új Transformers filmről.
8: Cseng!

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Érdekes pletyka vette nemrég birtokba a külföldi Transformers közösségek fórumait, ugyanis ismét felröppent Michael Bay visszatérésének lehetősége. Míg a Widescreen nemrég részletezte, hogy ez mit jelenthet pontosan a franchise számára, aztán az is kiderült, hogy Michael Bay kilépett a Netflixes projektjéből is. A Deadline jelentése szerint a Paramount őt hozná vissza a rendezői székbe, miközben Steven Spielberg is csatlakozott a projekthez. A forgatókönyvet Jason Fox írja, aki mostanában Stephen King világában mozgott az It Welcome to Derry-vel, de a Zack Snyder féle Wonder Woman-ről is ismerős. A sztoriról egyelőre semmit sem tudni, de a jelentés szerint a modern világba térne vissza a cselekmény. Bár közben ténylegesen lezárult a Skydance fúzió, a frissen kinevezett Paramount Pictures társelnökök Josh Greenstein és Dana Goldberg elvileg a kezdetektől prioritásként tekintenek a franchise-ra, és különösen fontosnak tartják, hogy Spielberget is bevonják az új film fejlesztésébe. Greenstein és Goldberg egyik első megbeszélése társelnökként Steven Spielberggel zajlott, miután 2025. augusztusában eldöntetett a Skydance és a Paramount egyesülése. A rendező végül belement az aktívabb szerepvállalásba, miután elolvasta Fox legújabb forgatókönyvét. Elvileg Michael Bay is olvasta már ezt, sőt Spielberggel is találkozott a projekt kapcsán.

Filmajánlóval folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban ma 17 órától még megnézhetitek a Macskák a múzeumban 2 Egyiptom kincsei című animációs családi filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Még csupán 2 év telt el, mióta hőseink megmentették a Mona Lisát, de Morris, az egér, alig várja, hogy újra bebizonyítsa ügyességét. Barátai, Vincent és Kleopátra immár 2 csintalan kis cica szülei, és izgatottan várják az újabb kalandokat. De a Nádasdi moziban ma 19 órától megnézhetitek a Vadon szíve című kalandfilmet is, amely 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A főszerepben Brad Pitt. Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, James Belmont kommandótiszt és harci kutyája Odin az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek kíméletlen harcra a természet erőivel szemben. További információt az aktuális filmekről és vetítési időpontokról a nadasdifilmszínház.hu oldalon olvashattok. Jó mozizást kívánok!

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Jó neked!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szentmiklós lakótelepen, de a Bucka városrészben is lesznek fejlesztések.
5: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mórparkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
4: Pótlóbusz közlekedik a H6-os év kimaradó szakaszán. Karbantartás miatt október 10-én és 11-én változik a H6-os év közlekedése. A szerelvények csak Soroksár Hősök tere, illetve Tökör és Tácskeve között közlekednek. A Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere közötti kimaradó szakaszon H6-os jelzésű pótlóbusz szállítja az utasokat. Alternatív utazási lehetőségként Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz is igénybe vehető. Az ideiglenes menetrend a bkk.hu oldalon megtekinthető. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szentmiklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szentmiklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakör épül, amelyek középpontjában Sziget-Szentmiklós áll.
6: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, uh-huh. művészek is, és a másik pedig az épített környezetünk.
4: Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK a labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Dunaharaszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtt álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben Jónyár góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a 3. helyezethez képest.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A legfinomabb szigetszentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programok

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Hivatalosan is megerősítették, hogy az It, Welcome to Derry visszatér a második évaddal, így Andy és Barbara Muschietti Stephen King adaptációja újabb rémisztő fejezettel bővül a streaming platformon. Bár a széria társalkotói az első évad befejezése óta nyíltan beszéltek a folytatásról, a csatorna egészen mostanáig váratott a formális bejelentéssel. A frissen közzétett történetvázlat megerősíti a korábbi terveket, miszerint az új szezon még messzebbre nyúlik vissza az időben, hogy feltárja a rémisztő alakváltó bohóc Pennywise egy korábbi látogatását Maine állam leghírhettebb kisvárosában. Míg az első évad eseményei 1962-ben játszódtak, a második felvonás csak nem 3 évtizeddel korábban az 1935-ös nagy gazdasági világválság idején veszi kezdetét. A hivatalos bejelentés szerint a második évad fókuszában a Bradley banda véres mészárlása áll majd. A bankrablókból álló csoport Derry városában áll meg muníciót vásárolni, ám a megszokott üzlet helyett elképzelhetetlen borzalmakkal kell szembenézniük. A premier pontos dátuma egyelőre még ismeretlen.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Dan Stevens alakítja a címszereplőt a Prime Video készülő Robot Zsaru című sorozatában, amelyet a Blumhouse Atomic Monster és Peter Oko hoz el a képernyőkre. A 8 epizódból álló szériában egy hatalmas technológiai konglomerátum meggyőzi a várost, hogy a rendőrség alkalmazza a fejlett robotokat, majd később a szolgálat közben elhunyt Alex Murphy tizedes tudatával megalkotják az első Robot Zsarut. Stevens leginkább a Downton Abbey és a Légió című sorozatokból, valamint a Godzilla Kong ellen, valamint a Szépség és a Szörnyetek című filmekből ismert a közönség számára. A produkció mögött olyan neves producer foglal helyet, mint James Wan, aki több kulcsfontosságú epizód rendezését is elvállalta. A forgatási munkálatok a tervek szerint jövő januárban kezdődnek majd Vancouverben. A mostani televíziós adaptáció előtt néhány évvel még Neil Blomkamp dolgozott egy közvetlen folytatáson, Robocop Returns címmel, amelyben az eredeti főszereplőt Peter Wellert hozták volna vissza, ám az MGM stúdió végül törölte ezt a projektet.

0: legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban, hamarosan pedig hozzuk a friss térségi híreket is, töltsétek velem a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótér fejlesztések Szigetszent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Szigetszent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
10: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér, két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
9: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
10: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, 6-szög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy 4 személyes mérleghintát fogunk telepíteni.
9: Előzési tilalom lépett érvénybe Dunavarsányban. Fontos változást kell odafigyelnie azoknak, akik rendszeresen haladnak át az erős pusztai út Mátyás Király utca szakaszon. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy még nyáron megkereste a Magyar Közút Nonprofit Autoprofit ZRT Pest vármegyei igazgatóságát és a forgalmi rend felülvizsgálatát kérte. A településen a magyar közút döntés értelmében októbertől vezették be az előzési tilalmat. Az új szabályra a kereszteződésben és környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan, az előírásokat betartva közlekedjenek. Az őszi szünet idején is biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést Sziget-Szentmiklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Kiemelt figyelmet érdemel az immunrendszerünk védelme az őszi-téli időszakban. A fokozatos leüléssel párhuzamosan a szervezetünk egyre több vírussal és betegséggel találkozik, amelyeknek fontos gyűjtőhelyei az iskola és az óvoda. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a felnőttek és gyermekek esetében egyaránt elengedhetetlen a folyamatos vitaminpótlás. A Dunavarsányi házi orvos emellett a szabadban töltött idő szerepét hangsúlyozta.
11: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlással, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem ami időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
9: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szentmiklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szentmiklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok program sorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakörre épül, amelyek középpontjában Sziget-Szentmiklós áll.
12: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. De arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
8: Időjárás.
9: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, északában nyúlóan is. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket.
8: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Már is megyünk tovább friss közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Nem látok fennakadást a Csepeli út, Sziget-Szentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem. A második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is jól lehet haladni, de a fővárosban a Csepeli temető mellett most is sűrű a forgalom. Sziget-Szentmiklóson nincs fennakadás a gyártelepi Hévát járónál. Továbbra is rendőri jelenlétre számíthattok Taksonyban a Főút és a Szent Imre út találkozásánál. Az 51-esen jól lehet haladni a térkép szerint Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. Sziget-Szentmiklóson október 21-éig a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsi-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsi-Zsilinszky utca és Tököli út között egyirányú a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
13: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
13: 0620 95 95 107.
0: Szép napot, kellemes rádiózást mindenkinek! Ma október 7-e szerda van, én pedig Petró Karesz vagyok, és már is folytatjuk a Delelőt, hamarosan egy programajánlattal. Szó lesz például arról, hogy ma 16 órára várt titeket a Dunaharaszti Senior Akadémia következő alkalmával.

Egyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Folytatjuk egy újabb programajánlattal. November 17-én este 7 órakor kezdődik majd a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében Fülöp Viktor Bölcsek téglája című előadása. Az est megtekintését követően nem leszünk okosabbak, de butábbak sem. Itt a bölcsebbítés a cél, az kerül a hazaballagó tarisznyájába. Az előadás egy nyomozás, ahol úrként jelenik meg például a karbantartó, a helyettes, a burkoló és az ingatlanos is. Közülük hirdet magának a néző győztest, hogy kivihesse magával a főúr címet. Fülöp Viktor szerint nála a fűtésszerelő lett a bajnok, akitől megtudta, minden menet jobb menet, kivéve a bal menet. Ja, és az is kiderül, hogy ki mellé ne üljünk a szülőin, vagy egy Tiszaújváros-Budapest közvetlen buszjáraton. A Duma Színház előadásáról van szó nem mellesleg. Fülöp Viktor Bölcsek téglája című előadását tehát november 17-én este 7 órakor láthatjátok majd a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében. További információért látogassatok el a sárgaház.com-ot.

Szép napot, kellemes rádiózást mindenkinek, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy az óra első percében említettem, ma délután 4 órára vár szeretettel mindenki Dunaharasztin a Laffert kúriában tartandó Senior Akadémia. Az előadás sorozat az idei őszi időszakban is érdekes témákat fejt ki a Laffert kúriában. A program célja az időskorúak edukációja, társadalmi integrációja és szerepvállalásuk segítése, ismeretterjesztés, valamint a magány enyhítése. Már több mint 7 éve biztosítja az egyetem azt a barátságos környezetet, ahol mindenki számára elérhető az egész életen át tartó tanulás lehetősége, akár ingyenesen is. Programjaikkal az 50 pluszos generációnak lehetőséget nyújtanak arra, hogy lépést tartsanak a gyorsan változó világ kihívásaival, hiszen tanulni sohasem késő. A program ingyenes és szeretettel várnak mindenki, tehát ma délután 4 órára. Dr. Jászberényi József előadásának címe Félelmeink kezelése idősebb korban. Dr. Kerülő Judit előadásának címe pedig Vannak-e feladataink 60 év felett? További információért keressétek az esemény közösségi oldalát, vagy a Laffert Kúria közösségi oldalát.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
8: Nézze csak, főnök úr, a Fontos Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
9: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
8: Szaladok is, főnök úr.
10: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
11: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
13: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mórparkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
12: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
13: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, hatszög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály Parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály Parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy 4 személyes mérleghintát fogunk telepíteni.
12: A hiányzó házszámok okozta problémákra hívja fel a figyelmet Dunaharaszti önkormányzata. A település Facebook oldalán megosztott tájékoztató szerint a házszámok feltüntetése jogszabályi előírás, ezért fontos, hogy az érintettek igyekezzenek ezeket mi hamarabb pótolni. A táblák kihelyezése nem csak az egyének érdeke, hanem többek között a hatóságoké, a postásoké és a futároké is, akik gyakran nem találják a keresett címet. Hasonló nehézségek állhatnak fenn balesetek esetén, mivel egy hiányzó házszám akár a rendőr, a mentő és a tűzoltó érkezését is késleltetheti. A tájékozódás és az azonosítás megkönnyítése érdekében a városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a táblákat, illetve több lakásos épületeknél az ajtószámokat minél láthatóbb helyen tüntessék fel. Az erre vonatkozó jogszabályok Dunaharaszti hivatalos felületein olvasható. Oktoberfest címmel rendeztek német nyelvi napot a Halásztelki Bocska István Református Oktatási Központban. Az október 1-i program középpontjában egy német nyelv és kultúra, valamint a gasztronómia állt. A délelőtt folyamán a diákok jellegzetes német ételekből készítettek büfét, délután pedig 2-3 fős csapatokban nyelvi vetélkedőn mérhették összetudásukat. A játékos feladatok a nyelvtudás mellett a kreativitást, az együttműködést és a csapat szellemet is próbára tették. Az iskola szerint a program a tanulás és a közösségi élmény mellett a német kultúra megismerésére is lehetőséget adott.
11: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ősszel is folytatódik a Senior Akadémia előadás sorozat Dunaharasztin. Október 7-én, illetve november 4-én és 25-én délután 4 órától várják a szépkorúakat a Laffert kúriában. Az érdeklődők összesen 6 ismeretterjesztő előadáson vehetnek részt, amelyek a gerontológia, vagyis az idősekkel foglalkozó tudomány különböző területeit mutatják be. Az egyes alkalmak a többi között a mesterséges intelligencia használatát és veszélyeit, valamint az időskori feladatokat, félelmeket és egészségügyi problémákat járják körül. A programon való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz nem kötött. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban elérhetők. Egy újabb izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A közönség október 8-án csütörtökön este 6 órától láthatja először a BSE-től a Haraszti Sasokig című alkotást a Laffert Kúriában. A film Bartáné Nagy Csilla magyar válogatott kosárlabdázó életét és pályafutását dolgozza fel. A sportolónők karrier sikerei mellett a fiatal kosarazók számára hátrahagyott örökségével is megismerkedhetnek a nézők. A belépés ingyenes, így előzetes jelentkezéshez nem kötött. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a Delelőt már is itt a Lakihegy Rádióban. Ma még marad a túlnyomóan napos idő, csak időnként szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A déli délkeleti szél napközben többfelé élénk lesz. A hőmérséklet 25 fok körül alakul. Holnap nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyre többfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól, estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati északnyugati tájakon lesz enyhébb a reggel, napközben még 22-28 fok közé melegszik a levegő. Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak majd pénteken.

is with you. Már is folytatjuk a Delelőt Alakihegy Rádióban, mégpedig a legfrissebb orvos-meteorológiai információkkal. Ma továbbra sem várható fronthatás, de a gyors melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, illetve szédülés előfordulhatnak. A szelesebb nyugati, északnyugati tájakon fejfájás, migrén, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. A napos idő viszont jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, hogyha tehetjük, mozduljunk ki a szabadba. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre az előttünk álló napokban is. Véget ért a parlagfű szezon csúcsidőszaka. A parlagfű virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen, a pollen terhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, illetve nagyon magas szintet ér el a mai nap folyamán.

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Az elmúlt 5 órában Petrókor ezt hallhattátok. Találkozunk csütörtökön is, ugyanitt, ugyanezekben az órákban. A következő órától pedig rádiózzatok Petkó Ágival.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 ezer forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Napos fátyolfelhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósul a szerv adományozás.
9: Időjárás.
10: Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
11: 3 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán viszont torlódásra készüljetek. Ezen kívül a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon a Lámpás utca előtti részen torlódásra készüljetek, illetve a Lámpás utca és az M0-ás közötti szakaszán trafiznak a rendőrök. Ezen kívül a Gerinc úton nagyon erős a forgalom, már most torlódásra kell készülni Sziget-Szent Miklóson, ahogy a gyártelepi hévát járó környékén is. Ezen kívül a Losonci utcában is rendőrök vannak. Az 510-es Taksonynál, illetve Dunaharasztinál is jól járható, viszont az 51-esen Taksony térségében torlódásra készülhettek. Tudjátok, ott a Szent Imre úti csomópontnál körforgalmat alakítanak ki, és már nagyjából látszik is, hogy hogy fog kinézni, viszont ilyen szinteltolás van a bal és a jobb sáv között, és emiatt ott lassan lehet csak megközelíteni ezt a részt, úgyhogy ez egy picit lassítja ott a közlekedést. Vigyázzatok magatokra, további jó utat, és balesetmentes közlekedést kívánok!
9: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
11: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Remélem, hogy jól telik a napotok, így október 7-én az Amáliák névnapján. Isten éltesse a hölgyeket nagyon-nagyon sokáig. Én ma is itt leszek veletek egészen este 7 óráig. Hozom a legjobb zenéket, sok programajánlattal készültem, és egy kicsit szétnézünk majd a nagyvilágban is. Bármihez szeretnétek hozzászólni, 0620 95 95 107-es az SMS Viber és telefonvonalam, ahol el tudtok érni. És a legjobb slágerekből hozom az első 3-ost, Maroon 5 és a Love is Like, 4-es Street, akiket hétvégén majd személyesen is láthatunk a Kék Túl Szabad Időparkban, Sziget-Szent Miklóson, tőlük jön a Minden Rólunk Szól, a Coldplay-vel pedig már is kezd.

Maroon 5 és a Love is Like szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1, és biztos ti is hallottatok már róla, hogy az első Miklósi Városnapok kapcsán adománygyűjtő akciót indítottak, és egészen október 18-áig még részt tudtok benne venni, de mondom is a lényeget és a háttér dolgokat. A városnak a névadójának hagyományait figyelembe véve Sziget-Szent Miklós Város Önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdetett a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, melynek célja a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utca épületének a felújítása. A 12 darab speciális nyílászárót szeretnének kicserélni, a tantermek burkolatainak a felújítása is időszerű lenne már, a folyosót is felújítanák, illetve az udvari csatorna rendszert is javítanák, és hát még ezen kívül is lenne jó sok minden teendő. És hogy hogyan lehet adományozni? Egyrészt átutalással a Humanitás 91 közalapítvány számla számára, annyi, hogy a közleménybe írjátok bele, hogy Petőfi suli, illetve városszerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba készpénzt is tudtok elhelyezni október 18-án, is higgyétek el, minden felajánlás számít, 100 forint, 500, 1000, teljesen mindegy, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára, a tanulásra. Hogy hol találhatóak meg ezek a dobozok, illetve a Humanitás 91 közalapítvány számlaszámlát megtaláljátok a sárgaház.com oldalon. Nézzetek rá, és hogyha tudtok, akkor segítsetek.

Lombkötős ára és a Nem szólok senkinek című dala szólt a Lakihegy Rádióban. 8 perc múlva 3:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább. Több helyen is trafiznak egyébként a rendőrök. Például Dunaharasztiban az Iparos utcában vannak, ott a Csepeli út fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az M0-ás közötti részen. Hát mondhatom azt, hogy a szokásos helyen mérik az autósok sebességét, illetve a Sáméhegyi utcában is ott vannak a rendőrök Lakihegynél, úgyhogy legyetek nagyon körültekintőek, nem csak amiatt, mert ők ott vannak. A 6-os főúton is alakul már a dugó az M0-ás közelében, és lassú a tempó Lakihegynél a második Rákóczi-Ferenc úton, és kifejezetten torlódás van a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, valamint a Gyártelepi Hévát járó környékén, a Gyári úton és a Lű úton is lassú tempóra készüljetek. Az 51-esen pedig Taksony térségében, tudjátok, ott a Szent Imre útnál körforgalmat alakítanak ki, és ez okozza arra felé a fennakadást. Ezen kívül, ha az M5-ös felé lenne dolgotok, ott folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, ott is torlódik a kocsisor, de ami szerintem a legfontosabb és legjobb hír, hogy jelen pillanatban nekem nincs információm balesetről, és bízunk benne, hogy ezt a napot megússzuk bármilyen ilyen közlekedési nehézség nélkül. Azért, ha infótok van, vagy esetleg kihagytam valamit, akkor nyugodtan írjátok meg 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam, ahol el tudtok érni majd a folytatásban is. Apropó, ha már folytatás, akkor az óraátállításról hozok nektek néhány hasznos tudnivalót, viszont mindezek előtt térségi hírek, és most Taylor Swift.

0: And I'll write your name.
1: Minden reggel veletek ébredek.
2: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
3: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Sebességmérő kamerát telepítenek Taksonyban. Sebességmérő kamerát vett át Taksony Nagyközség önkormányzata a versenyképes járások program keretében a Gesztor önkormányzattól. A Trafipax telepítése jelenleg előkészítés alatt áll, a kihelyezés pontos időpontjáról később tájékoztatják a lakosságot. A tervek szerint az egyik kamerát a Varsányi út 26-os számú ingatlan előtt Dunavarsány irányába, a másikat pedig az 510-es számú főút és a Gólya utca csomópontjában helyezik el. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a sebességmérő kamera helyezésének célja a közlekedés biztonság javítása, a sebességhatárok betartásának elősegítése, valamint a balesetek megelőzése. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témaköré épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
9: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
8: Ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. Október 21-ig ideiglenes forgalmi rend lépett életbe a Sziget-Szent Miklósi Szent Erzsébet téren a folyamatban lévő vízi közműmunkálatok miatt. A Bajcsy-Zsilinszky utcában szeptember közepén kezdődött meg a vízvezeték rekonstrukciója, a Szent Erzsébet téren pedig szeptember végén indult el a csatornaépítés következő üteme. A Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú marad a Losonci utca irányába. Az Akácfa, a Móra-Ferenc és a Madács-Imre utca továbbra is zsák utca, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út felé. A közlekedőket arra kérik, hogy számoljanak hosszabb menetidőt, és fokozottan figyeljék a kihelyezett közlekedési jelzéseket. Különleges spirituális előadást tekinthettek meg nemrég a Dunaharasztira látogatók. A Mi vár ránk a halál után című programra október 2-án került sor a József Attila művelődési házban. Dr. Pressing Lajos rádiónknak elmondta, hogy előadásában a tibeti halottas könyv történetére és alapelveire helyezte a hangsúlyt. A buddhista tanító hozzátette, fontos célja volt, hogy egy nyílt, tabuk nélküli beszélgetés alakuljon ki az életről és az elmúlástól.
10: A tibeti
0: buddhizmusnál a halállal kapcsolatban két dolog van, két törvényszerűség van. Az egyik, hogy biztos, a másik pedig, hogy kiszámíthatatlan. Tehát senki nem tudhatja, hogy mikor fog megtörténni. Az, hogy mondjuk valakinek, ha nem történik vele semmi különösebb betegség vagy baleset, meddig fog élni, arra vonatkozom, mondjuk a tibeti buddhizmus azt mondja, hogy van egy életenergia mennyiség kvázi, amivel születünk. De egyrészt, hogy ez mikor merül ki, ez függ attól is, hogy hogyan élünk.
7: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki Mentál Higiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, melyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál, a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitúra@gmail.com e-mail címen lehet. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Loving Arms és a Szeret című slágerük itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és hihetetlen, hogy már erről beszélünk, de hát őjégül is egyébként már október van, úgyhogy óraátállításról lesz majd szó. Hát az eltörlése, mármint az óraátállítás eltörlése, ugyebár évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben. Egy évben kétszer kerül sor óraátállításra, október utolsó vasárnapján hajnali 3 óráról 2 órára, március utolsó vasárnapján pedig hajnali 2 óráról 3 órára váltunk. A legutóbbi tavaszi óraátállítás március 29-én volt. A most októberben esedékes visszatekerésre azonban idén egy nappal korábban.

kerül sor, mint tavaly. 2025-ben mindez október 25-ről 26-ra virradó éjjel történt meg, idén ez október 24-éről 25-ére virradó éjjel aludhatunk, egy órával többet, olyan jó ezt kimondani. És hogy melyik a normális időszámítás? Hát jelen fogalmaink alapján a téli a normális idézőjelben idő, ehhez képest tekerjük egyel előre az órák mutatóit március utolsó vasárnapján, hogy átálljunk a nyári időszámításra. Ilyenkor reggel egy órával előbbre csúszik az ébresztő, de egy órával tovább tart a világos periódus is. Október utolsó vasárnapján pedig idén 25-én hátra kell tekernünk, tehát hajnali 3-ról 2 órára egy órával tovább alhatunk, viszont ugyanennyivel előbb jön a sötétség is sajnos. Az emberek többsége bár azt szeretné, hogy tartson minél tovább a világosság, szakemberek szerint, ha választani kellene, akkor a téli időszámítása jobb. Hogy miért? Hát annak járjatok utána. Egyébként azt érdemes tudni, hogy a kényszerített váltás megzavarja testünk biológiai ritmusát, megterheli a szervezetet és napokba, de akár hetekbe is telhet a hozzászokás. Egyénfüggő, hogy kit, milyen mértékben és mennyi időre érint a teljességigénye nélkül, ilyenkor álmosság, fáradékonyság jelentkezik, fejfájás, szorongás, szívritmus zavarok, akár emésztési zavarok is felléphetnek, de még a fertőző betegségek iránti fogékonyság is megnő ebben az időszakban. Milyen jó, hogy csináljuk, nem? Na minden esetre szerintem azért ezt a télét könnyebben elviseljük, hiszen egy órával idézőjelben tényleg tovább alhatunk. Szerintem tavasszal legalábbis a saját tapasztalatom az, hogy engem jobban megvisel a tavaszi óra átállítást. Ti hogy vagytok ezzel? Írjátok meg 0620 95 95 107-es a szám.

Laki egy rádió helyben vagyunk, egy picit hosszúra nyúlott ez a nyár, amit én egyébként nem bánok, csak a csapadék hiányt, az az egyetlen, ami zavar, mert tudom, hogy tényleg nagy szükség lenne már rá. Viszont ez a késő nyári időszak, vénasszonyok nyara tényleg szépen elhúzódott, bár elméletileg jövő héttől azért már hűvösebb idő lesz. No, de egy kicsit tekintsünk még vissza az idei balatoni nyárra és a mentőszolgálat munkájára, hiszen a 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén. Eddig közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az MT-vel. A közlemény szerint idén 61 strandon dolgoztak és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. A hajóikon szolgáló egészségügyi személyzet 44 esetben látott el beteget a vízen vagy strandon, szárazföldi egységeik 68 esetben mentek ki betegellátáshoz. Közölték azt is, hogy a búvár szolgálatok számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvár szolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Ezekről én nem is tudtam, vagy nem emlékszem, pedig még nem volt olyan régen a nyár, de ezek szerint 3 hajó is elsüllyedt idén a Balatonon, de meg is lettek természetesen. Hát köszönjük a munkájukat, nem tudom nekik mikor van a szezon vége, hát nekünk strandolóknak már régen.

0: Switch Disco és az I Found You szólt a Laki Hegy Rádióban, 3 perc múlva pedig 4 óra van, friss hírekkel megyünk tovább. Balesetről nincs infóm, viszont nagyon nagy a torlódás a főbb útvonalakon a térségben. Hozom részletesen a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
8: Változékony időre számíthatunk. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről. Több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a 2 közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány kedden döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek, a kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Súlyos orosz légicsapás ért egy észak-ukrajnai települést. Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a hajnali légicsapásokban hadiüzemeket céloztak. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Alamegyei Rendőrfőkapitányság.
7: Időjárás.
8: Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4 óra múlt 4 perccel, és a nullás déli szektorán az M5-ös felé lassú tempóra kell készülni a Szigetszentmiklósi csomópont előtti szakaszon, hát tulajdonképpen a 6-os főúti felhajtótól. Az M1-M7 irányába viszont folyamatosan lehet közlekedni. Ezen kívül Gyál térségében is már lassul a tempó az M3-as irányába. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán sűrű a forgalom, lassú a haladás, és ugyanez a helyzet a Lakihegyi szakaszon a Massányi Károly útig. A Csepeli úton Sziget-Szentmiklós irányába szintén élénk a forgalom, a Lámpás utca előtti szakaszon torlódás van, és a Lámpás utca, valamint az M0-ás közötti szakaszon trafiznak a rendőrök. A Gerinc úton is csak nagyon lassan lehet közlekedni, ahogy a Gyártelepi Hévát járónál is torlódás van. Az 510-esen Taksonynál folyamatos a haladás, Dunaharasztinál viszont nagyon erős a forgalom, ott torlódás van, illetve a Dózsa-György út főút kereszteződésénél mindkét útszakaszon. Ezen kívül az 51-esen is Taksony és Dunaharaszti között szintén torlódás van, Taksonynál körforgalmat építenek a Szent Imre útnál, ez okozza a fennakadást igazából, meg a délutáni csúcsforgalom. Ezen kívül az 51-es 510-es kereszteződésénél mindkét útszakaszon lassulásra készüljetek. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 7-e szerda van, az Amáliák névnapja. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és remélem, hogy jól telik a délutánotok. Én ebben az órában is hozok nektek egy jó kis mozizós ajánlatot, programajánlatot holnap estére, amit szerintem nem érdemes kihagyni, illetve a kutyások figyelmére is számít, meg persze a nem kutyásokéra is, hiszen ez az információ lehet, hogy nekik is érdekes lehet, hiszen biztos ti is jártatok már úgy, hogy a kutyátok valami rosszat csinált, majd ti elkezdtétek leszidni, kérdőre vonni, és tudjátok, olyan bűnbánó szemmel nézett rátok, legalábbis mi emberek azt gondoljuk, de tulajdonképpen azt mondják a hozzáértők, hogy amit mi bűnbánatként olvasunk ki a kutya viselkedéséből, az a szakértők szerint valójában teljesen más üzenetet hordoz. De hogy mi ez az üzenet, na ez derül majd ki az óra második felében. És David Guettával kezdünk már is. Memories, ez az indítódalunk az órában, még annyi csak, hogy 0-20-95-95-107, ha bármi mondandótok van.

a Kéhegy Rádió helyben vagyunk. Mozis hírt és programot hoztam nektek, hiszen az első Miklósi Városnapok egy ilyen rendezvénnyel kezdődik, ugyanis lesz egy premier filmvetítés, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak október 8-án, vagyis holnap csütörtökön 18 órától a Nádasdi Filmszínházban. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a Duna Média Televízió nagy szeretettel vár mindenkit a 40 év, 40 történet című dokumentumfilm premier vetítésére. A filmben 40 a településen élő, dolgozó, közismert személy osztja meg gondolatait a várossá válás 40. évfordulója kapcsán. Úgyhogy sok izgalmat rejthet szerintem egy ilyen kis film, és jó is, hogy elkészítették. Én nagyon kíváncsian várom, remélem, hogy ott tudok majd lenni holnap ezen a premieren. Aztán hát természetesen ezen kívül rengeteg programmal várják majd az érdeklődőket, város szerte egyébként. Én most még egyet kiemelnék vasárnapra a családosoknak, ugyanis a Városi Könyvtár és Közösségi Házba várnak mindenkit 13 és 17 óra között. Például izgalmas közösségi kincskereső élménnyel a Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány jóvoltából lesz koncert is, a Jazz Band adja majd 15 órától, 16 órától pedig Spice Pop koncert is lesz. Emellett városnéző, kisvonat, űrprogram, űrlabirintus és játszótér, kézműves foglalkozások a színe szervezésében, és még sakkozni is lehet Kovalcsik Mónika vezetésével. Úgyhogy szemezgessetek nyugodtan, a sárgaház.com-on kint van minden program, ami a városban lesz most a városnapok alkalmából. Én előre is jó szórakozást kívánok mindenkinek, és remélem, hogy valahol majd összefutunk. J Balvin és a Tonto, ezzel pedig már megyünk is tovább. Not a girl is here.

Ez volt a Semmi sem ugyanaz című sláger a Lakihegy Rádióban. 7 perccel vagyunk egyébként fél öt előtt, és nagyon erős a forgalom a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába. Az M6-os felhajtója és a Halásztelki csomópont között lassú a haladás, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében számíthatok lassú haladásra az M3-as irányába. Torlódás van a 6-os főúton az M0-ás közelében. Telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részén. Egyébként a Csepeli szakaszon még trafi is van. A Gerinc úton is sűrű a forgalom, a rávezető Petőfi Sándor utcában is torlódás van, és a Gyártelepi Hévát járónál is, a Gyári úton és a Műúton is lassú a haladás, a Csépi út két végénél is torlódás van. De most Taksonyban és Dunaharasztiban is a főúton torlódás van, és az 51-esen is a két település között, de a legjobb hír, hogy balesetről nincs infóm, és remélem, hogy ez így is marad egyébként a mai délutánon. Azért, hogyha látnátok valamit, akkor mindenképpen szóljatok róla. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

0: Sziget-Szele.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Októberrel együtt megérkezett a tartós lehűlés, így egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A biztonságos fűtésről Dunavarsány önkormányzata is közzétett egy hivatalos tájékoztatót. A település Facebook oldalán megosztott bejegyzés többek között a szénmonoxid kialakulásának okaira és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A közlemény szerint a mérgezés a leghatékonyabban szellőztetéssel, valamint a kazán, a cirkó, a kandalló és a kémény rendszeres ellenőrzésével elkerülhető. Fontos továbbá, hogy megbízható, jól működő szénmonoxid érzékelőt használjunk. A lakosságot arra kérik, hogy amennyiben veszélyhelyzetre gyanakszanak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot, és addig ne térjenek vissza a lakásba, amíg a kiérkező szakemberek el nem hárították a problémát. Pótlóbusz közlekedik a H6-os év kimaradó szakaszán. Karbantartás miatt október 10-én és 11-én változik a H6-os év közlekedése. A szerelvények csak Soroksár Hősök tere, illetve Tökör és Tácskeve között közlekednek. A Közvágóhíd és Soroksár Hősök tere közötti kimaradó szakaszon H6-os jelzésű pótlóbusz szállítja az utasokat. Alternatív utazási lehetőségként Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között a 224-es, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között pedig a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz is igénybe vehető. Az ideiglenes menetrend a bkk.hu oldalon megtekinthető. Komoly vereségbe futott bele a Beac otthonában Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata az NB1 második fordulójában. A BKG egyik negyedben sem tudott méltó ellenfele lenni a fővárosiaknak, és végül 94-56-os vereséget szenvedett. Horváth Rihárda, a térségiek vezetőedzője elmondta, mentálisan teljesen összeomlott a csapat, és végig rossz döntéseket hozott, mert nem tudott reagálni az ellenfél tempójára. Hozzátette, végig küzdöttek és próbálták kijavítani a hibákat, de az, hogy nem adták fel, kevés vigasz, amikor sokkal többre képesek ennél.
7: Van pozitív, amit haza tudunk vinni, de mindenképpen botrányos volt és katasztrofális, tehát nagyon nem erre számítottunk. Igazából a fő problémánk az volt, hogy a legtöbb játékosunk az mentálisan leállt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nehezen tudott reagálni a gyors döntések szituációkra, mint támadásba, mint védekezésbe. A pozitívum az az, hogy őket mi erre képesre tartjuk, illetve olyan pozitívumok voltak, hogy azért nem az volt, hogy feladták a mérkőzés, bármekkora is lett a különbség, hanem próbálkoztak megoldani a problémákat, csak kevés sikerrel. mondtam, hogy ezen most túl kell lépni, mert nagyon korán jön a következő mérkőzés.
6: Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Duna Araszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtt álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben Jónyár góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a harmadik helyezethez képest.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral keres Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

elején is mondtam nektek, hiszen biztosan ismerős lehet következőkből egy-egy szituáció azoknak, akiknek van kutyája, hogy például szétszette a kanapét, megette az asztalon hagyott szendvicset, most pedig leszegett fejjel, szomorú tekintettel néz ránk. Hát teljesen egyértelműnek tűnik, hogy a kutyánk pontosan tudja, mit követett el, és rettenetesen bánja. A kutya viselkedés szakértői szerint azonban ezt csak mi emberek tesszük hozzá a látványhoz, ír Mindenről a Nőklapja. A kutya bűnbánónak látszó viselkedése többnyire békítő, konfliktus csökkentő jelzés. Kedvencünk elsősorban a hangunkra, arckifejezésünkre és testtartásunkra reagál. Az utólagos szidásból nem feltétlenül érti meg, melyik korábbi cselekedete volt helytelen. Rajta kaptuk a kutyánkat, és olyan bűnbánó tekintettel néz ránk, hogy majd elolvadunk, hát mi pedig hallani vérjük. Tudom, hogy rosszat tettem, nagyon sajnálom, soha többé nem fordul elő. A kutya viselkedés szakértők viszont sajnálattal közlik a gazdikkal, ebből sajnos semmi sem igaz. Nem azért, mert kedvencünk érzéketlen, vagy tudatosan megpróbál átverni bennünket, hanem mert a kutyák egészen másként értelmezik a helyzetet. Amit mi bűnbánatként olvasunk, az valójában gyakran azt az üzenetet hordozza, hogy látom, hogy mérges vagy, kérlek, ne legyen konfliktus. És Alexander Horowitz kutató 2009-es sokat idézett kísérletében a gazdik megtiltották a kutyájuknak, hogy megegyenek egy falatot, majd kimentek a helyiségből. Visszatérésük után egyes gazdáknak azt mondták, hogy az állat engedetlen volt, függetlenül attól, hogy valóban megette az ételt. A kísérlet eredményében a legérdekesebb egyébként az volt, hogy a bűnbánónak nevezett viselkedést nem maga a szabályszegés váltotta ki leginkább, hanem a gazdi rosszallása. Sőt, azok az ártatlan kutyák mutatták a legerősebben a jellegzetes testbeszédet, amelyeket annak ellenére szittak meg, hogy hozzá se nyúltak a tiltott falathoz. Egy 2015-ös 96 kutyával végzett vizsgálatban a gazdiknak semleges viselkedést kellett tanúsítaniuk, majd kizárólag kedvencük üdvözléséből megállapítaniuk, megszegte a szabályt. A találati arányuk nem bizonyult jobbnak a véletlennél. Mindez nem bizonyítja, hogy a kutyák semmilyen formában nem érezhetnek bűntudatot. Azt mutatja, hogy a jól ismert bűnbánó tekintet önmagában nem bizonyíték a megbánásra. Sokkal szorosabban kapcsolódik ahhoz, amit az állat a gazdi viselkedésével érzékel. Úgyhogy még egy néhány szót azért szólnék erről, hogy a kutyák már egyébként azelőtt tudja, hogy mérgesek vagyunk, hogy megszólalnánk, és hogy a jogos kérdés, hogy miért néz ránk bűnbánóan, még mielőtt észrevennénk a rendetlenséget. Na, erről is hozom az infókat hamarosan. Most viszont Éva Max slágerét hallgatjuk meg, már is szól a Black.

FM 107 Lakijegy Rádió helyben vagyunk. Kutyákról volt szó már az előzőekben is, és arról beszéltem nektek, hogy a kutyaviselkedés szakértők közölték sajnálattal a gazdikkal, hogy nem bűnbánóan néz ránk a kutyánk, ezt csak tulajdonképpen mi gondoljuk bele, és nem azért, mert a kedvencünk érzéketlen vagy tudatosan megpróbál minket átverni, hanem mert a kutyák egészen másként értelmezik a helyzetet, amit mi bűnbánatként olvasunk, az valójában gyakran csak azt az üzenetet hordozza, hogy látom, hogy mérges vagy, kérlek, ne legyen konfliktus. Már egy kísérletről is beszéltem nektek, és arról is, hogy a kutyánk tulajdonképpen a mi hangunkra és a mi viselkedésünkre reagál. Kedvencünk egész életében tanulmányoz bennünket, észreveszi, ha megváltozik a járásunk, megfeszül a testünk, visszatartjuk a levegőt, vagy mereven nézzünk a szőnyegen lévő szemétre. Mire kimondjuk, hogy ezt mégis kicsinálta, a kutya már pontosan tudja, hogy vihar közeleg. Ekkor jelenhetnek meg az úgynevezett békítő jelzések, amikkel nem feltétlenül azt közli, hogy megbánta a tettét, inkább azt, hogy érzékeli a feszültséget és szeretné csillapítani. Sok gazdi erre hozza fel a legerősebb ellenérvet, mármint arra, hogy miért néz bűnbánóan, mielőtt észrevennénk a rendetlenséget, mert például belép ugye az ajtó, még fogalma sincs, hogy a konyhában szétszórt szemét van, a kutya azonban már az előszobában lapít, vajon ez nem bizonyítja, hogy pontosan tudja, hogy mit tett? Hát nem feltétlenül. Az állat megtanulhatta, hogy bizonyos látványok és szagok bajt jeleznek. Ha korábban egy szétrágott cipőt mindig dühös hang, feszült testtartás és szidás követett, a cipő maradványa önmagában is előre jelezheti számára a kellemetlen helyzetet. Ez tanult összefüggés, nem feltétlenül lelkiismeret furdalás. Ha órákkal korábban rágta szét például a párnát, a későbbi szidást nem feltétlenül kapcsolja össze az akkori cselekedettel. Azt viszont megtanulhatja, hogy a gazdi bizonyos helyzetekben kiszámíthatatlanul félelmetessé válik. Ettől több szorongó, békítő jelzést mutathat, amelyeket mi újabb bizonyítéknak tekintünk arra, hogy tudja, mit követett el. És hogy mit tegyünk a büntetés helyett, ez egy fontos kérdés. Ha tetten érjük, nyugodtan szakítsuk meg a viselkedést, majd kínáljunk helyette elfogadható alternatívát. Amikor azt választja, jutalmazzuk meg, így nem csupán azt tapasztalja meg, mit nem szeretnénk, hanem azt is megtanulja, hogy mit várunk el tőle. Ha a rombolás rendszeresen visszatér, hirtelen kezdődik, vagy szeparációs szorongásra utal, akkor pedig kérjük állatorvos vagy korszerű jutalmazás alapú módszerekkel dolgozó kutya viselkedési szakember segítségét. Szóval összefoglalva, a bűnbánó tekintet tehát nem feltétlenül vallomás, sokkal inkább bizonyíték annak, mennyire jól olvas bennünket a kutyánk. Észreveszi a legapróbb változást az arcunkon, a hangunkban és a mozdulatainkban, majd mindent megtesz azért, hogy újra béke legyen közöttünk. Talán ez kevésbé emberi, mint a megbánás, de egyáltalán nem kevésbé megható. Hát ezért is imádom őket annyira.

0: Minelli és a Confused szólt a Lakihegy Rádióban, 3,5 perc múlva pedig 5 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Az úton lévők még mindig nagyon erős forgalomra számíthatnak a térségi utakon, de a legjobb hír balesetről nincs infóm, úgyhogy a többit majd ráérek elmondani a hírek után, vigyázzatok magatokra.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás ért egy észak-ukrajnai települést. Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az aszbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcán és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 milliárd forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az aszbeszt szennyezésben érintett települések megsegítésére.
5: Időjárás.
6: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 4 perccel és 3 szóban össze tudnám foglalni a közlekedési helyzetet. Mindenütt dugó van, de azért nézzük részletesebben is. A nullás déli szektorán az M5-ös felé tartók igazából Halásztelek és Diust közötti szakaszon számíthatnak lassú tempóra az erős forgalom miatt. Tehát az M5-ös irányáról beszélek. A 6-os főúton szintén torló van az M0-ás közelében, és telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegy és Halásztelki szakaszán is. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába szintén torlódás van, és a Lámpás utca, valamint az M0-ás közötti szakaszon trafi is van. A Gerinc úton is sűrű a forgalom, lassú a haladás, a Gyártelepi Hévát járó környékén is ugyanez a helyzet, Sziget-Szent Miklóson, a Gyári úton és a Műúton és a bevásárló központnál és annak a parkolójában is torlódás van. A Csépi út két végénél szintén, az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is csak arra szólva lehet közlekedni, sőt az 51-esen is torlódás van Taksony és Dunaharaszti között, és Taksonynál a Szent Imre úti csomópontnál körforgalmat alakítanak ki, úgyhogy az is fennakadást okoz. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Üdv mindenkinek így október 7-én szerdán, és kitartást, ha éppen hazafelé autózol, hát tudom, nem egyszerű ilyenkor, de én próbálok majd segíteni a legjobb zenékkel, meg persze közlekedési információkkal is, hogyha neked is van, akkor azt ne tartsd magadban. 0620 95 95 107 itt érsz el SMS-ben, Viberen vagy éppen telefonon. Trafipaxokról lesz majd szó, hiszen a térségben több településen, több helyre is kerülnek ki fix trafipaxok az elkövetkező időszakokban, úgyhogy erről beszélek majd nektek a következő fél órában, bár egyébként belegondolva az üzemanyagárak alakulása mellett nem is nagyon éri meg annyira nyomni a gázpedált, de mindegy, ez csak az én véleményem, és hozok nektek egy kis érdekességet, ugyanis alvóversenyt rendeztek Tokióban, na erre én beneveznék, mondjuk nem biztos, hogy nyernék, de ettől függetlenül elindulni szívesen egy ilyen versenyen. Jazz Glennel kezdünk, tartsatok velem ebben az órában is.

Szál és a Lilbuteng szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és én elég sokat beszélek itt nektek délutánonként a közlekedésről, hogyha trafival igyekszem arra is felhívni a figyelmeteket, bár mindig hozzáteszem, hogy azért óvatosak legyetek, és tartsátok be a követési távolságot, meg a sebességhatárokat is természetesen. És egyébként több helyre is építenek és telepítenek majd fix trafipaxokat a térségben. Nem tudom, hallottatok-e róla, de például a halásztelki lakosoknak is a Facebook oldalon már közölték, hogy a versenyképes járások program keretében a település önkormányzata átvette a sebességmérő kamerát a koordináló önkormányzattól. A trafipax telepítése jelenleg előkészítés alatt áll halásztelken, és hát a telepítés pontos időpontja még nem ismert, erről pedig a későbbiekben adnak tájékoztatást, viszont ezt már lehet tudni, hogy hová tervezik kihelyezni ezeket a trafipaxokat. Az egyik a Kisgyár utcánál lesz, a másik pedig a második Rákóczi-Ferenc úton egy magáningatlan előtti közterületen lesz majd kihelyezve. A sebességmérő kamera kihelyezésének egyébként a célja a közlekedés biztonság javítása, a sebességhatárok betartatásának elősegítése és a balesetek megelőzése egyébként, és Taksonyban is ugyanez a helyzet, ott is a versenyképes járások program keretében átvették a sebességmérő kamerát a Gestor önkormányzattól. A Trafipax telepítése szintén előkészítés alatt áll, és a pontos időpontról majd tájékoztatják a lakosságot. A tervezett helyszínek a következők: Taksonyban az egyik a Varsányi út 26 szám alatti ingatlan előtt, a másik Dunavarsány irányába, a másik pedig Taksony 510-es számú főút Gólya utca csomópontjánál lesz elhelyezve. Hát a pontos időpontot még nem tudjuk, viszont ezek fix trafipaxok lesznek. Gondoltam, erről is szólok nektek.

Ádám, és a Boldog akarok lenni szólt 7 perccel fél hat előtt a Lakihegy rádióban, és természetesen még mindig erős a forgalom a térségi utakon. Úgy látszik, hogy ez az első fél óra így a közlekedés jegyében telik majd. Egyébként rendőrök vannak Sziget-Szent Miklóson a Szilágyi Lajos utcában, a Csepeli úton meg jó nagy a torlódás, nem csak a Sziget-Szent Miklósi, hanem a fővárosi szakaszon. Egyébként utóbbinál ott a Lámpás utca és az M0-ás közötti részén szintén rendőrök vannak és trafiznak. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is torlódás van, és a 6-os főúton is óriási a torlódás, az pedig szerintem amiatt alakult ki, hogy egyrészt a délutáni csúcsforgalom, másrészt a 0-áson nagyon nagy a torlódás, az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között az M5-ös irányában alakult ki mindez. Az erős forgalom miatt legalábbis nekem nincsen információm arról, hogy baleset történt volna, de hát ha 0-áson dugó van, akkor a környező útszakaszokon is általában. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is nehézkes az előrejutás és torlódás van, az 51-esen és Taksony és Dunaharaszti között, Taksonynál a Szent Imre úti kereszteződésnél körforgalmat építenek ki, úgyhogy az is lassítja egyébként a haladást, vigyázzatok nagyon magatokra. Ha pedig tudjátok, hogy a nulláson történt-e bármi, a baleset, vagy nem tudom, ami akadályozhatja a közlekedést, azt írjátok már meg, jó, hogyha van ilyen. 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam. Erőre is köszönöm szépen a segítséget, és már is szól Timbaland Schlager.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászléfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Gyere el a Borbé tüzép telepére és szerez be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbé tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka városrészben is lesznek fejlesztések.
7: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az útszélén van egy kis játszótér, két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
6: Előzési tilalom lépett érvénybe Dunavarsányban. Fontos változást kell odafigyelnie azoknak, akik rendszeresen haladnak át az erős pusztai út Mátyás Király utca szakaszon. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy még nyáron megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest vármegyei igazgatóságát és a forgalmi rend felülvizsgálatát kérte. A településen a Magyar Közút döntés értelmében októbertől vezették be az előzési tilalmat. Az új szabályra a kereszteződésben és környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan az előírásokat betartva közlekedjenek. Ebőszeírást végeznek halásztelken. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a jogszabály alapján 3 évente kötelező ebőszeírást tartani, ezért minden kutyatartónak be kell jelentenie a tulajdonában lévő ebet. A halásztelki polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen leadható az adatlap az ebek okmányainak bemutatásával. A kitöltött ebőszeíró adatlap postai úton a halásztelek kast Kertépark 1-es címre küldhető, illetve elektronikusan szkennelt formában az aljegyzőkukac@halasztelek.hu e-mail címre is elküldhető. További információk a halasztelek.hu oldalon olvashatók. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok program sorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakörre épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
8: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek. Vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, uh-huh. művészek is, és a másik pedig az épített környezetünk.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

New Level Empire és a Neked Valóság a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, nem tudom mennyire vagytok fáradtak egy 10-es skálán, de lehet, hogy van olyan, aki szívesen elindulna most egy alvóversenyen.

és fogadna is rá, hogy tuti megnyerni. Na hát képzeljétek, van ilyen verseny egyébként. Tokióban rendezték meg legutóbb, egy matracokat forgalmazó vállalat az elalvás gyorsasága és az alvás minősége alapján hirdettek győztest a szokatlan megmérettetésen. A résztvevőknek mindössze annyi volt a feladatuk, hogy egy alvásfigyelő műszerrel felszerelve elhelyezkedjenek a kényelmes matracokon, akár egy alvós plüss társaságában, és legfeljebb 90 percre áramban perüljenek. A legjobb alvót több mint 2 millió jen, 4,1 millió forint pénznyereménnyel jutalmazták a szervezők. Japánra gyakran tekintenek olyan országként, ahol az emberek nagyon dolgosak, szorgalmasak és keveset alszanak. Az alvóverseny célja, hogy jobban felkeltsék az emberek érdeklődését az alvás iránt. Nem tudtam, hogy ez egy ilyen hobbi lehet, mondjuk. Bizonyos korban már igen, de egyébként szerintem még az ember tinédzser vagy fiatal felnőtt, addig ezzel nincsen probléma. Egyébként kétségkívül szükség is lehet erre a japánoknak. A gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet 2021-es adatai szerint a japánok naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak, ami a legalacsonyabb érték a szervezet tagállamai körében. Szakértők szerint ennek hátterében a különösen hosszú munkanapok, a sok ingázás és az élénk éjszakai élet állhat. A hétfői alvó viadal végén a Suimi néven induló versenyző ébredt arra a jó hírre, hogy ő lett a győztes. Elmondta, hogy a pénznyereményt elsősorban lakásvásárlásra fordítja majd, de egy igazi hercegnő ágyat is szeretne beszerezni. Hát sok sikert neki. Én elindulnék egy ilyen versenyen, bár ha az a cél, hogy minél gyorsabban elaludjon az ember, hát abban a számban tudja, hogy utolsó lennék. Na nektek, hogy menne, írjátok meg 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

Bibi Rexa és az I Like You Better Than Me szólt a Laki egy rádióban, az FM 107 egészen, ha 2027-ben készülsz Nagy-Britanniába, Londonba például, akkor ez a hír neked szól, ugyanis jövőre az útlevelek adatainak leolvasására szolgáló berendezés használata nélkül is lehet használni a brit repülőterek elektronikus beléptető kapuit. A londoni belügyminisztérium mai tájékoztatása szerint 2027 elejétől üzembe helyezik a korszerűsített e-kapukat, amelyek automatikusan fotót készítenek a beutazókról, az arcképeket összevetik az utasokról már rendelkezésre álló adatokkal, és az ellenőrzés után a kapu beengedi az érkezőket anélkül, hogy útlevelet előzetesen be kellene helyezni az adatleolvasó készülékbe. Nagy-Britanniában jó ideje a nem vízum kötelezett országokból, így az Európai Unió tagállamaiból is csak elektronikus beutazási engedély birtokában lehet belépni a külföldieknek, és az ETA kiváltásához arcképfotót is fel kell tölteni a kérelmezőknek, így a brit határ ellenőrzési rendszerben minden beutazó arcképe már az utazás megkezdése előtt szerepel. A brit belügyminisztérium hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az utasoknak továbbra is maguknál kell tartaniuk az útlevelüket, mert az új rendszer üzembe helyezése után is előfordulhat, hogy további ellenőrzésekre van szükség, és ebben az esetben az eddigiekhez hasonlóan be kell helyezni az úti okmányt a beléptető kapu adatfelolvasójába, vagy fel kell mutatni a brit határrendészet ellenőreinek. Az útlevél nélkül használható e-kapuk próbaüzeme egyelőre csak brit állampolgárok számára, a közép-angliai térséget kiszolgáló East Midlands repülőtéren már megkezdődött, de a tervek szerint 2027 elejétől az összes olyan brit nemzetközi repülőtéren üzembe állnak az új generációs elektronikus beléptetőrendszerek, amelyeken e-kapuk üzemelnek, és onnantól már a külföldi beutazók is használhatják az új rendszert. A brit belügyminisztérium beszámolója szerint az eddigi tesztek azt mutatják, hogy az útlevelek adatainak beolvasása nélkül is működő új e-kapuk használata akár 25%-kal is felgyorsíthatja az érkező utas sok beléptetését. Hát legyen így, egyébként én nekem ilyenkor mindig az a félszem, hogy oké, tehát beállok, de mi van, ha más a szemüvegem, mint ami mondjuk az útlevelemen készült fotóban van, ha volt rajtam egyáltalán, nem tudom, szemüveg, más a hajszínem, nem is fel a gép, akkor bent ragadok ebbe a kapuba, hát reméljük, hogy nem így lesz, minden esetre a tesztüzem már zajlik, reméljük, hogy sokkal gyorsabb lesz a beléptetés.

0: Két magyar előadó az óra zárásaként, Tóth Andi a júniusbannal, Igné pedig a Szíven fájjal búcsúztatta ezt az órát. Mindjárt 6 óra van, hozzuk a friss híreket, és várlak még egy órára titeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Csütörtökön hűvösebb lesz. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány. A magyarok többsége támogatná egy budapesti olimpia megrendezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele, a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpia Bizottság megbízásából készült felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén.
7: Időjárás.
8: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel, és még mindig erős a forgalom a Nullás déli szektorán, de egy fokkal már jobb a helyzet. Az M6-os felhajtója és a Halásztelki csomópont között számíthatok szakaszos lassulásra. Itt Sziget-Szent Miklós Dunaharaszti környékén ugyan erős a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni. A 6-os főúton már nem látok fennakadást, viszont a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán még mindig erős a forgalom, úgyhogy lassabban is lehet közlekedni. Kifejezetten torlódás van a Csepeli úton Sziget Szent Miklós irányába, a Lámpás utca és az M0-ás közötti szakaszon számíthattok torlódásra, ott egyébként még trafi is van. A Gerinc út viszont már jól járható, a Gyártelepi Hévát járó környéke is, egyedül ott a bevásárló központ környékén a körforgalmaknál van egy pici torlódás. Valamint, ha már Sziget Szent Miklós, akkor a Csépi út Műút kereszteződésénél számíthattok még lassulásra. Az 510-es taksonynál teljesen jól járható, Harasztinál még erősebb a forgalom, ott egy picivel lassabban lehet közlekedni, és torlódás van az 51-esen Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon. Taksonynál a Szent Imre útnál körforgalmat építenek, úgyhogy az fennakadást okoz. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Nem tudom, miért használtam a többes számot, hiszen egyedül ülök a stúdióban, de hát biztos a kollégák is mindenkinek nagyon jó utat kívánnak. Én kellemes estét egyedül itt egymagam a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Október 7-én szerdán már csak egy órát töltünk egymás társaságában, de ígérem, hogy az jó lesz. Térségi sportélet híreivel foglalkozunk majd. Szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy koncertet. Az óra második felében pedig egy balatoni programot hozok majd, ha esetleg valaki hétvégén lelátogat a magyar tengerhez, akkor egy fesztiválba csöppenhet, hogy miről van szó pontosan, az kiderül majd. És az első hármas Zain érkezik a Die For Me-vel előtte. Rózsa Magdi, klasszikus a Lotfi Begi remixében ez lesz a szerelem, a Lost Frequencies-zel és az Are You With Me-vel pedig már kezdtünk is.
9: I wanna dance by water, need the mix. Mexican sky, drink some margarita.

Die For Me-t hallottátok a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és természetesen októberben is lesz nem csak Jazz Club Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, méghozzá október 16-án várnak minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel, nem is akármilyen fellépőkkel. A Jazz Kívánság műsor a Sárik Péter Trió Fonogram díjas siker produkciója érkezik a városba. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozása hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montreux-i Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, Junior Prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Nagyon-nagyon jókat hallottam egyébként erről a produkcióról, úgyhogy ha még nem láttad őket, akkor itt a remek lehetőség október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban nem csak Jazz Club, Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta, vagyis Jazz Kívánság műsor. Jó szórakozást kívánok! Tőle.

Egy rádió helyben vagyunk, Erik, és a fesztivál szólt itt az FM 107, egészen 9 perc múlva fél hét van, és hoztam még nektek így a térségi hírek előtt egy sporthírt, ugyanis a Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1 5. fordulójában szombaton. A 15 óra 30 perckor kezdődő találkozón a jelenleg 9. SNKS-e Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenféllel szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, hogy mivel még kevés fordulón vagyunk csak túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hogy hazai pályán már két nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd. Hát reméljük sikerül is nekik, mi pedig az eredményekről természetesen beszámolunk majd. A hírek előtt zenél még a Backstreet Boys, érkezik a The One, most viszont Zara Larsson és a Midnight Sun szól.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor a hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetést Szigetszent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Ünnepi testületi üléssel folytatódik pénteken a Miklósi Városnapok programsorozata. Az első Miklósi Városnapok keretében október 9-én pénteken délután 3 órától ünnepi testületi ülést tartanak, amelyen átadják a városi kitüntető díjakat is. Az elismeréseket azok kaphatják, akik Szigetszent Miklósért végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy maradandó alkotásokkal járultak hozzá a város életéhez. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, az ünnepi programra minden érdeklődőt várnak. Az eseménynek az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangversenyterme ad otthont, a részvétel pedig ingyenes.
6: Ennek a testületi ülésnek a legfontosabb eleme az, hogy a városi kitüntető díjakat az idei évtől kezdve itt ezen az eseményen adjuk át, és idén is lesz 11 kitüntetettje a városnak. A különféle díjátadókat helyi kötődésű művészeknek a műsorai fogják megszakítani. Itt lesz velünk Angler Balázs, Bordás Barbara, Felsőci László, Béke Fifiki és Párja Fengeu, a Székely Miklós Városi Kórus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép program lesz.
5: Kiemelt figyelmet érdemel az immunrendszerünk védelme az őszi-téli időszakban. A fokozatos leüléssel párhuzamosan a szervezetünk egyre több vírussal és betegséggel találkozik, amelyeknek fontos gyűjtőhelyei az iskola és az óvoda. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, a felnőttek és gyermekek esetében egyaránt elengedhetetlen a folyamatos vitaminpótlás. A Dunavarsányi házi orvos emellett a szabadban töltött idő szerepét hangsúlyozta.
7: Gyerekeknél nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelő immunitás kialakítására törekedjünk. Tehát érdemes trenírozni, és lehet is trenírozni az immunrendszert, megfelelő folyadékbevitellel, megfelelő vitaminpótlása, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és ami hát nagyon-nagyon fontos, és annyira alapvető, de sokszor mégis elfelejtjük, hogy a szabadban töltött idő töltéssel, tehát mozgással, sportolással, a szülőknek érdemes odafigyelni, hogy javasolják a gyermekek részére, hogy ne otthon üljenek, ne csak a telefont használják, vagy a számítógépet, hanem ami időt csak tudnak, azt töltsenek a szabadban.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra, őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Kéd Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Pecskó Ágit halljátok, és lehet, hogy hétvégén mindenki itthon lesz, vagy itt a térségben, mert Sziget-Szent Miklóson 4 napos rendezvény, városnapok lesznek telistele programokkal, de ha valaki mégiscsak elutazik, és mondjuk a Balaton környékén jár, akkor a Füge Festet ajánlanám a figyelmetekbe, nem tudom, hogy hallottatok-e már róla. Idén is a magyar gasztronómia krémje várja a látogatókat, különleges ételekkel, jó borokkal, zenei koncertekből és más kulturális programokból sem lesz hiány, ráadásul a Balaton is ilyenkor mutatja talán egyébként a legszebb arcát. Október 9-én pénteken kezdődik a Füge Fest Badacsonyban. A 3 napos gasztronómiai és kulturális rendezvényen mintegy 35 kiállító mutatkozik be. A látogatók balatoni borokat és különleges ételeket kóstolhatnak, emellett koncerteken, workshopokon és családi programokon is részt lehet venni. És a főszervező Vince Péter egyébként azt mondja, hogy úgy hirdetik magukat, és már az elejétől fogva azt mondják, hogy ez az ősz legkomplexebb rendezvénye a Balatonon. Már csak a helyszín miatt is különleges a fesztivál, hiszen egy 1,5 hektáros vízparti területen, a badacsonyi strandon kap helyet, egy érintésnyire a tótól, ez pedig már eleve megadja a rendezvény alaphangulatát. Magyarország csúcs gasztronómiájának szereplői gyűlnek össze 3 napra a településen. A badacsonyi régió a Káli medence kapuja is, tehát a fesztivál programjain kívül is elég sok a látnivaló. Vince Péter kiemelte még, hogy a tavaly

évtől Hungarikumnak számít a csak erre a vidékre jellemző szőlő és borfajta, a badacsonyi kéknyelű, ami fontos szerepet kap a rendezvényen. Ráadásul kéknyelűből készült pezsgőket is bemutatnak és kóstoltatnak majd. Úgy látja, hogy az ősz a Balaton leggyönyörűbb időszaka, hiszen ilyenkor kissé lelassul az élet és egészen más arcát mutatja a vidék. Véleménye szerint, aki a Balaton, a gasztronómia és a jó borok szerelmese, az egészen biztosan jól fogja magát érezni. És ahogy említettem nektek egyébként, koncertekből sem lesz majd hiány. Mudzsahid Zoltán és a Group and Swing szombat esti koncertjén vehettek részt. Ez egy 10 tagú zenekar, akik nem csupán zenélnek, hanem valódi show-t adnak elő a Balatonparton, és 2026-ban kicsit bővítették is a fesztivált, és a nagy színpad mellett felállítanak egy gasztroszínpadot is, ahol szintén számos programmal készülnek. Úgyhogy, ha érdekel a téma és a program, titeket nézzetek utána a részleteknek, és érezzétek magatokat nagyon jól, ha ott lesztek.

A Kihegy Rádió helyben vagyunk, ma is szép őszi időjárásnak örülhettünk. Mondom, hogy mire számíthatunk holnaptól. Csütörtökön egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő, főként az északi, északnyugati ország részben. Eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon elősrökések kísérhetik, hajnalban 3-10 fok várható, de a szélcsendes északi, északkeleti hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a szeles északnyugati részeken több fokkal magasabb értékeket mérhetünk. Délután 22-28 fok várható, hát ez nem is ősz, hanem nyár. Pénteken felhős idő valószínű, főként éjszaka lehet további záporos jellegű csapadék, napközben már egyre inkább csökken ennek az esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet. Az északnyugatira forduló szelet élénk erőslökésre kísérik, de a légmozgás már napközben mérséklődni kezd. Kora reggel 10-16, délután 16-23 fok valószínű. Szombaton általában közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, kevés helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. A nyugatias szél helyenként megélénkül, a kora reggeli 1-12 fokról délutánra 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Hát úgy tűnik, hogy akkor csapadék nélkül megúszhatjuk ezt a hétvégét, és ez szerintem azért is fontos, és különösen érdekel most az időjárás, mert sok-sok szabadtéri program lesz majd az előttünk álló hétvégén Sziget-Szent Miklóson, az első miklósi városnapokon, és hát jó lenne azokat. Ha még hűvös vagy szeles is az idő, az nem probléma, az ember fel tud öltözni, na ha esik az eső, akkor már nehezebb, úgyhogy remélhetőleg megúszuk nélkül, aztán utána megjöhet az a nagyon-nagyon esős időszak, mert tényleg szükség.

Ébrádió helyben vagyunk, és perceken belül 7 óra van, a folytatásban jön a Sziget Krónika, aztán 1 óra magyar zene, Nikó és Nem az a lány közös dalával, a Pornstar Martinival kezdünk, majd utána jön az Ocho Macho a Flow-val, Horváth Tamás a Százszor Széppel, Margaret Island az Ugyanitt Várlakkal, Bruno és Pac is érkezik, majd Király Viktor is, és még sokan mások, aztán 8 órától jön a Sziget Szelet című riportműsorunk, majd 9 óra után a Süsfelnap legjobb pillanatai hallgathatjátok meg újra. Jakab Gergely dokumentumfilmessel beszélgettek a lányok, ezt a beszélgetést hallgathatjátok meg újra, illetve Kőszegi Zsolt is vendég volt, és programokat hozott, úgyhogy ezt is feleleveníthetitek, és holnap reggel is várnak titeket természetesen a Süsfelnapban. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, és holnap délután is találkozunk. Puszi mindenkinek, Petyku Ági vagyok.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
7: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
6: Uramisten!
7: Talán valami baj van.
6: Nincsen.
7: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
6: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Október közepéig befejeződhetnek a játszótérfelújítások. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
8: Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálat már elkezdődtek, és a város több pontját is érintik. Hozzátetten összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka városrészben is lesznek fejlesztések.
9: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-es-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
8: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. újítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
9: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, 6-szög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály Parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály Parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy 4 személyes méleghintát fogunk telepíteni.
8: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakör épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
10: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épített környezetünk.
8: Oktoberfest címmel rendeztek német nyelvi napot a Halásztelki Bocska István Református Oktatási Központban. Az október 1-i program középpontjában egy német nyelv és kultúra, valamint a gasztronómia állt. A délelőtt folyamán a diákok jellegzetes német ételekből készítettek büfét, délután pedig 2-3 fős csapatokban nyelvi vetélkedőn mérhették összetudásukat. A játékos feladatok a nyelvtudás mellett a kreativitást, az együttműködést és a csapatszellemet is próbára tették. Az iskola szerint a program a tanulás és a közösségi élmény mellett a német kultúra megismerésére is lehetőséget adott.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
8: Októberrel együtt megérkezett a tartós lehűlés, így egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A biztonságos fűtésről Dunavarsány önkormányzata is közzétett egy hivatalos tájékoztatót. A település Facebook oldalán megosztott bejegyzés többek között a szénmonoxid kialakulásának okaira és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A közlemény szerint a mérgezés a leghatékonyabban szellőztetéssel, valamint a kazán, a cirkó, a kandalló és a kémény rendszeres ellenőrzésével elkerülhető. Fontos továbbá, hogy megbízható, jól működő szénmonoxid érzékelőt használjunk. A lakosságot arra kérik, hogy amennyiben veszélyhelyzetre gyanakszanak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot, és addig ne térjenek vissza a lakásba, amíg a kiérkező szakemberek el nem hárították a problémát. A hiányzó házszámok okozta problémákra hívja fel a figyelmet Dunaharaszti önkormányzata. A település Facebook oldalán megosztott tájékoztató szerint a házszámok feltüntetése jogszabályi előírás, ezért fontos, hogy az érintettek igyekezzenek ezeket mihamarabb pótolni. A táblák kihelyezése nem csak az egyének érdeke, hanem többek között a hatóságoké, a postásoké és a futároké is, akik gyakran nem találják a keresett címet. Hasonló nehézségek állhatnak fenn balesetek esetén, mivel egy hiányzó házszám akár a rendőr, a mentő és a tűzoltó érkezését is késleltetheti. A tájékozódás és az azonosítás megkönnyítése érdekében a városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a táblákat, illetve több lakásos épületeknél az ajtószámokat minél láthatóbb helyen tüntessék fel. Az erre vonatkozó jogszabályok Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Különleges spirituális előadást tekinthettek meg nemrég a Dunaharasztira látogatók. A Mi vár ránk a halál után című programra október 2-án került sor a József Attila művelődési házban. Dr. Pressing Lajos rádiónknak elmondta, hogy előadásában a tibeti halottas könyv történetére és alapelveire helyezte a hangsúlyt. A buddhista tanító hozzátette, fontos célja volt, hogy egy nyílt, tabuk nélküli beszélgetés alakuljon ki az életről és az elmúlásról.
11: A tibeti buddhizmusnál a halállal kapcsolatban két dolog van, két törvényszerűség van, az egyik, hogy biztos, a másik pedig, hogy kiszámíthatatlan. Tehát senki nem tudhatja, hogy mikor fog megtörténni. Az, hogy mondjuk valakinek, ha nem történik vele semmi különösebb betegség vagy baleset, meddig fog élni, arra vonatkozom, mondjuk a tibeti buddhizmus azt mondja, hogy van egy életenergia mennyiség kvázi, amivel születünk, de hogy egyrészt, hogy ez mikor merül ki, ez függ attól is, hogy hogyan élünk.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
8: Komoly vereségbe futott bele a Beac otthonában Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata az NB1 második fordulójában. A BKG egyik negyedben sem tudott méltó ellenfele lenni a fővárosiaknak, és végül 94-56-os vereséget szenvedett. Horváth Rihárd, a térségiek vezetőedzője elmondta, mentálisan teljesen összeomlott a csapat, és végig rossz döntéseket hozott, mert nem tudott reagálni az ellenfél tempójára. Hozzátette, végig küzdöttek és próbálták kijavítani a hibákat, de az, hogy nem adták fel, kevés vigasz, amikor sokkal többre képesek ennél.
12: Van pozitív, amit haza tudunk vinni, de mindenképpen botrányos volt és katasztrofális, tehát nagyon nem erre számítottunk. Igazából a fő problémánk az volt, hogy a legtöbb játékosunk az mentálisan leállt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nehezen tudott reagálni a gyors döntések szituációkra, mint támadásban, mint védekezésben. A pozitívum az az, hogy őket mi erre képesre tartjuk, illetve olyan pozitívumok voltak, hogy ezért nem az volt, hogy feladták a mérkőzést, bármekkora is lett a különbség, hanem próbálkoztak megoldani a problémákat, csak kevés sikerrel. Mondtam, hogy ezen most túl kell lépni, mert nagyon korán jön a következő mérkőzés.
8: Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Duna Araszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtt álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben Jónyár góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a 3. helyezethez képest.
0: Időjárás.
8: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, északában nyúlóan is. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket.
0: Sziget Krónika.
1: Térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derek érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Október közepéig befejeződhetnek a játszótérfelújítások. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek, és a város több pontját is érintik. Hozzátetten összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka városrészben is lesznek fejlesztések.
7: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mórparkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
6: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, három meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
7: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, hatszög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály Parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály Parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy 4 személyes mérleghintát fogunk telepíteni.
6: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakörre épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
8: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
6: Oktoberfest címmel rendeztek német nyelvi napot a Halásztelki Bocska István Református Oktatási Központban. Az október 1-i program középpontjában a német nyelv és kultúra, valamint a gasztronómia állt. A délelőtt folyamán a diákok jellegzetes német ételekből készítettek büfét, délután pedig 2-3 fős csapatokban nyelvi vetélkedőn mérhették összetudásukat. A játékos feladatok a nyelvtudás mellett a kreativitást, az együttműködést és a csapat szellemet is próbára tették. Az iskola szerint a program a tanulás és a közösségi élmény mellett a német kultúra megismerésére is lehetőséget adott.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Októberrel együtt megérkezett a tartós lehűlés, így egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A biztonságos fűtésről Dunavarsány önkormányzata is közzétette egy hivatalos tájékoztatót. A település Facebook oldalán megosztott bejegyzés többek között a szénmonoxid kialakulásának okaira és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A közlemény szerint a mérgezés a leghatékonyabban szellőztetéssel, valamint a kazán, a cirkó, a kandalló és a kémény rendszeres ellenőrzésével elkerülhető. Fontos továbbá, hogy megbízható, jól működő szénmonoxid érzékelőt használjunk. A lakosságot arra kérik, hogy amennyiben veszélyhelyzetre gyanakszanak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot, és addig ne térjenek vissza a lakásba, amíg a kiérkező szakemberek el nem hárították a problémát. A hiányzó házszámok okozta problémákra hívja fel a figyelmet Dunaharaszti önkormányzata. A település Facebook oldalán megosztott tájékoztató szerint a házszámok feltüntetése jogszabályi előírás, ezért fontos, hogy az érintettek igyekezzenek ezeket mihamarabb pótolni. A táblák kihelyezése nem csak az egyének érdeke, hanem többek között a hatóságoké, a postásoké és a futároké is, akik gyakran nem találják a keresett címet. Hasonló nehézségek állhatnak fenn balesetek esetén, mivel egy hiányzó házszám akár a rendőr, a mentő és a tűzoltó érkezését is késleltetheti. A tájékozódás és az azonosítás megkönnyítése érdekében a városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a táblákat, illetve több lakásos épületeknél az ajtószámokat minél láthatóbb helyen tüntessék fel. Az erre vonatkozó jogszabályok Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Különleges spirituális előadást tekinthettek meg nemrég a Dunaharasztira látogatók. A Mi vár ránk a halál után című programra október 2-án került sor a József Attila művelődési házban. Dr. Pressing Lajos rádiónknak elmondta, hogy előadásában a tibeti halottas könyv történetére és alapelveire helyezte a hangsúlyt. A buddhista tanító hozzátette, fontos célja volt, hogy egy nyílt, tabuk nélküli beszélgetés alakuljon ki az életről és az elmúlásról.
9: A tibeti buddhizmus már a halállal kapcsolatban két dolog van, két törvényszerűség van, az egyik, hogy biztos, a másik pedig, hogy kiszámíthatatlan. Tehát senki nem tudhatja, hogy mikor fog megtörténni. Az, hogy mondjuk valakinek, ha nem történik vele semmi különösebb betegség vagy baleset, meddig fog élni, arra vonatkozom, mondjuk a tibeti buddhizmus azt mondja, hogy van egy életenergia mennyiség kvázi, amivel születünk, de hogy egyrészt, hogy ez mikor merül ki, ez függ attól is, hogy hogyan élünk.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Komoly vereségbe futott bele a Beac otthonában Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata az NB1 második fordulójában. A BKG egyik negyedben sem tudott méltó ellenfele lenni a fővárosiaknak, és végül 94-56-os vereséget szenvedett. Horváth Rihárd, a térségiek vezetőedzője elmondta, mentálisan teljesen összeomlott a csapat, és végig rossz döntéseket hozott, mert nem tudott reagálni az ellenfél tempójára. Hozzátette, végig küzdöttek és próbálták kijavítani a hibákat, de az, hogy nem adták fel, kevés vigasz, amikor sokkal többre képesek ennél.
10: Van pozitív, amit haza tudunk vinni, de mindenképpen botrányos volt és katasztrofális, tehát nagyon nem erre számítottunk. Igazából a fő problémánk az volt, hogy a legtöbb játékosunk az mentálisan leállt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nehezen tudott reagálni a gyors döntéses szituációkra, mint támadásban, mint védekezésben. A pozitívum az az, hogy őket mi erre képesre tartjuk, illetve olyan pozitívumok voltak, hogy ezért nem az volt, hogy feladták a mérkőzést, bármekkora is lett a különbség, hanem próbálkozunk próbálkoztak megoldani a problémákat, csak kevés sikerrel. Mondtam, hogy ezen most túl kell lépni, mert nagyon korán jön a következő mérkőzés.
6: Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Dunaharaszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtt álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben Jónyár góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a 3. helyezethez képest.
5: Időjárás.
6: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, éjszakában nyúlóan is. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket.
5: Sziget Krónika.
0: Térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Sziget Szelet.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
5: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
11: Szép szerda estét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat délutánt kívánok. A mikrofonnál Mayer Nóra, ez pedig a Sziget Szelet, melynek mai adásában a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékházba látogatunk el. Idén lenne 130 éves Ádám Jenő, Sziget-Szent Miklós egyik legismertebb szülötte. A zeneszerző, karnagy és zenepedagógus életműve ma is szorosan kapcsolódik a városhoz, szülőháza pedig emlékházként őrzi ma is emlékét. Az évforduló alkalmából október 11-én emlékkoncertet is rendeznek az első miklósi városnapok keretében az Ádám Jenő általános iskola és AMI hangverseny termében. A koncerten a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói lépnek majd színpadra, és Ádám Jenő ritkán hallható különleges művei is felcsendülnek. Ezen apropóból ma mi is Ádám Jenő nyomába eredünk. Az emlékházban Mis Nándor múzeumvezetővel beszélgetünk a zeneművész életéről, Sziget-Szent Miklósi kötődéséről, gyermekkoráról és arról, hogyan vált a magyar zenei élet meghatározó alakjává. Egy beszélgetés tehát Ádám Jenőről, ott, ahol megszületett és ahonnan életének története indult. Ez tehát az előttünk álló szűk egy óra tartalma. Most egy kis zenével kezdünk, majd a helyszín az Árpád utcai Ádám Jenő emlékház.

0: Lek.
1: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
2: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
3: A helyszín ezúttal Sziget-Szent Miklós, az Árpád utcában vagyunk, hiszen itt található meg ebben az utcában az Ádám Jenő Emlékház, az apropó pedig adott, hiszen a héten ünnepeljük a Sziget-Szent Miklósi Városnapokat, melynek keretében emlékkoncert is várja a közönséget, az érdeklődőket, majd talán erről is egy kicsit beszélgetünk Mist Nándorral, a helytörténet gyűjtemény és az emlékház vezetőjével. Mikor vált ez emlékházzá?
4: Ennek az emlékháznak régre visszanyúló története van, ugyanis Ádám Jenő 1896-ban ebben a házban látta meg a napvilágot, itt született. Az ő nagymamája Sziget-Szent Miklósi bába asszony volt, Ónódi Mária, ő segítette a világra a saját unokáját, és hát utána volt hosszú története az épületnek, egy ideig az utcai utólag utána épített helyiségben vasbolt működött, aztán később ez volt a helyi takarékszövetkezetnek az irodája. Amíg aztán az 1970-es évek végén Vő Imre bácsi elődöm közbenjárására a tanács megvásárolta ezt a házat, kifejezetten azzal a céllal, hogy Ádám Jenő, Sziget-Szent Miklós Kossuth-díjas szülötte tárgyaiból, hagyatékából berendezett kiállítás jöhessen létre. Úgyhogy ennek megfelelően 1979-ben megnyílt az emlékház, Ádám Jenő maga vágta át a megnyitókor a szalagot, tehát ő itt volt a saját emlékháza avatásán, és ez egy óriási pillanat volt számára is.
3: Ádám Jenő életének egészét tekintve azért viszonylag kevés évet töltött Sziget-Szent Miklóson, mégis kötődött Sziget-Szent Miklóshoz, nem csak azért, mert itt született, hanem már gyermekkorában is itt a miklósi asszonyoktól gyűjtögette a különböző népdalokat.
4: Ugye ez azért nagyon érdekes dolog, mert ma itt egy 42.000-es városban kevéssé tudjuk elképzelni azt, hogy a századfordulón, a 18-19. Századfordulóján hogy nézett ki Sziget-Szent Miklós, és erről eléggé jó fotódokumentációnk is van, ugyanis Ádám Jenő testvére, öccse, Lajos, az 1920-as években akkor már létezett úgy hordozható fényképezőgép technika, hogy ezzel meg tudta csinálni, nagyon sok szép fényképet készített a faluról, így az Árpád utcáról is van az Ádám családtól fényképünk. És hát ugye Ádám Jenő ebbe a millióbe, egy falusi, vidéki millióbe született bele, ahol őt gazdák vették körül, akik őzve beszéltek, erre visszaemlékszik. Sőt, most nem olyan régen hallgattam az ő beszédét, és arra jöttem rá, hogy ilyen 70-80 éves korában lehet érezni rajta is az őzést. Tehát, hogy úgy megmaradt a beszédében ez a miklósias íz. És ugye emellett hallotta azokat a dalokat, amiket az itteni parasztasszonyok énekeltek, és egészen fantasztikus, hogy nem volt még szolfés tudása. 4-5 éves korában az ötvonalas papír a kezébe került, és ritmika nélkül, de a kis pöttyökkel a hangokat papírra vetette, tehát már akkor megmutatkozott ez, hogy ő a magyar dal, a népdal iránt mennyire érdeklődik. És utána ez az ő falusi származása, ez egész életében fontos volt számára, mert meghatározta tulajdonképpen a művészetét. Ugyanis Ádám Jenő úgy állt hozzá, hogy ő a magyar falu gyermeke. És a magyar falu porát, báját, szenvedélyét, szeretetét kell megőrizni, hiszen ez tesz minket magyarrá. Ez adja meg az ízét a mi népünknek, és ezért ő foglalkozott népdalgyűjtéssel, tehát kijárt Somogyban és Zalában gyűjtött népdalokat. Ezeket a népdalokat aztán feldolgozta, hogy ilyen könnyen fogyasztható, könnyen hallgatható formában a nagy közönség elé tárja. Aztán tovább ment Kodály javaslatára, kidolgozta a szolmizáció módszertanát, kifejezetten a magyar népdalokra alkalmazva, sőt a végén ő írta meg Magyarország első énekzene tankönyvét, énekeskönyv címen 1948-ban. Tehát gyakorlatilag mindent elkövetett azért, hogy a magyar népdal fennmaradjon és az iskolákban oktatva legyen, és hát ennek a mai napig érezzük a hatását, és hát a végén kiderült, hogy világcikk lett belőle, ahogy ő maga is fogalmazott valahol, és a Kodály módszert az szerte a világon ismerik, az Egyesült Államokban nagyon népszerű, a Távol-Keleten, Japánban, mint ahogy megtudtam egyszer egy tárlatvezetés alkalmával, Tájföldön. Volt itt egy tájföldi gyerekcsoport az egyik Summerfestkor, és ők sűrűn bólogattak, amikor mondtam, hogy Kodály Zoltán, és elkezdtek szolmizálni. Nyilván azt nem tudták, hogy Ádám Jenő volt a kidolgozó, de hát ugye pont erről is szól ez az emlékház, hogy a világcikknek az elnevezését azt egy kicsit helyre tegyük, rendbe szedjük.
3: Ez a talán igazságtalanság életében is bántotta, ugye?
4: Bántotta, de mindenki, akivel eddig beszéltem erről, kortársaival azt mondták, hogy de hát Ádám Jenő úriember volt. Ő ennek nem adott hangot. Olyannyira nem adott hangot, hogy még a személyes visszaemlékezéseiben, amit ő maga akár csak magának leírt papírra, abban is nagyon kevés szó van erről. Tehát ő Kodály iránt semmi semmiféle sértődöttséget nem érzett, sőt, épp ellenkezője, Kodálya mestere volt, és ennek megfelelően rendkívüli módon tisztelte őt. Végül is ez lett az ő módszerének úgymond a veszte is, hiszen amikor elvitték Amerikába a könyvet, rajta volt a címlapon Kodálynak a neve. Ezt Ádám Jenő saját maga önszántából, mestere iránt érzett szeretetből és tiszteletből írta rá, pedig Kodály ugye nem dolgozott a könyvön, ő csak egy ötletgazda volt, de ezt el is ismeri, hiszen az előszavában útra valóul, amit írt a könyv elé, abban ezt el is írja, hogy gyakorlatilag ő ezt azért csinálta, hogy az ő módszerébe ez beleilleszkedve a magyar gyerekeknek a javára fordítassék.
3: Elindulunk az emlékházba, közbe sétálhatunk, és talán nyilván voltak nehéz időszakai az élete során, hogyha csak az első világháborút követő hadifogságára gondolunk, ahol ugyancsak nem szakadt el a zenétől.
4: Igen. Jó is, hogy megálltunk ezelőtt a tárló előtt. Ugye az első világháború alatt gyakorlatilag nem igazán részesült abból, hogy mi történik a világháború alatt Európában. 1914-ben hívták hadba, tehát rögtön a legelején a világháborúnak, a nagy háborúnak, egy ilyen 2 hétnyi frontszolgálat után esett hadifogságba, és utána egy bő, majdnem 6 évet töltött ő Szibériában. És hát ugye ez alatt az idő alatt bőséggel történt a történelem, zajlottak a dolgok. Ugye először Razdolnojébe került, ez a világ másik felén van. Ezen a térképen jól látszik, hogy csak nem a koreai határ mellett van Razdolnoje. Ez egy tiszti hadifogolytábor volt, ahol hát ugye a bécsi-pesti értelmiségi tisztek gyűjtő tábora volt, őket nem dolgoztatták az orosz tisztek, hanem hát szabadon lényegében azt csináltak, amit akartak, bizonyos keretek között még a közeli Razdolnoje településre ki is járhattak. Volt saját belső újságjuk, foci csapatuk, opera előadásokat, színi előadásokat tartottak, és hát Ádám Jenő itt is zenélt. Ekkor már ő tudott hegedülni, úgyhogy hegedűs volt a tábori zenekarban. És hát ugye ez alatt, az idő alatt barátkozott össze az oroszokkal, barátkozott meg az orosz kultúrával is, megtanult oroszul néhány hónap alatt. Tehát ez akkora teljesítmény, hogy ez valami egészen félelmetes. Aki valaha tanult oroszul, azt tudja, hogy legfeljebb a magyar mérhető hozzá komplexitásban. Úgyhogy megtanult oroszul, ekkor már tudott németül, és még mindig, ugye 1914-ben járunk, tehát egy 18-19 éves fiatalemberről beszélünk, akinek ekkora elhivatottsága és már tehetsége volt ebben az időben. Megbetegedett a hadifogolytáborban, tüdőcsúcshurutot kapott. Nem tudom, hogy mi ez a betegség, de egész életében kísérte a tüdőbetegségét. És akkor föltették egy kórházvonatra, elküldték Magyarországra, oroszok, hát ők nem tartanak beteg hadifoglyot, csak úgy közben történt a történelem, kitört a nagy októberi szocialista forradalom, elindult a polgárháború. Ugye a nagy háborúból kiesett a Szovjetunió, és a polgárháború eseményei miatt a kórházvonat az megrekedt a mai Kazaksztán területén, és leszállították a vonatról, a fehéreknek kellett a vonat, vörösök meg közben jöttek. És ő ott ragadt Tatárszkban, szörnyűséges körülmények között, ahonnan megszökött, összeállt 2 orosz vándorszínésszel, járták a vidéket, minden kis településeken tartottak színi előadásokat, közben ő népdalokat gyűjtött, tehát hallgatta ott az oroszokat, hogy mit énekelnek, és azt ő lejegyezte, leírta, művelte a nyelvet is, és így élte az életét. És az a legenda járja, hogy Tatárszkban alapított egy zeneiskolát. És ez a zeneiskola állítólag a mai napig működik. Ennek még nem sikerült utána járni, de nem csodálkoznék rajta, hogyha ott a távoli Kazaksztánban is sikerült maradandó nyomot hagynia. Ő közöttük járt az oroszok között, és azt látta, hogy ez a polgárháborús bizonytalanság, hogy bármikor jöhetnek a vörösök, bármikor jöhetnek a fehérek, bármit elvehetnek. Ez az egzisztenciális bizonytalanság nagyon megterheli a lelket, de a zene az erre valamilyen szintig gyógyírt jelenthet. És hogy a zenén keresztül ő tudja egy kicsit a lelket ápolni, vagy felemelni, és ezért határozta el talán ekkor, hogy ő a zenével fog foglalkozni, zenét fog tanítani. Úgyhogy ezért is a zeneiskola minden bizonnyal.
3: Nem feltétlenül jellemző az, hogy egy-egy ember hadifogságból úgy érkezzen haza, hogy valamiféle produktumot is hagyott maga után. Úgy látszik, hogy mégis az előnyére tudta fordítani ezt a helyzetet?
4: Ez, hogy a helyzetet az előnyére tudta fordítani, az egész életében jellemző volt. Tehát ő olyan nehéz helyzetekből tudta magát, nem is azt mondom, hogy kivágni, mert ez ilyen akciófilmes dolog lenne, de nem egészen így volt. Tehát, hogy az ő személyisége olyan volt, hogy mindig meg tudott maradni, mindig tovább tudott lépni, mindig gyarapodni tudott, és minden negatívumot föl tudott használni az életében arra, hogy valami pozitív legyen belőle. Őrzünk a hagyatékából egy nagyon gyűrött, nagyon kopott, nagyon szakadt plakátot, amin az ő neve szerepel Ciril betűkkel, hogy előadást tart Tatárszkban.
3: Most itt tartunk egy kis szünetet, és pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést.

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk a beszélgetést, a helyszín továbbra is a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház, mellettem Mis Nándor, az emlékház, valamint a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény vezetője áll. Ádám Jenőről beszélgetünk, természetesen ki másról. Az egész életét egész biztos vagyok benne, hogy nem fogjuk tudni szépen sorra venni. Nagyon színes élete volt Ádám Jenőnek. Erre talán kísérletet teszünk egy későbbi néhány adás alkalmával. Majd, és akkor ilyen visszatérő témaként elővesszük az ő munkásságát, az életét, a személyiségét. Na de, beléptünk ide az emlékházba, a kiállításra, a hadifogság éveim már azt gondolhatnánk, hogy túl vagyunk, bár én még beszélgetnék róla nagyon szívesen, de hát itt azért vannak olyan tárgyi emlékek, ha nem is feltétlenül ezek mindig a legfontosabbak, hanem a hozzájuk tartozó történetek. Képek is vannak itt, illusztris társaságban Ádám Jenő.
2: Igen, a hadifogságból hazatérve nyilván, hát ez egy borzasztó traumatikus élmény volt számára, ugye a Szovjetunióban nem jutottak el azok az információk, hogy mi történt Magyarországon, úgyhogy azzal kellett szembesülni, amikor befutott a vonata a keleti pályaudvarra, hogy az új határokon túlról az anyaországba menekült magyarok marhavagonokban tengetik a mindennapjaikat, és ugye az előbb beszéltünk arról, hogy határozta el, hogy a bizonytalanságban a zeneoktatása segíteni tud, hát itt a magyar egy olyan jellegű egzisztenciális bizonytalanságban volt, hogy az akkori közvélemény szerint trianoni békeszerződés után nagyon sokan meg voltak győződve arról, hogy itt 10 év múlva nem lesz olyan, hogy Magyarország. És hát Ádám Jenő ekkor elhatározta, hogy na jó, de ez ellen tenni kell. Tehát a magyarságot meg kell őrizni, a magyar kultúra megőrzésének az egyik, talán ez egyik legjobb eszköze a népzene. És ezzel kell foglalkozni, ezt tanítani kell, művelni kell, dolgozni rajta. Ezért első dolga az volt, hogy beiratkozott a Zeneakadémiára.
1: 1920 után járunk.
2: Így van, 1920-ban járunk, diktátumnak az évében, és 1920-ban beiratkozott a Zeneakadémiára. Kodály Zoltán volt a felvételiztető tanára, aztán mondjuk, hogy az osztályfőnöke, mert Ádám Jenő visszaemlékezésében így hivatkozik rá, és hát ugye az a zeneakadémiai osztály az tulajdonképpen legendássá vált, mert Ádám Jenőn kívül sok olyan Kodály tanítmány volt benne, akik aztán nevet szereztek maguknak mindenféle zenei módon, tehát így például osztálytársa volt neki Kerényi György, vagy Bárdos Lajos, ez két olyan név, azt hiszem, hogy aki benne van a zenében, a magyar zenében, azok tudják, hogy karnagyként és zeneszerzőként ők mit tettek le az asztalra. Úgyhogy velük járta ki az akadémiát, és utána nem sokkal, egy darabig itt ugye ezek a képek a polgári iskolai tanári karból meg osztályoknak a képei, tehát hogy ő lényegében gimnáziumba tanított, tehát ez a mai gimnáziumnak a megfelelője, de mindig is arra ácsingózott, hogy ő a Zeneakadémián legyen tanár. És ez aztán végül megvalósult, és a 30-as évektől kezdve egészen nyugdíjazásáig 1958-ig ő a Zeneakadémia alkalmazottja és tanára volt, és hát ugye így tudott ő igazán maradandót alkotni. Na most a Zeneakadémiai évei alatt nagyon sok minden olyasmit csinált, amire jó volna ma emlékezni, és jó volna vele foglalkozni. Mert hogy ő zeneszerzőként is megcsillogtatta a tudását, és itt, ami képeket még látunk, ezek színpadképek. Tehát például volt neki egy olyan darabja, ez a bal felső, az a címe a darabnak, hogy Magyar Karácsony. És ennek az a különlegessége, hogy az Állami Operaház tavaly előtt előszedte a partitúráit a Magyar Karácsonynak, felelevenítették, kicsit kibővítették, újra feldolgozták, és azóta is a karácsonyi időszakban ez színpadon van. Egy nagyon-nagyon színvonalas, gyönyörű gyermekelőadás a magyar karácsonyi népszokásokról, betlehemezésről és az összes többi ehhez tartozó dologról, népdalokon keresztül egy jó kis narrációval ellátva. És hát ugye ezt eredetileg 1928-29 környékén mutatták be. És ugye itt visszakanyarodhatunk Szigetszentmiklóshoz. Mert a Magyar Karácsonynak az előképe, Ádám Jenőnél egy másik műve, a Magyar Falu című mű volt, ami pedig egy mezőgazdasági évkör keretében mutatja be a magyar falusi szokásokat, természetesen népdalokon keresztül, és ezt Ádám Jenő kifejezetten azzal a szándékkal írta, hogy azt a hangulatot, amit ő gyerekként Szigetszentmiklóson magába szívott, ezt mindenki más felé is a művein keresztül, e művén keresztül közvetíteni tudja, tehát ezért jött létre a Magyar Falu. És ez a maga korában, 20-as években nagyon sikeres volt, az UFA német filmgyártó vállalat megvásárolta a jogait, és készítettek belőle egy játékfilmet. És ehhez Ádám Jenő külön írt zenét a saját Magyar Falu műve alapján, tehát hogy Németországba is eljutott, és van róla az egyik tárlóban egy fényképkönyv, egy album, amiben benne vannak a beöltözött német színészek. Magyar parasztnak beöltöztették a német színészeket, úgyhogy ez is egy fantasztikus történet.
1: Élete során gyakori vendég volt a szülőfalujában?
2: Visszajárt Szigetszentmiklósra, igen. Még az azért, mert hívták. Főleg akkor, amikor élete második felében, a második világháború utáni időszakban már úgy ő azért egy sikeres zenésznek volt mondható, és ismert volt a világban, akkor rendszeresen visszahívták Szigetszent Miklósra. Így például egy kiemelt esemény volt tulajdonképpen 1964-ben, amikor Szigetszent Miklós falu fennállásának 700. évfordulója alkalmából, ugye csúti adománylevél 1264, nagy ünnepséget szervezett a falu, erre az ünnepségre jött létre a helytörténeti gyűjtemény, és ennek az ünnepségére elhívták Ádám Jenőt. A Nádasdi moziban tartották az ünnepséget, és Ádám Jenő ott beszédet mondott, és rengeteg fényképünk van arról, ahogy ott beszél Ádám Jenő a moziban, vagy a tanácsházán, ugye a polgármesteri hivatal épületénél kiszáll az autóból, üdvözli a falu bizottsága, együtt le van fotózva a régi nagy falusiakkal, Kincse Józsi bácsival, Simon Alberttel, meg egy csomó mindenki mással, tehát ő abszolút visszajárt ebbe a közegbe, és jól érezte itt magát.
1: Megint tartunk egy pici szünetet, egy kis zene, és folytatjuk. Hagyjuk!

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Továbbra is a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékházban vagyunk Mis Nándorral, az emlékház, valamint a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény vezetőjével. Ádám Jenőről beszélgetünk továbbra is. Most a pedagógusi minőségéről egy kicsit a következő percekben.
3: A 70-es évek végén Ádám Jenő idős korában Szokolai Sándor készített vele egy hosszú interjút, amiben megkérdezi tőle, hogy mi az, ami az ő életét meghatározza, mi definiálja, mi az, ami őt vitte előre mindig. És Ádám Jenő valahogy úgy fogalmaz, hogy az ő életének a húrja az a pedagógia, ami egész életében mindig feszes volt, ezt megpendítette, akkor szólt, zengett. És hogy ugye gyakorlatilag a szolmizáció és a ritmika magyar módszertanának megalkotása, az ennek a kiteljesedése és a legfőbb állomása, a legfőbb műve. Ennek az a története, ahogy ő maga is mondja a visszaemlékezésében, hogy a 40-es években Kodály Zoltán 60. születésnapjára készültek, és erre a születésnapra hát ő valami nagyon nagy ünnepléssel akart előállni. És egyszer Kodály behívta magához az irodájába, és azt mondta neki, hogy hagyja már abba ezt a steril ünneplést, inkább menjen és dolgozza ki a szolmizáció módszertanát. És azt mondta Kodály Ádám Jenőnek, hogy van nekem egy nyaralóm a Gajatetőn, Mátraházán, oda tessék szépen egy egész télre bevonulni, és addig nem kijönni, amíg meg nem írja a módszertant. Úgyhogy Ádám Jenő lényegében parancsnak engedelmeskedve ment oda, és létrehozta a főművét, a könyvét. Az a címe, hogy a módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján. Zárójelben mondom, azért nincs kiállítva, mert nekünk nincs belőle példányunk. Nagyon kevés maradt belőle fent. Van most nálunk egy eredeti a múzeumban, de az a Solti Magdi néni is, ez az ő féltve őrzött kincse, bele van dedikálva Ádám Jenő tulajdona. 43-as kiadás, Turul kiadó, gyönyörű, peregnek szét a lapjai, annyira rossz állapotban van, tehát ez nem is kiállítható, majd valahogy digitalizálni kell. Tehát megírta a módszeres énektanítása relatív szolmizáció alapján című munkáját, és annyira fellelkesült rajta, hogy rögtön írt hozzá még egy kis tankönyv sorozatot is, ez nem ebbe a tárlóba van kiállítva, de majd megmutatom. Az a címe, hogy Szó mi. Ez egy 8 füzetes kis sorozat, amiben az egyszerűtől az egészen bonyolultabb felé haladva ritmika és dallam szempontjából rengeteg magyar népdal van. És utána az történt, ugrunk egyet a történelemben, ugye ez 1942-43 telén volt, amikor ő ezt kidolgozta. A második világháború után 1948-ban vezették be Magyarországon az általános iskolai rendszert. És akkor ez úgy működött, hogy kitalálták, hogy mik legyenek az új tantárgyak, és a tantárgyakhoz pályázatokat írtak ki a legnevesebb képviselők részére, hogy írják meg a tankönyveket. És az új énekzene tantárgy tankönyvét Ádám Jenő írta meg. És ez lett az Énekes könyv című tankönyvsorozat, ugye 8 kötet, Magyarország első énekzene tankönyve, és ebben a tárlóban ennek látjuk itt egy példányát, kiegészítve a kéziratnak egy lapjával. Ádám Jenő olyan szinten részletesen megtervezte ezeket a tankönyveket, hogy még a rajzokat is elkészítette hozzá, tehát a tankönyvíróknak, a szerkesztőknek, rajzolóknak nagyon könnyű dolguk volt, mert oldalra precízen meg volt mondva, hogy mi hova kerüljön. Tehát egy fantasztikusan színvonalas kiadványt állított össze Ádám Jenő, minden szeretetét, szívét beletette. Na most ez azt jelenti, Ádám Jenő Sziget-Szent Miklósi volt, tehát református volt. Egy református, falusi ember, aki beletette ennek a léleknek a lényegét, eszenciáját a tankönyvekbe, tehát van benne templomtorony, vannak benne nagyon vidám, olykor már-már pajzán népénekek, népdalok, református zsoltárokat is belefont ezekbe a tankönyvekbe. Tehát tényleg egy mai színvonalnak is bőséggel megfelelő tankönyvsorozat volt ez. De 1948-at írunk, ez volt a fordulat éve, így tanítják ma a gimnáziumban. Az új rendszer összeállított egy szerkesztőbizottságot, és megpróbálták rávenni Ádám Jenőt arra, hogy változtassa meg a kéziratot. De ekkor már ki volt nyomtatva a tankönyv, valami 150 000 példány ki volt belőle nyomva, nyáron volt, úgy volt, hogy akkor teríteni fogják.
2: Mi nem volt benne a megfelelő számukra?
3: A templomtorony, a zsoltár. És Ádám Jenő nem volt hajlandó megváltoztatni. Úgyhogy a szerkesztőbizottság azt mondta, hogy jó, akkor visszagyűjtjük a kinyomtatott

0: kapta meg a Kossuth díját.
1: Úgy mondta, hogy hozzávágták. Ez nem volt egy egyszerű történet, mert akkor, amikor a tankönyveket ő írta, ekkor ő már a Zeneakadémián, a zenepedagógiai tanszéknek volt a vezetője. Tehát, hogy ez a karrierjében tulajdonképpen nem jelentett törést, hogy bezúzták a tankönyveket, nyilván borzasztóan rosszul esett neki, óriási fájdalmat okozott, de az ifjúság nevelését azt folytathatta. Tehát neki ekkoriban is voltak aktívan rádióműsorai, lassan-lassan a televízió is kezdett beszivárogni a mindennapokba, és ott is megjelent a 60-as évektől. Tehát ő a népnevelői munkáját azt továbbra is folytatta.
2: Minden hangszer megszólalt már, csak a talán legegyszerűbb, de legnemesebb nem maradt néma, az emberi hang. Ám ez könnyen pótolható. Kedves nézők, hallgatók, dúdolják ezt a dalt a zenekarunk kíséretével. Úgy lehet kissé fellengzős az ötlet, de elgondolásnak valóban nem hétköznapi, hogy százezer, vagy tán többszörösen annyi ajkon egyszerre hangzik egy magyar dal, egy szívvel, egy lélekkel.
1: Pár hónappal ezelőtt Somogyvári Ákossal, Erkel Ferenc dédunokájával beszélgettünk itt ebben a teremben, ennél a tárlónál állva, és ő azt mondta, hogy hát ez a Kossuth díj, ez a 60-as, 70-es, 80-as években olyan volt, mint egy átok. Tehát ezt, ha valaki megkapta, akkor onnantól kezdve az irigyek előszedték, és elkezdték feljelentgetni minden piszticsári dolog miatt az illetőt. Hát sajnos nem volt ez másképp Ádám Jenővel sem. Valaki feljelentette, hogy az ő tanszéke, a zenepedagógiai tanszék a klerikális reakciófészke. Hát mert Ádám Jenő református volt, tehát zsoltárokon keresztül mutatta be a magyar néplelket, tehát az is ott volt a repertoáron, és ezért valaki feljelentette. Úgyhogy behívták a mondjuk, hogy kultúrminisztériumba, és azt mondták neki, hogy lássa be, hogy alkalmatlan az ifjúság nevelésére. És ezen ürügynél fogva elbocsátották 1958-ban. Kényszerből nyugdíjba küldték, ugye akkor ő egy 62 éves pedagógus volt. Tehát 62 éves professzorokat nem szokás nyugdíjba küldeni, pláne egy olyat, mint Ádám Jenő, aki fantasztikus tűzzel volt képes beszélni még a halála előtt egy évvel is. Úgyhogy na ez volt az igazi szörnyű csapás az ő életében. Kodály közbenjárására kapott egy kékszínű útlevelet, és innentől kezdve ő úgy emlékszik vissza erre az időszakra, a 60-as évekre, 70-es évek elejére, hogy bujdokolt. Tehát ő elbujdokolt, volt, hogy több évet egyhuzamban külföldön töltött, végiglátogatta elsősorban az amerikai kontinensen, a diaszpórában élő magyar közösségeket, és mindenhol őket tanította a magyarságra, hogy hogy őrizzék meg a saját népiségüket egy idegen közegben, és azt érezhette, hogy szinte jobban befogadják őt a külhoni magyarok, mint azok, akik itthon vannak.
0: Most itt tartunk egy kis szünetet, és pár perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
3: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
4: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
0: A helyszín továbbra is a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékház, Mis Nándorral, az emlékház vezetőjével, valamint a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény vezetőjével beszélgetünk. Nagyon sok minden szóba került már, de még mindig egy kicsit úgy érzem, hogy csak pengettük azokat a húrokat, úgyhogy a későbbiek során biztosan még beszélgetünk, de hogyha már így a múltból elérkezünk a jelenbe, vagy közeli múltba, akkor maga a gyűjtemény, a kiállítás anyaga még bővülhet-e? Mi az, ami manapság foglalkoztat téged, mint vezetőt?
1: Ugye a 79-es megnyitás óta, és különösen Ádám Jenő halála óta ez a emlékház, ez egy statikus valaminek tekinthető. Tehát ugye ez egy lezárt életműnek egy lezárt kiállítása. Az ember ide bejön, végignézi, egy kicsit úgy szembesül a múlttal, úgy elgondolkodik rajta, aztán tovább lép. De ez nem az, amit Ádám Jenő akart. Nem ez van az ő végakaratában. Az van a végrendeletében egyebek mellett, hogy őt Sziget-Szent Miklóson temessék el úgy, hogy a falu felé nézzen a sírja, hogy lássa, hogy hogyan sáfárkodik az ő vagyonával a falu. És ráhagyott a falura 2 millió forintot, 82-ben ez nagy pénz volt, hogy indítsanak belőle vagy zeneiskolát, vagy bármi hasonlót, és tulajdonképpen ez megvalósult. Tehát elindult az Ádám Jenő zeneiskola, 90-91-es tanév volt azt hiszem az első, ott a múzeum mellett az Árpád utca 32-ben, és aztán sokszori költözés után most már ott működik kint a 2014-ben épült iskolaépületben, tehát hogy tulajdonképpen ez megvan, ez működik. Ez egy nagyon jó dolog, és egyébként az Ádám Jenő zeneiskola iskola diákjai hallottak már Ádám Jenőről természetesen. Tehát, hogy ez
0: megnyugtató.
1: Igen, időnként én is el szoktam menni tartani egy-egy előadást, tehát, hogy tulajdonképpen ez megvan, ez jó. De mit csináljunk az emlékházzal? És akkor elindult egy gondolkodás, alapvetően a Covid alatt esett úgy, hogy összesodort engem az Úristen, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karán.

néhány oktatójával, azon belül is Tamás Margittal, az ő nevét név szerint is említhetem, mert ő a doktori disszertációját írja Ádám Jenő pedagógiájából. És a vele való kapcsolat az, hogy ő eljárt ide hozzánk a múzeumba, elkezdte úgy nézegetni, hogy akkor itt mi is van tulajdonképpen, addig én sem nagyon foglalkoztam vele, elkezdett kirajzolódni valami, hogy itt nem csak az van, ami nekünk ebben a kiállító térben van, hanem még egy két szekrényre való iratanyag. Kották, kéziratok, előadásoknak a leiratai, vázlatai, rengeteg-rengeteg személyes irat, dokumentum, cikkek, amik itt-ott megjelentek, tehát borzalmas mennyiségű anyag, amit valamilyen módon rendszerezni kell, fel kell dolgozni. És addig-addig követte egymást a gondolkodás, hogy felvettük a kapcsolatot a Károli Gáspár Református Egyetemnek az ottani munkatársaival, akik felajánlottak nekünk egy lehetőséget, egy pályázati lehetőséget, aminek a során gyakorlatilag elindult egy közös kutatási projekt a Károlival. Több oktató részt vett benne. 2021-től 24-ig 3 vagy 4 alkalommal tartottunk közösen konferenciát. Az utolsót itt Sziget-Szent Miklóson, és ennek a nyomán megjelent 2 tanulmánykötet, ami dedikáltan Ádám Jenőnek a munkásságával foglalkozik valamilyen szempontból, és azóta, amennyire én tudom, a Károlin, a pedagógiai karon az énektanároknak, énektanár növendékeknek tanítják Ádám Jenő munkásságát. Tehát már van egy egyetem, ahol ezzel ilyen szinten foglalkoznak, és tulajdonképpen mondhatom, hogy így Ádám Jenőnek a neve helyre került. És aztán ez a kutatási program nagyon sok mindent elindított. Rengeteg kapcsolódási pontot találtunk, nagyon sokan emlékeznek Ádám Jenő nevére, nagyon sokan foglalkoznak is vele meglepő módon, és most kezdenek összeérni a szálak. Egy példát mondanék, felvettük a kapcsolatot az amerikai Redland University-nek az egyik tanárával, Catherine Hickey-vel, aki az ottani Kodály Centrumnak, mert hogy ilyen is van, az amerikai Kodály Centrumnak az örökös igazgatója, és ő tavaly a Kodály Társaság kecskeméti konferenciáján tartott egy nagyon tüzes előadást arról, hogy hát Amerikában mindenki Kodály módszerként ismeri, úgy tanítják, nagyon szeretik, nagyon népszerű, de hogy hát most már azért így ennyi év távlatából nem ártana rendbe tenni, hogy ezt Ádám Jenő írta, és talán inkább Ádám módszernek kellene nevezni. És én ezen annyira meglepődtem, hogy ilyen van, hogy valaki ezt az ászlajára tűzte a tengeren túlon, föl is vettem vele a kapcsolatot, most már elkezdtünk levelezni, remélhetőleg majd eljön az az időszak, amikor őt személyesen is itt köszönhetjük az Ádám Jenő Emlékházban és Sziget-Szent Miklóson, de hát rajta kívül is még sok más kapcsolódási pont van. Ádám Jenőnek valóban borzasztó érdekes az életrajza, sokat lehet róla beszélni, jó mese tulajdonképpen, de az ő műsorai, az ő előadásai, amiket remélhetőleg hamarosan elérhetővé fogunk tenni, azok olyan sodró lendületűek, olyan hangulatúak, olyan izgalmasak és érdekesek, amik én azt gondolom, és én egy fiatal ember vagyok, tehát úgy érdemes hallgatni ezeket a szavakat, hogy az új felnövekvő generációnak ez valamiféle iránytűt mutathat. Mert annyira borzasztó a mi világunk most, amiben élünk, én azt érzem a tömegmédiának és az internetnek a világa, hogy ezt valamilyen módon ellentételezni kell. Meg kell állni, le kell lassulni, meg kell hallgatni valamit. Ez a valami lehet egy népdal is akkor már, amit szépen földolgozott valaki valahol egyszer, és fölvettek valamikor a 60-as években olyan emberek, akik már talán már nem is élnek, de hogy a múltnak ez a világa csak azért, mert régen volt, ez nem értéktelen ma. Sőt, pont, hogy fölértékelődik.

0: Ádám Jenőnek a szavai, ahogy ő beszél, az pont egy olyan dolog, hogy erről nem lehet beszélni, ezt meg kell hallgatni.
1: A héten hallhatják hallgatóink ezt a beszélgetést, amikor a Sziget-Szent Miklósi Városnapok is zajlanak, és ezen program keretében Ádám Jenő 130 emlékkoncert várja az érdeklődőket. Milyen részleteket osztanál meg, akkor ezzel is legyen egy záró akkordja a műsorunknak, és egyben egy meghívó is erre az eseményre azoknak, akik hallják.
0: Idén 130 éve, 1896-ban született Ádám Jenő, és ennek apropójából szervezünk egy szép emlékkoncertet, annak az emlékkoncertnek, illetve sorozatnak a mintájára, amit 96-ban a századik évfordulón szerveztek meg többen. Például Székely Miklós, aki azóta már nincs közöttünk, és ugye ő az itteni városi kórusnak a névadója, egyébként orgonaművész vagy orgonista. Egy olyan koncertet szervezünk, ahol igyekeztünk olyan repertoárt összeválogatni, ami méltó az ünnepléshez. Ádám Jenő műveiből áll össze, legalább részben, és olyan előadók jönnek el, akik valamilyen módon kötődnek Ádám Jenőhöz, úgyhogy itt nagyon érdekes találkozásokra lehet majd szert tenni. Az egyik zeneszám, ami hát talán egyszer volt hallható itt Sziget-Szent Miklóson, hát összesen is csak az egy kezemen tudom megszámolni, hányszor játszották az elmúlt 30 évben. Ádám Jenő Duo Fantázia Cellóra és Zongorára című munkája, ami egy körülbelül negyed órás két hangszerre készült mű. Egészen fantasztikus, nagyon nehéz, tehát két Erkel díjas zenészt sikerült találnunk, akik megtanulták, úgyhogy ők fognak eljönni hozzánk. Aztán kicsit kórus találkozóba hajlik ez az est, mert ellátogat hozzánk a Köbölkút utcai, tehát fent a Gellért-hegy lábánál működő Ádám Jenő általános iskola kórusa, akik idén megnyerték az éneklő ifjúság kórus versenyt, és ők fognak Ádám Jenő népdalokat énekelni, illetve ők előadnak egy részletet Ádám Jenő Mária Veronika című egész estés misztérium játékából, ami szintén nem egy ismert darab, és ezt a 30-as évek óta szinte sehol nem játszották egyben. Szerintem soha ez nem volt bemutatva azóta. Aztán velünk lesz a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, ami azért különleges, mert Berkesi Sándor lánya Berkesi Boglárka vezényli. Ugye Berkesi Sándor Ádám Jenő egyik, mondhatni, hogy utolsó élő nagy tanítványa, egy Kossuth díjas karnagy, a debreceni kántusnak volt a karnagya, és hát ugye az ő lánya is ezt a hagyományt viszi tovább, és ez egy hatalmas nagy dolog, hogy ő is, és valószínűleg Berkesi tanár úr is el fog tudni jönni erre az estre. Aztán a zárásként egy újabb kórus, a Psalterium Hungaricum kórusnak egy, hát mondjuk, hogy kamara kórusa fog a színpadra lépni, ők Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, Arany János a karnagy, aki pedig szegről végről rokona Ádám Jenőnek, és ez tartja is ezt a rokonságot, és ez is egy hatalmas nagy dolog, hogy ő el tud jönni. Úgyhogy ilyen repertoárral készülhetünk, meg hát azért lesznek köszöntők, beszédek, tehát a Károliról a dékán helyettes úr fog majd tartani egy köszöntőt, hát remélhetőleg ugye Berkesi tanár úr is velünk lesz, és ő is fog majd mondani pár szót, illetve hát megemlíteném még Lantos Kecskés András urat, aki ugye lantmű művészként ismert az országban, és ő is egy nagyon szép köszöntőt mondott videóra, amit le fogunk vetíteni, úgyhogy ilyen jellegű repertoárral készülünk, meg a természetesen a mi Ádám Jenő zeneiskoláknak a növendékei is színpadra fognak állni, úgyhogy egy színvonalas műsort állítottunk össze.
1: Végezetül a pontos időpont és helyszín.
0: Október 11-én, vasárnap 17 órakor az Ádám Jenő zeneiskola hangverseny termében a Szebeni út 81B-ben. A koncert ingyenes, bárki részt vehet rajta, tehát regisztráció sem szükséges. Reméljük, hogy minél többen el fognak jönni, és telt ház lesz.
1: Köszönöm szépen ezt a kis rögtönzött tárlatvezetést. Folytatás még egészen biztosan lesz, és akkor mindenkit arra buzdítanék én is így az éteren keresztül, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és hallgassanak csodálatos művészeket, és Sziget-Szent Miklósi kötődésű Ádám Jenő életművét.
2: Sziget-Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: Ennyi volt már a Sziget-Szelet műsorunk az ismétlés mellett, a Laki Hegy Rádió hangos archívumában is bármikor visszahallgatható. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik Mayer Nóra.
2: Laki Hegy Rádió.
3: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Szerviz, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Új, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
0: Ez reklám volt.
9: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
10: Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Október közepéig befejeződhetnek a játszótérfelújítások. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
9: Sziget Krónika. Krónika.
10: Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka városrészben is lesznek fejlesztések.
11: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mórparkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
10: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
11: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, 6-szög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály Parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály Parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy 4 személyes mérleghintát fogunk telepíteni.
10: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szentmiklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szentmiklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakör épül, amelyek középpontjában Sziget-Szentmiklós áll.
12: 3 témakör köré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Azok, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
10: Oktoberfest címmel rendeztek német nyelvi napot a Halásztelki Bocska István Református Oktatási Központban. Az október 1-i program középpontjában egy német nyelv és kultúra, valamint a gasztronómia állt. A délelőtt folyamán a diákok jellegzetes német ételekből készítettek büfét, délután pedig 2-3 fős csapatokban nyelvi vetélkedő mérhették össze tudásukat. A játékos feladatok a nyelvtudás mellett a kreativitást, az együttműködést és a csapat szellemet is próbára tették. Az iskola szerint a program a tanulás és a közösségi élmény mellett a német kultúra megismerésére is lehetőséget adott.
9: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
10: Októberrel együtt megérkezett a tartós lehűlés, így egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A biztonságos fűtésről Dunavarsány önkormányzata is közzétett egy hivatalos tájékoztatót. A település Facebook oldalán megosztott bejegyzés többek között a szénmonoxid kialakulásának okaira és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A közlemény szerint a mérgezés a leghatékonyabban szellőztetéssel, valamint a kazán, a cirkó, a kandalló és a kémény rendszeres ellenőrzésével elkerülhető. Fontos továbbá, hogy megbízható, jól működő szénmonoxid érzékelőt használjunk. A lakosságot arra kérik, hogy amennyiben veszélyhelyzetre gyanakszanak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot, és addig ne térjenek vissza a lakásba, amíg a kiérkező szakemberek el nem hárították a problémát. A hiányzó házszámok okozta problémákra hívja fel a figyelmet Dunaharaszti önkormányzata. A település Facebook oldalán megosztott tájékoztató szerint a házszámok feltüntetése jogszabályi előírás, ezért fontos, hogy az érintettek igyekezzenek ezeket mihamarabb pótolni. A táblák kihelyezése nem csak az egyének érdeke, hanem többek között a hatóságoké, a postásoké és a futároké is, akik gyakran nem találják a keresett címet. Hasonló nehézségek állhatnak fenn balesetek esetén, mivel egy hiányzó házszám akár a rendőr, a mentő és a tűzoltó érkezését is késleltetheti. A tájékozódás és az azonosítás megkönnyítése érdekében a városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a táblákat, illetve több lakásos épületeknél az ajtószámokat minél láthatóbb helyen tüntessék fel. Az erre vonatkozó jogszabályok Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Különleges spirituális előadást tekinthettek meg nemrég a Dunaharasztira látogatók. A Mi vár ránk a halál után című programra október 2-án került sor a József Attila művelődési házban. Dr. Pressing Lajos rádiónknak elmondta, hogy előadásában a tibeti halottas könyv történetére és alapelveire helyezte a hangsúlyt. A buddhista tanító hozzátette, fontos célja volt, hogy egy nyílt, tabuk nélküli beszélgetés alakuljon ki az életről és az elmúlásról.
13: A tibeti buddhizmusnál a halállal kapcsolatban két dolog van, két törvényszerűség van, az egyik, hogy biztos, a másik pedig, hogy kiszámíthatatlan. Tehát senki nem tudhatja, hogy mikor fog megtörténni. Az, hogy mondjuk valakinek, ha nem történik vele semmi különösebb betegség vagy baleset, meddig fog élni, arra vonatkozva mondjuk a tibeti buddhizmus azt mondja, hogy van egy életenergia mennyiség kvázi, amivel születünk, de hogy egyrészt, hogy ez mikor merül ki, ez függ attól is, hogy hogyan élünk.
9: Sziget Krónika. Sporthíreink.
10: Komoly vereségbe futott bele a Beac otthonában Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata az NB1 második fordulójában. A BKG egyik negyedben sem tudott méltó ellenfele lenni a fővárosiaknak, és végül 94-56-os vereséget szenvedett. Horváth Rihárda, a térségiek vezetőedzője elmondta, mentálisan teljesen összeomlott a csapat, és végig rossz döntéseket hozott, mert nem tudott reagálni az ellenfél tempójára. Hozzátette, végig küzdöttek és próbálták kijavítani a hibákat, de az, hogy nem adták fel, kevés vigasz, amikor sokkal többre képesek ennél.
14: Van pozitív, amit hozottunk vinni, de mindenképpen botrányos volt és katasztrofális, tehát nagyon nem erre számítottunk. Igazából a fő problémánk az volt, hogy a legtöbb játékosunk az mentálisan leállt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nehezen tudott reagálni a gyors döntések szituációkra, mint támadásban, mint védekezésben. A pozitívum az az, hogy őket mi erre képesre tartjuk, illetve olyan pozitívumok voltak, hogy azért nem az volt, hogy feladták a mérkőzés, bármekkora is lett a különbség, hanem próbálkoztak megoldani a problémákat, csak kevés sikerrel. Mondtam, hogy ezen most túl kell lépni, mert nagyon korán jön a következő mérkőzés.
10: Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Dunaharaszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtt álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben Jónyár góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a 3. helyezethez képest.
15: Időjárás.
10: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, éjszakában nyúlóan is. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket.
15: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
15: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Követhettek minket a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, ami nem jelent mást, mint hogy vendégünk van. Köszegi Zsoltot, a Laffert Kúria programszervezőjét köszöntjük. Jó reggel.
3: Jó reggel.
4: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, nézőknek, hallgatóknak egyaránt, és hát persze nektek is, akikkel beszélgetünk.
2: Jó reggel. Láttuk, hogy elég sűrű programok vannak, vagy hát sok program van a Laffert Kúriában, mert hogy hoztál, mindig hozol jegyzetet, és nem elég, hogy egy csomó minden ki van nyomtatva, még kézzel is, meg mindennel oda van irogatva. Kezdjük akkor, hogy milyen program.
4: Mert minden változik, tehát szerencsére, ami azt jelenti, hogy mindig bővülünk, és mindig jönnek újabb és újabb dolgok, még az utolsó hetekben, vagy utolsó napokban is szerencsére.
2: Na nézzük sorba, ugye október 7-ét írunk.
4: Ez pont ma, és ma rögtön a Senior Akadémia című rendezvény sorozatunknak az őszi etapja kezdődik, ahol is a program célja az, hogy az idős korúak edukációja, társadalmi integrációja és szerepvállalásuk segítése, ismeretterjesztés, valamint a magány enyhítése. De azt kell mondanom, hogy minden egyes alkalommal két előadó tart előadást, és most már szerencsére egyre jobban sikerül tudatosítani az érdeklődőkben, hogy itt tényleg nem csak az időskorúkról van szó, hanem egy csomó olyan téma van, ami ebben a mostani rohanó világban csak kapkodjuk a fejünket, és nem is tudjuk feldolgozni, nem is tudjuk megérteni, vagy nincs időnk arra, hogy feldolgozzuk ezeket a dolgokat, és itt nagyon jó emberi fülnek érthetően, emberi agynak felfoghatóan magyarázzák el a témavezetők ezekkel az általuk aktuálisan felhozott témákat. Most például dr. Jászberényi József, félelmeink kezelése idősebb korban. Hát ez szerintem már 30 évtől fölött nyugodtan.
2: Mi számít idősebb korban?
4: Igen, tehát hogy azért nagyon sok minden van. A másik előadó pedig dr. Kerülő Judit, vannak-e feladataink 60 év felett? Hát ez mondjuk egy konkrét felhívás.
2: Igen, meg egyébként tök furcsa ez, hogy én emlékszem így a kort, mondom most, hogy amikor mit tudom én, még gimnáziumba jártam, akkor engem a 30 éves ember még idősnek számított.
3: Igen, én is azt mondtam, hát most, majdnem néni.
2: Igen, de most, hogy ezt olvassam, hogy van-e feladatunk 60 év felett, hát hogy ne lenne? Hát még a 60 éves persze. Még tök fiatal. Szóval, hogy így...
4: Megváltozik a nézőpont, az kétségtelen. Ahogy megyünk egyre jobban beljebb, vagy éppen kijebb, ez egy más is.
2: Most
4: más.
2: Már a nagyon így öreg nekem a 100 éves. Tehát, hogy
4: így van.
3: Igen.
4: Úgyhogy ez a Senior Akadémia délután 4 órától lesz, ingyenesen látogatható, hogy csak be kell jönni, le kell ücsörögni, és akkor végig lehet hallgatni az előadásokat.
2: Tök jó. Egyébként, nem csak azt akartam még mondani, hogy november 4-én is lesz, meg november 25-én is, ugye látom, hogy
4: így van, így van. Tehát ilyenkor mindig az őszi és a tavaszi időszakban, vagy őszi-téli és téli-tavaszi időszakban szoktak lenni ezek havonta egyszer általában, vagy kétszer, mikor, hogy...
2: És szóba kerül majd a mesterséges intelligencia is.
4: Nagyon sok mindenről van szó, tehát hogy elég színes a paletta, tehát nem csak ilyen, jó van, akkor mit csinálja nyugdíjaddal, meg nem tudom, tehát hogy nem csak ilyen
2: általános,
4: hanem egyáltalán az, hogy mivel találkoznak az idősebb emberek, és azokat hogy tudják feldolgozni, vagy milyen olyan tanácsok, vagy elképzelések, vagy minták vannak, ami féleképpen könnyebben lehet eligazodni a mai világban.
2: Mehetünk tovább, mert beleszóltam itt 8-a.
4: Semmi baj, azért vagyunk itt, hogy beleszóljunk egymás mondataival. 8-a, azaz holnap 6 órától dokumentumfilm vetítés lesz a Laffert Kúriában, mégpedig Nagy Csilla a BSE-től a Haraszti Sasokig című dokumentumfilm, ahol is a 95-szörös magyar válogatott kosárlabdázó Nagy Csilla életművének lesz a dokumentációja. Busa Bálinték filméről beszélünk. Nagyon érdekes, a Csilla néni az utolsó évtizedeig Dunaharasztin élte le, és itt a Dunaharaszti kosárlabda közösségnek is nagyon sokat tett, de mint közben már így kiderült, hogy ugyanúgy eljárt röplabdázni a helyi iskolába, és ugyanúgy részt vett a város hétköznapi életében, és tehát egy sokaknak jelent kötődést.
2: Igen. Igen, egyébként én láttam ezt a filmet, ugye Busa Bálint, ő a többek között a Dunaharaszti televíziónak az operatőre, és Csiszár Gábor volt a másik alkotó, igazából az ő ötletéből adódott. Ez vele is egyébként már beszélgettünk a Lakihegy Rádió podcast stúdiójában, ezt vissza tudjátok nézni a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Ez nyilvános, ugye? Tehát
4: ez nyilvános, most ez már volt egy zár, de ez nyilvános. Így van, ez is nyugodtan lehet érkezni.
2: Oké, mi van még?
4: Hát péntek, mert a hétből még vannak napok. Pénteken 4:30-tól zenei workshop anyáknak, lányoknak, hölgyeknek, kisasszonyoknak, nagyasszonyoknak. A workshopot hazai téma, a Szanyi Éva és Pece Zsófi énekesnő, énektanárnő, jazz énekes vezeti. Ez egy ilyen új kezdeményezés, de nagyon nagy az érdeklődés, és most azt találták ki, hogy havonta úgy néz ki, hogy lehet, hogy kétszer is lesz ez, és az egésznek az alapötlete az volt, hogy a hölgyek merjenek énekelni, nincsen rossz hang, csak bátortalanság van, és a közös éneklés az megadja a bátorságot ahhoz, hogy csak dudolásszon, vagy énekeljen, vagy szavakat is kiénekeljen, vagy maradjon csak a hangoknál, vagy a hangulatoknál. És volt már előzménye ennek, és nagyon jól sikerült, úgyhogy a hölgyek szeretettel várják a többi hölgyet erre is. Tehát ez pénteken fél ötkor lesz, úgyhogy itt azért be kell regisztrálni előre, tehát hogy itt a Facebook oldalunkon meg lehet találni a hozzáféréseket és az információkat.
2: Igen, itt azt írják, kiknek szól, minden énekelni szerető anyát, nőt, nagymamát és gyermeket várunk egy olyan közösségbe, ahol az éneklés nem teljesítmény, hanem feltöltődés, és hogy miért jó csatlakozni, az anyák kikapcsolódhatnak és töltekezhetnek, új kapcsolatok és barátságok születhetnek, a zene összeköti a generációkat, egyébként ez valóban igaz.
3: Ez egy jó kis
2: nekem is azóta lett. Nagyon. Egész jó a hangom, mióta anya vagyok, nem egyébként, de azóta sokkal, minden
3: azóta
2: esetre
3: énekelsz, igen.
2: Azóta sokkal többet énekelek egyébként, igen.
4: Hát és másokat énekelsz, mint előtte, mert előtte
2: hát,
4: a rádió mellett énekelgettél.
2: Azóta meg mindenféle Tom Petit, meg Bogyó Babócát, meg hasonlókat.
3: Igen.
2: Ez valóban így van. Na nézzük, mi lesz még.
4: Október 14-e szerdai nap 6 órától a Zenehabbal, tehát itt is újból elkezdődik az őszi szezon, és elkezdődik a Zenehabbal. Most Gedeon András lesz a Zenehabbalnak a vendége, előadója, egy gitáros, énekes, dalszerző, ritka baszbariton hangja van Andrásnak, és hát ezt majd meghallhatjuk. Itt is ingyenes a Zenehabbal, regisztrációt azért ezt várunk, érdemes egészen, mert hogy a hely szűke miatt azért megpróbáljuk, mert ez a kávézóban van végül is, és ez egy ilyen kávézós este, tehát nem is konkrétan ilyen koncert jellegű, hanem ilyen beszélgetős, dumálgatós kávé vagy tea, vagy éppen fröccs szürcsölgetés közben lehet zenét hallgatni.
2: Itt közben olvasom az eseménynél, hogy a zenekar a két öröm a zene tehetségkutatót is megnyerte, 2025-ös Füles Bagoly versenyen pedig övéké lett a legjobb daldíja.
4: Így van, ez a Gedeon Reflect című zenekarról beszélünk, így van. Ja, az András egy pár nap ezelőtt költöztek Dunaharasztiba, és akkor igen, és akkor pont a városnapokon megkeresett, hogy hát most költöztek ide, és hogy mi lenne, hogyha ő most így jelezni, hogy itt van.
3: Megismernék.
4: És ha tudok valamit, akkor szóljak.
2: És mivel te vagy ennek a szervezője, amúgy is a zenehabból. Őre
4: meg a legjobban, amikor egy pár nap múlva hívtam, hogy na, akkor tessék.
2: Tudsz valamit. De jó, imádom ezeket a kapcsolódásokat.
4: Október 14-én. Már rögtön itt is van, és majd megmutatja.
2: Tök jó.
4: És akkor maradunk a zenénél. Október 17-én 18-ra, tehát a 6 órai kezdettel a Mojo zenekar akusztikus koncertje fog következni, így elég ilyen special edition lesz ez a koncert. Szabó Tomi szájharmonika művésznek a zenekaráról beszélünk, akik most jubilálnak, tehát 15 éves a zenekar, különböző felállásokkal, különböző zenei múltra rendelkező zenészek voltak eddig is a zenekarban. Most viszont kifejezetten a Laffert Kúria akusztikus és helyszíni jellegére rakták össze a műsorokat. Épp tegnap beszéltem a Tomival is, és mondta, hogy akkor is próbáltak, és akkor voltak még kérdései, hogy így, meg úgy, meg amúgy. És egy nagyon érdekes a blues, a rock and roll, a jazz, tehát hogy mindenféle műfaj is lesz hallható ezen az estén. Ez szerintem nagyon, nagyon érdekes, és és huncut lesz, mert ahogy ismerem őket, az már maguk ők garantálják a minőséget.
2: Tök jó. Igen, eklektikus lesz egy kicsit, de tök jó lesz, hogy ennyi stílus megjelenik. Mi lesz még? Majd ne felejtsük el, hogy lesz a indián cowboy.
3: Igen, bakta indián.
4: Persze, az is lesz.
2: De még van más
4: előtte
2: is.
4: Előtte van hát október 23-a természetesen,
2: igen.
4: Ahol és a Dunaszti városban a Hősök terén délután 5 órától lesz a hivatalos megemlékezés és koszorúzás, utána viszont 18 órától a Laffert kúriában folytatódik a megemlékezés, ahol is dr. Szalai László polgármester fog ünnepi beszédet mondani. Ezt követően pedig Ungvári Krisztián előadás lesz hallható. Uh-huh. Egy esemény, sok interpretáció, 56 értelmezései 1956-tól 2016-ig című előadás lesz. És a 70 éves jubileumhoz kapcsolódóan a Laffert kúriában lesz egy 56-os kiállítás is, uh-huh. ami Farkas Istvánnak a kurációjában jött létre, és ő az ünnepség után fog tartani tárlatvezetést is, és a kiállított emléktárgyak és mindenekről fog tudni beszélni. Ez a kiállítás után, amíg így, ha minden igaz, akkor egy 2-3 hétig látható is lesz a Laffert kúriában. A Laffert kúria nyitvatartás idejében bárki ingyen megtekintetésbe jöhet, és megnézheti őket. Uh-huh. És Indián Klub október 24-e.
2: Aha.
4: A szokásos Indián Klub.
2: Ez most is nagyon bevált egyébként.
4: Ez nagyon érdekes, hogy persze ez gyerekeknek lett kitalálva, de sokszor a szülők jobban élvezik, mint a gyerekek.
2: Mert jók a programok, tényleg nagyon különlegesek
3: felnőtteknek is.
4: Igen, ezt a pannáik nagyon jól összerakosgatják. Most éppen a cowboyokról lesz szó, és igazi western táncóra lesz. Tehát a Taksonyi Kis Duna Line Dance Clubnak a csapata fogja tartani a bemutatót, és western tánc tanítás lesz, és szorizás lesz arról, hogy akkor mi hogy alakult, vagy milyen stílusok vannak. Tehát ugye egy csomó-csomó érdekesség lesz ebben kapcsolatban.
3: Hát ez is nevezhető lesz a szülőknek is abszolút.
4: Hát hogyne. Ez kétségtelen.
2: Igen, itt görgetem egyébként még, hogy még rengeteg program lesz októberben. Nem is biztos, hogy minden most belefér, de hát szoktál ugye hozzánk rendszeresen jönni, de látom, hogy megint lesz majd például rózsaszín szalagos séta is, bár az nem biztos, hogy hozzátok kötődik, de
4: hát
2: az is fontos.
4: Hát hozzánk kötődik, hogy nálunk lesz a végállomás. Na, tehát ez 18-án lesz, igen. Uh-huh. Csak hogy mondjuk ez egy külön program úgymond nem tartozik a Laffert kúriában.
2: Igen, itt ugye merre kell.
4: Így van, úgyhogy érdemes folyamatosan, vagy aránynak folyamatosan nézegetni a Laffert kúria oldalát, mert tényleg mindig van, amikor mindig ilyen hirtelen belső sztorik vannak, és én még nem tudok mondjuk ide beesni olyan hirtelen, mint ahogy a történések megtörténnek.
2: De nem baj, mi beejtjük itt a műsorban, hát mert ugye vannak programajánlóink is.
4: Köszönjük szépen ezeket a beejtéseket.
2: Hát jó. Mi köszönjük, hogy beejtetted ide magad. Kőszegi Zsolttal, a Dunaharaszti Laffert kúria program szervezőjével beszélgettünk. Látogassatok el a közösségi oldalról, mindenről, amiről most beszélgettünk, bővebben is tudtok szemezgetni, olvasgatni. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm én is.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Folytatjuk az élőben a közvetítést is, méghozzá videós formában is, nem csak hangban, a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Ráadásul egy olyan érdekesség történt, hogy előző vendégünk Kőszegi Zsolt, a Lafett Kúria programszervezője is itt maradt velünk, és nem azért, mert, vagy bízom benne, hogy azért is, mert jól érzi magát a társaságunkban, de nem csak azért, hanem azért is, mert hogy abszolút kötődése van a következő témánkhoz. Jakab Gergely a vendégünk, aki az Emlékek a partról dokumentumfilmet készítette, többet magával, de az ötlet abszolút tőle ered. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is.
2: Azért azt mondjuk el, hogy Zsolt miért maradt itt. Azon kívül, azért, hogy mi az, mondtuk,
5: azért,
2: hogy...
5: Azért, mert a fehér székben még nem ültem. És ki akartam próbálni. Hogy ez
2: hú, meg az a hány szék van még akkor, hogy még meddig maradsz, de nyugodtan maradj. Ugye magáról a filmről egyébként már sokat beszéltünk. Itt most az apropó az, hogy vasárnap a Városnapokhoz kapcsolódóan lesz egy nem mindennapi vetítés. Van egy szomorú vonatkozása is ennek az eseménynek, és ugye magában a filmben egyébként Zsolt is szerepel, ugye? És akkor így közösen megszavaztuk, hogy Zsolt maradjon itt, hogy ő is meséljen egy picit.
5: Hurrá!
4: Ez egy nagyon jó ötlet volt, mert szerintem ilyen még nem.
2: Nézzem,
4: volt.
2: Hogy ki a következő vendégünk, hát ha ott is be tud valamihez kapcsolódni.
5: És akkor majd a szerződést találjuk.
2: Igen. Nincs, aztán meg podiáter jön, aki ilyen lábgyógyász, úgyhogy gondolod.
5: Hát a lábai megvannak még, úgyhogy kétség.
4: Lehet, hogy egy jövőbeni filmben akár fog szerepelni.
2: Na, egyébként akár. Na de viccet félretéve, ugye most vasárnap 1 órától Szigetszent Miklóson a Nádasdi moziban lesz majd egy igen különleges alkalom, akkor nézzük meg, hogy mi is lesz az egészen pontosan, mert nem csak a filmvetítésről van szó.
4: Igen, tehát ez egy ilyen programsorozat, vagy programfolyam lesz, 1 órától, vasárnap 1 órától nagyjából 5 óráig fog tartani, és... két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces Nádasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Leskovics Gábor, Lecsó Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni. És utána pedig egy kis szünetet követően természetesen, mert ennyit nem lehet egy helyben ülni, pedig a 100 perces Emlékek a partról című filmnek az utolsó Nagyvászonon történő vetítése fog megtörténni. Mindhárom programra várunk mindenkit szeretettel, és akkor itt rögtön el is mondom, hogy aki nem akar természetesen 1 órától 5 óráig ott lenni, az bármelyik programra becsatlakozhat, tehát lesznek szünetek, és akkor közben lehet jönni, akár el is lehet menni, persze annak örülünk, hogyha végig tud maradni mindenki. Aki végüli, az kap, nem tudom, valamit, egy kis pontot ellenőrzni.
2: Hát az élményt, hát azért ez nem kínzás, hát az, amit abszolút végig kell ülni, az jó dolog, tehát, hogy illetve hát nyilván
3: a... egyedi alkalom.
2: Igen, a portréfilm az nem volt betervezve, ugye, eredetileg.
4: Eredetileg nem, igen, de szerencsére készen lettünk vele.
2: Nem is úgy értem, hanem maga az apropó, tehát, hogy azt úgy senki nem számított rá, hogy időközben.
4: Nem. Ugye azt mondtam múltkor, hogy mindenképpen közre akartuk adni azt az interjút, amit csináltunk Andrással, csak nem ilyen formában, tehát egy ilyen vágatlan interjú. Egyébként nem csak Andrással, hanem például pont a Lecsóikkal is, amit készítettünk interjút, ez is teljes egészében, hosszában fellesztéve. Lehet, hogy Zsolttal készült interjú, mert ő is sok mindent mondott még.
2: Ajaj, miket mondtál te ott még?
4: Ami érdekes, hát nem fogom ráemlékeztetni, hanem hogy meglátja is.
2: De várjál, beszéljétek meg, lehet, hogy ő azt úgy mondta, hogy hát ez úgy is ki lesz vágva.
5: Én nem tudhattam, hogy mi lesz kivágva, mi lesz vágva, de hát konkrétan én nem tudtam semmit erről a filmről, ami meg nem lettem keresve.
2: Egyébként nagyon érdekes, mert pont a Lecsó Leskovics Gábor is ezt írja a közösségi oldalán, úgy osztotta meg a plakátot, hogy vasárnap Szigetszent Miklóson, és végre megnézhetem a filmet is. Tehát akkor ezek szerint nem minden filmben szereplő látta még egészében?
4: Nem, hát ugye nyáron voltak főleg a vetítések, tehát most ez a 10. vetítés lesz, ebből mondjuk 8 nyáron volt, És hát az pedig a lecsónak is egy fő szezon, tehát pont néztem mindig,
3: hogy
4: mindig volt egy koncertje, de hát nagyjából tehát minden hétvégén koncertezik szinte, vagy ilyen felállásban van, vagy olyan felállásban, és hát rajta kívül is vannak még páran, akik nem tudtak eddig eljönni, remélem most akkor a vasárnapira el tudnak. Nagyon örülök, hogy Lecsó is el tud jönni, és meg tudja nézni, meg annak is, hogy fellép, úgyhogy ez így tök jó, hogy
5: kötés lesz.
3: Igen. Meg ő ugye egyszer már lépett föl, ezt ugye írjátok is az eseménybe, ugye a Pál utcai fiúkkal a moziban, és most visszatért tulajdonképpen.
2: Sőt, hát még... ott volt talán először, vagy hogy volt?
4: Igen, ugye a Pál utcai fiúknak volt egy ilyen előzmény zenekar, ez a VKPT, aminek a rövidítését nem tudja senki, és nem is fogják soha elárulni.
5: És dupla V-vel írták.
4: És dupla V-vel, igen.
5: Így van.
2: Pedig már próbálkoztam, hogy mi lehet az, de így dupla V-vel akkor így feladtad a leckét.
3: Igen, ez így érdekes.
4: És ez a felállás koncertezett ott, hát akkor is a Lecsó volt ugye az énekes gitáros, meg voltak, mert hát a Pál utcai fiúknak mondjuk a magja már nagyjából.
5: Akkor már egy alakulgatott, de akkor már B-52-ket meg éneket játszottak, mert én hívtam őket 80 valahányba a gimnáziumba, és akkor mi itt játszottunk, akkor is VKPT-ként, tehát egy közös koncertünk volt a Dunalaszti gimiben. Uh-huh. 80, nagyon régen. Az elmúlt évezredben, tehát maradjunk ennyiben.
2: Hát igen, mert ha már itt tartunk egyébként Zsolti, rád visszatérve, ugye azért, hogyha valaki nem tudná, bár biztos vagyok benne, hogy legtöbb hallgatónk tudja, de az Emlékek a partról dokumentumfilm, az az egykori halászkertet mutatja be, ami tulajdonképpen ugye itt a mostani a strandként említik, vagy strand volt ugye ott a tanösvénynél, és ott volt egy szórakozó hely tulajdonképpen?
4: Igen, ez a tanúsvényt egy kicsit még éjszakabbra van egyébként, és hát ott felépítettek egy, vagy felújítottak egy strandot, és megépítették a halászkert, tehát ez így egybe
2: kezelendő. Jó, igaz, mert az nem a tanúsvény része. Tehát, igen.
4: Hát a mostani, mondjuk az, hogy a jelen halászkertje az ott van most a tanúsvénynél, és
2: ja, igen,
4: szépen
2: igen.
4: Működik, ugye.
2: Akinek az üzemeltetője egyébként szintén szerepel a filmben.
4: Igen.
2: Na és hogy ugye Zsolt, te úgy is kötődsz a filmhez, hogy szerepelsz a filmben, de egyébként hát azért zeneileg is, meg hogy te, és olyan jó, hogy most akkor ezt így feltehetjük, ezt a kérdést, hogy te konkrétan jártál annó a halászkertbe?
5: Hát hogy ne. Hát hogy ne. Most azért, mert egy kis víz

0: gyorsak a hívek.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, Gergő, mi alapján választottátok ki, hogy kik szerepeljenek a filmben? Például Zsolt egyértelmű volt, amikor így felvetődött?
2: Nem, én a Zsoltot nem is ismertem, hanem a Túrjánszki Gyuri, aki szintén szerepel a filmben, ő hívott föl, hogy mindenképpen beszéljünk a Zsolttal, mert neki is vannak emlékei, meg a Halálfilmnek a késői szakaszában ő zenélt is ott az akkori zenekarával, ugye a Funky Special, ugye Funkyt játszottak. Egyébként a YouTube-on ajánlom mindenkinek, hogy írja be ezt, hogy Funky Special, hallgassa meg azt az albumot, zseniális, és hát méltatlanul nem lett az a zenekar befutott, pedig gyönyörű szép funky zenét játszanak.
1: Mint ahogy, bocsánat, muszáj megjegyeznem, hogy méltatlanul nincs felkapva a filmed eléggé itt a városban, úgyhogy remélem, hogy ez majd nem lesz így a városvezetés tekintetében, hogy
3: ha már a méltatlanságról van.
1: Na, neked is van? Ja, azt hittem, neked is van ehhez valami sztori.
3: Csatlakozom a film
1: dicsérőinek, igen. Egyébként itt beszéltük is, és most tényleg nem azért mondjuk, mert most itt vagy, de hogy beszéltük itt, mikor itt volt Zsolt az előző fél órában, hogy tényleg elképesztő jó lett ez a dokumentumfilm. Tehát annyira szép a kép, szakmailag jól meg van szerkesztve, tényleg látszik benne a munka minden szempontból. Egyébként te tényleg, ezt ahogy mondtam, amikor félig meddig láttam, mert ugye félig meg közben én is dolgoztam, de Zsolti, te jössz újra, ugye, a vetítésre most?
3: Természetesen. Hát én most meg szerencsére kétszer már láttam, tehát ez tök jó. És akkor most behúzzuk a harmadik strigulát.
4: Most végre én is megnézem. Felírtam, megyünk.
2: Érdemes egyébként, jövünk. Akár aki látta is, mert teljesen más Nagyvászon. Ugye vannak benne drónfelvételek, a Dunát pásztázzuk, a Kis Dunát, különböző napszakokba, korahajnalba, este, és ezt azért tényleg Vászon nézni teljesen más, mint majd, hogyha feltesszük online telefonon vagy tévén, nem adja ugyanazt vissza, majd ugyanazt az élményt, úgyhogy ez tényleg egy utolsó és egyszerű
3: mozizható.
4: Érdemes egyébként valamilyen formában, gondolom, regisztrálni, vagy valahogy jelezni, hogy ott leszünk a vetítésen.
1: Vagy csak az eseményben
4: visszajelölni, igen, hogy igen, ott leszünk.
2: Ha az eseményben mindenki benyomja, hogy ott leszek, vagy érdekel,
3: az már inkább az ott leszek, az igen. Korrekt.
2: Most úgy néz ki, hogy azért elférünk. Nyilván vannak olyanok szép számmal, akit tudom, hogy jönnek, de nem Facebookoznak annyira, de bőven el fogunk férni. Úgyhogy minden érdeklődőt, meg akit nem érdekel, azt is szeretettel várjuk, mert lehet, hogy érdekelni fogja.
3: Én azért ajánlom különben, tehát nagyon érdekes dolog, tehát én is egy kicsit ilyen szkeptikus voltam, mert jó, jött ez a srác, és akkor elmondtam néhány sztorit a Halászkártól, de hát mégiscsak az ember benne van az, hogy dokumentumfilm, te atya úristen.
1: Az úgy
3: bennem is úgy volt, hogy jó, hogyha már átjött Harasztira, és akkor csinált egy riportot, akkor menjünk el mi is Miklós, és akkor nézzük meg ezt a filmet, és konkrétan ez a 100 perc, ez úgy elsuhant, hogy észre se vettük, hogy már vége, tehát hogy nagyon, tehát én is csak gratulálhatok, de most nem csókolgatlak
1: körbe,
3: mert ezt tényleg el kell jönni és meg kell nézni, mert ez nem egy ilyen, nem csak azért, mert vasárnap történik, nem egy hétköznapi sztori, hanem tényleg egy nagyon-nagyon jó kordokumentum, és nagyon izgalmas, érdekes, és nincs olyan perce, amire azt mondod, hogy jó, akkor most kimegyek, elszívok egy cigit addig, amíg itt valaki beszél, mert nagyon jók a time-ok, nagyon jó az íve, tehát hogy ez nem is dokumentumfilm inkább, hanem nem tudom, van-e ilyen filmdokumentum, vagy nem tudom miért.
2: A műfaját tekintve emlékszem, hogy gondolkodtunk ezzel, hogy tényleg ne ilyen dokumentumfilm, és akkor szubjektív gerilla dokumentum.
3: Nagyjából,
2: tehát rengeteg szubjektivitás van benne a tényadatokon kívül, és hát gerilla módszerekkel készül, meg gerilla módszerekkel megy a marketing is, tehát minden ilyen körbeveszi, de ez adja talán a báját, hogy talán hiteles, remélem hiteles, meg hogy tényleg
3: emberi az egész. Benne, igen. Tehát emberi az egész, tehát hogy mint hogyha ott ülnél egy másik széken, miközben ti beszélgettek az aktuális riportalannyal, és olyan, mint hogyha egy asztal körül ülnénk, és akkor itt csak így dumálgatnánk arról, hogy volt egyszer egy halászkert, meg hogy mik történtek ott. Nagyon.
1: Meg hát nekem átjött, de lehet, hogy erről már korábban egy kicsit beszéltünk, hogy azért ugye a vége felé főleg

0: átjön azt, hogy nagy szükség lenne egy hasonló helyre itt Sziget-Szent Miklóson, vagy akár így a térségben. Tehát, hogy olyan hely, ami ennyire közösséget formál, összehozza az embereket, ott a vízpart, nem tudom, az egész, hogy nekem teljesen az jön le a filmből, hogy de jó lenne, ha még most is lenne ilyen hely, vagy megmaradt volna akár az.
1: Igen, hát ezért mentünk ugye a Sétánybisztróba forgatni, mert ők a, hogy mondjam, akik még állnak, és még itt vannak, és még helyt állnak, ezért kell megbecsülni az ő működésüket, azt gondolom. És igen, tehát akár lehetne olyan típusú, de más vég a Dunaparton. Lett is volna lehetőség, de még mindig nem késő, tehát szerintem...
0: Meg szóba került ott, ugye említettétek benne ezt a pikniket, vagy mi is volt?
1: Igen, a Pokróc Fesztivál.
0: Pokróc, ja, én pár
1: nagyon, igen. Pokróc rengetegen Fesztivál. Megkerestek a film után, hogy Pokróc Fesztivált szervezünk, én mondtam, hogy én benne vagyok mindenben, de én nem tudom, meg nem értek hozzá. Aztán valahogy
0: hát ezek... Itt ül egy programszervező mellett, tehát beszélnek
2: össze. Átdobott hozzám is.
1: Igen, van neki is dolga a Duna, de nyilván, hogyha egyszer lesz, akár az ő szakmai tapasztalatára is lehetne appellálni. És még volt egyszer egy halászkert Facebook csoportban is csináltam egy közvéleménykutatás, hogy hányan szeretnének Pokróc Fesztivált, és rengetegen jelezték. Igen. Tehát erre igen. Van igény, úgyhogy hajrá, én azt mondom, én a magam részéről sok segítséget tudok adni, így a hírver és média, meg el tudok
2: érezni magad.
0: Azt én is vállalom. Viszek Pokrócot is, sütünk palacsintát.
1: Nyilván azért tudok bizonyos dolgokban segíteni, de azért azt, tehát én nem itt lakom, nem ismerem a helyi viszonyokat, tehát hogyha lenne valaki, aki ezt megcsinálja, szerintem óriási érdeklődés lenne ott a Dunaparton.
0: Hát igen, sok dolgot felvet egyébként ez a film, tényleg. Nézzétek meg, jó, azt mondjuk, most vasárnap 11-én délután 1 órától jön Lecsó egy szálgitárral, lesz ugye Nádasdy András portréfilmbetítés, ugye ez sorrendbe fordítva, ugye?
1: Igen, mindegy,
0: csak a plakáton így van, és úgy mentem sorba, de ugye először lesz ez a rövid film.
1: Igen, a Lecsót raktuk első helyre, hogy felkapja mindenki a fejét, és akkor utána tudhat, ez is egy ilyen kis...
3: És délután 3-kor pedig akkor ugye az Emlékek a partról utolsó vetítése.
1: Igen, még a Nádasdy András film, tehát a Művész a mozi mögött című filmről annyit, hogy az is, tehát akinek tetszett az Emlékek a partról című film, az, annak ez is tetszeni fog, tehát ez is eléggé egy ilyen szubjektív portréfilm. Nyilván kicsit más, mert fragmentumokból tudtunk dolgozni,
0: igen,
1: hiszen
0: alapvetően nem sem
1: mondott, igen, meg András sem mondott el mindent, és azt pótolnunk kellett itt ott. Emiatt vannak a filmben ilyen hiányzó, ilyen hiátusok, amik egyébként most utólag nézve még jót is tesznek a filmnek, hogy ott vannak ilyen elhallgatások, és az ember egy kicsit lehet, hogy tovább tudja gondolni azt, amit András képviselt, meg amit a film akar üzenni. Rengeteg üzenet abban a filmben is, úgyhogy azt is érdemes megtekinteni.
0: Most vasárnap tehát a Nádasdy moziban, mindez egyébként ingyenes, ha gondoljátok, akkor gyertek el, mi ott leszünk. Nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek, az Emlékek a partról dokumentumfilm készítőjének, illetve köszönjük szépen Kőszegi Zsoltnak, Alafett Kúria programszervezőjének, egyébként pedig aktív részese volt ennek a filmnek is. Igen, köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen!
4: Ezek voltak a Süss fel nap legjobb pillanatai.

0: 1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Október közepéig befejeződhetnek a játszótérfelújítások. Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szentmiklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
4: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az útszélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
3: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
4: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, 6-szög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy 4 személyes mérleg hintát fogunk telepíteni.
3: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szentmiklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szentmiklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témaköré épül, amelyek középpontjában Sziget-Szentmiklós áll.
5: 3 téma köré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátai, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
3: Oktoberfest címmel rendeztek német nyelvi napot a Halásztelki Bocska István Református Oktatási Központban. Az október 1-i program középpontjában egy német nyelv és kultúra, valamint a gasztronómia állt. A délelőtt folyamán a diákok jellegzetes német ételekből készítettek büfét, délután pedig 2-3 fős csapatokban nyelvi vetélkedőn mérhették összetudásukat. A játékos feladatok a nyelvtudás mellett a kreativitást, az együttműködést és a csapat szellemet is próbára tették. Az iskola szerint a program a tanulás és a közösségi élmény mellett a német kultúra meg ismerésére is lehetőséget adott.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Októberrel együtt megérkezett a tartós lehűlés, így egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A biztonságos fűtéstől Dunavarsány önkormányzata is közzétette egy hivatalos tájékoztatót. A település Facebook oldalán megosztott bejegyzés többek között a szénmonoxid kialakulásának okaira és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A közlemény szerint a mérgezés a leghatékonyabban szellőztetéssel, valamint a kazán, a cirkó, a kandalló és a kémény rendszeres ellenőrzésével elkerülhető. Fontos továbbá, hogy megbízható, jól működő szénmonoxid érzékelőt használjunk. A lakosságot arra kérik, hogy amennyiben veszélyhelyzetre gyanakszanak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot. programot, és addig ne térjenek vissza a lakásba, amíg a kiérkező szakemberek el nem hárították a problémát. A hiányzó házszámok okozta problémákra hívja fel a figyelmet Dunaharaszti önkormányzata. A település Facebook oldalán megosztott tájékoztató szerint a házszámok feltüntetése jogszabályi előírás, ezért fontos, hogy az érintettek igyekezzenek ezeket mihamarabb pótolni. A táblák kihelyezése nem csak az egyének érdeke, hanem többek között a hatóságoké, a postásoké és a futároké is, akik gyakran nem találják a keresett címet. Hasonló nehézségek állhatnak fenn balesetek esetén, mivel egy hiányzó házszám akár a rendőr, a mentő és a tűzoltó érkezését is késleltetheti. A tájékozódás és az azonosítás megkönnyítése érdekében a városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a táblákat, illetve több lakásos épületeknél az ajtószámokat minél láthatóbb helyen tüntessék fel. Az erre vonatkozó jogszabályok Dunaharaszti hivatalos felületein olvashatók. Különleges spirituális előadást tekinthettek meg nemrég a Dunaharasztira látogatók. A Mi vár ránk a halál után című programra október 2-án került sor a József Attila művelődési házban. Dr. Pressing Lajos rádiónknak elmondta, hogy előadásában a tibeti halottas könyv történetére és alapelveire helyezte a hangsúlyt. A buddhista tanító hozzátette, fontos célja volt, hogy egy nyílt, tabuk nélküli beszélgetés alakuljon ki az életről és az elmúlásról.
6: A tibeti buddhizmus a halállal kapcsolatban két dolog van, két törvényszerűség van, az egyik, hogy biztos, a másik pedig, hogy kiszámíthatatlan. Tehát senki nem tudhatja, hogy mikor fog megtörténni. Az, hogy mondjuk valakinek, ha nem történik vele semmi különösebb betegség vagy baleset, meddig fog élni, arra vonatkozom, mondjuk a tibeti buddhizmus azt mondja, hogy van egy életenergia mennyiség kvázi, amivel születünk, de egyrészt, hogy ez mikor merül ki, ez függ attól is, hogy hogyan élünk.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Komoly vereségbe futott bele a Beac otthonában Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata az NB1 második fordulójában. A BKG egyik negyedben sem tudott méltó ellenfele lenni a fővárosiaknak, és végül 94-56-os vereséget szenvedett. Horváth Rihárd a térségiek vezetőedzője elmondta, mentálisan teljesen összeomlott a csapat, és végig rossz döntéseket hozott, mert nem tudott reagálni az ellenfél tempójára. Hozzátette, végig küzdöttek és próbálták kijavítani a hibákat, de az, hogy nem adták fel, kevés vigasz, amikor sokkal többre képesek ennél.
7: Van pozitív, amit haza tudunk vinni, de mindenképpen botrányos volt és katasztrofális, tehát nagyon nem erre számítottunk. Igazából a fő problémánk az volt, hogy a legtöbb játékosunk az mentálisan leállt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nehezen tudott reagálni a gyors döntések szituációkra, mint támadásban, mint védekezésben. A pozitívum az az, hogy őket mi erre képesre tartjuk, illetve olyan pozitívumok voltak, hogy azért nem az volt, hogy feladták a mérkőzés, bármekkora is lett a különbség, hanem próbálkoztak megoldani a problémákat, csak kevés sikerrel. Mondtam, hogy ezen most túl kell lépni, mert nagyon korán jön a következő mérkőzés.
3: Megverte a Siófok együttesét hazai pályán a DMTK labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Dunaharaszti a második félidőben szerzett vezetést a tabellán előtt álló balatonpartiakkal szemben. A vendégek azonban egyenlíteni tudtak, sőt egy piros lap után a térségi együttes 10 emberre fogyatkozott. A DMTK ennek ellenére sem állt be védekezni, és a 86. percben Jónyár góljával megszerezték a mindent eldöntő találatot. A 2-1-es győzelem után Ugi Márk együttese már 9. a rendkívül szoros középmezőnyben, és mindössze 2 pont hátrányban van a 3. helyezethez képest.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső, záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, északában nyúlóan is. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket.
2: Sziget Krónika.
0: Térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. Lakihegy.

Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy össze

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya, Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezd deményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a Lakihegy rá.

Lakihegy Rádió FM 107.